munkákat, hajnalokat. Tilos Rádiót halljátok, 90.3 FM, éjszakai hajnali műszak, Platypus műsor, és Gaulamin, csak zene.

We lived and expanded.

oder

Thank you.

0: Women,
1: Toma tua vida, Trotsky.

anyone stop.

0: 2003 óta megszokott a látvány, az alacsony vízállás miatt előbukkannak a szolnoki törökkori híd tölgyfa cölöpjei. A megmunkálatlan oszlopok a víz alatt kemény állagúak, szárazra kerülő felső részük szétnyílt és töredezett. Hazánk első állandó Tisza hídja a Zagyva torkolatával szemben épült 1562-ben. Debreceni ácsok készítették, a Nyugat- és Dél-Európába irányuló kereskedelemben fontos szerepet játszott. A törökök hídpénzt szedtek az átkelésért. Szolnokról kivonuló csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék. A Kolosseum közelében lévő gimnáziumot a 19. század végén építették egy, az ókorban is sűrűn lakott római városrészben. Tornaterme alatt titokzatos helyiségekre rejlenek, tartotta a fáma. Vállalkozó kedvű diákok ennek jártak utána, és valóban. Folyosókra, kamrákra bukkantak. A további, egyelőre részleges feltárást hivatásos régészek végezték. Megállapították, hogy a Samnium régióból származó tehetős Umbrius család 1800 éves freskókkal, stukkokkal és mozaikokkal díszített villájának maradványairól van szó. 20. és 21. századi graffitik is előkerültek, jelezve diákok, turisták és egyéb felfedezők már korábban is vizsgálódtak errefelé, közli a Life Science cikke alapján a 24.hu.
1: Valójában egy átszázott üstökös a 875163-1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancsérjét. Hallottátok?
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Such a fortune.

Thank you.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: ...2003 óta megszokott a látvány, az alacsony vízállás miatt előbukkannak a szolnoki törökkori híd tölgyfa cölöpjei. A megmunkálatlan oszlopok a víz alatt kemény állagúak, szárazra kerülő felső részük szétnyílt és töredezett. Hazánk első állandó Tisza hídja a Zagyva torkolatával szemben épült 1562-ben. Debreceni ácsok készítették, a Nyugat- és Dél-Európába irányuló kereskedelemben fontos szerepet játszott. A törökök hídpénzt szedtek az átkelésért. Szolnokról kivonuló csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék.
2: Valójában egy átszázott üstökös a 875163-1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum, haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a Magyar Narancsérit, hallottátok?
3: A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát Kreml párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak. Hasonló képek és videók a 2013-as bosztoni és a májusi lipcsei támadás után is terjedtek.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Isten kutyája. Préger Zsolt műsora. Vallásról szabadon. A Tilos Rádión.

0: work is not my work. It's the work of us all. I am nobody in the picture. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient. I'm an instrument. I'm only a recipient.
1: Sziasztok, ez itt az Isten kutyája, megint szerda reggel van, rekkenő hőség, mindjárt perceken belül. Itt vagyok veletek, nagyon nagy boldogságomra szolgál, miről lesz ma szó. 80 éves lenne, kimondani is durva, és 40x éve nincsen köztünk Hajas Tibor, a fantasztikus érték, a performer, a költő, az író, a lángoló poéta, fantasztikus ember, és igazából az imádság és a megszólítás, a megszólítatás között bujdokolunk, és mint hajótöröttek keressük a kiutat. Rengeteg inspiráló idézetet találtam, és hogyha már itt van Hajas Tibor, mert hogy azért, ha Hajas Tibor, akkor nem kell messze mennünk a spirituális útra valóért, illetve persze, hogy előjön Simon Weil és Pilinszky, és Timothy Keller is, aki azt mondja, hogy az ima csodálat, meghittség, küzdelem mégis a leginkább a legjobb út a valósághoz, mert nincs ennél fontosabb, igaz, nehezebb sincs, meg gazdagabb sincs, ami nagyobb hatással lenne az életünkre, semmi sincs olyan nagyszerű, mint az imádság, mondja Keller, de Charles Spurgeon is vicceset mond, mert hogy egy anya le tudja fordítani ugye a baba beszédet, megérti az érthetetlen hangokat, ugyanígy mennyei atyánk is mindent ért a mi szegényes baba beszédünkből, mert az imádságunk nem sokkal jobb. Hosszú zenék lesznek, lehet rajta tűnődni, lehet az imádságon eltűnődni, az Isten szerelmen, és azon, hogy mennyire végletesek és végtelenek, illetve mennyire kis semmik vagyunk. Köszönöm, hogy itt vagytok velem.

nem csak Brian Eno van ám gyerekek, hanem Roger Eno is. És nem mindig a másodhegedűsök neki kiáltott zenészek, költők, komponisták a rosszabbak. Csak mert kevésbé ismertek. Roger Eno után persze, hogy eszembe jut Pilinszky, de előtte szintén egy újabb Charles Spurgeon idézetre bukkantam, ami szintén a mai adásunk fő témájához, az imádsághoz csatlakozik. Azt mondja, amikor nem tudunk úgy imádkozni, ahogy szeretnénk, akkor imádkozzunk úgy, ahogy tudunk. Pilinszky mit mond az imádságról? Azt mondja, add Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben, hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat, ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznap is kialszik, és egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, és aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele, terítéke. Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden cívódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúfálarcát, s színét vesztve elpárolog. Nevezd meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk. De jó. Telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, álhatatosabbnak, áldozatkészebbnek, megeféléknek kívántunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van itt a földön, mondja Pilinszky. Kivétel alig szentjeit között talán Bach, talán Mozart, asztalodnál Bachnak továbbra is Bach lesz a neve, és Mozartnak Mozart, mint a vándornak megérkezni a tengerpartra. Szívem és értelmem elhallgat már a távoli közelségettől is. Meghalva a végtelen intelligencia hullámverését, add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak téged. Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak kéréseim, és megtéptek a világ kérései. Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas, türelmes, nem kér és nem panaszkodik, add, hogy sose kívánjak színen lenni. A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a Zűrzavar kézikönyve, ha lehet, ragaszd össze, ha megértek a csirizre. Ha mégis kérek tőled imámban valamit, ne vedd el tőlem, ne vedd el tőlünk azt a kérés nélkül imádságot, és a kérés nélkül imában nem csak én, de az egész mindenség hallgatám. S hallgatnak azok is, akik egy szinten még mélyebben torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak, ítélkeznek. A nem kérő imádságban azonban imádkozza bárki, és az egész világ térden áll a teremtés egyességében. Azt mondja Pilinszky, valójában minden imádság, a kérő is messze túlmutat önmagán. Jézus kérte, hogy kérjünk, de mindenazonáltal legyen a te akaratod szerint, és ugye kezedbe ajánlom lelkemet. A kérő ima természete nem azonos a földi kéréssel, amely legtöbbször, kivéve talán az éhség és szomjúság szavait valamiféle mástól szennyes, a kérőimádság, amennyiben csak ugyan eljut az imádságig, szinte automatikusan veti ki magából kérései homokzsákjait, hogy végül eljuthasson abba az egyetlen magasba, ahol mindazonáltal ne a mi kérésünk és akaratunk teljesedjék, hanem az övé. Ne higgyünk többé tulajdon kéréseinkben. Istenben, az egyetemes békében nincs többé mit kérnünk. Az egyetemes szeretetben nincs többé kire vagy mire féltékenykednünk. Az egyetemes igazságba érkezve elképzelhetetlen bármiféle ítélkezés bárkivel vagy bármivel szemben. És milyen szépen mondja Pilinszky, de hát ez milyen nehéz megtennünk, milyen lehetetlen megtennünk, és ezért imádkozni az imádságért bűnösök és szentek közös kiáltása itt a földön, és a kérés nélküli ima jók és gonoszak számára talán nem is egyéb, mint egy pillantást vetni az asztalra, amely öröktől fogva terítve áll az atyai ház udvarán. És ennél az asztalnál Jézus Isten ígérete szerint nem lesz többé se ellenség, se barát, se vér szerinti rokonság, se szülő, se feleség, senki. Mindenki mindenkije lesz. Mindenki mindenkije lesz. Ez gyönyörű. Mindenkinek. Mindenki mindenki lesz mindenkinek áthatva az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétől,
Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, s mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül, annyi vita, helycsere és zűrzavar után. És tudjátok, hogy még ki lesz ott az asztalnál? Roger Ino, és ott fog nekünk zenélni, ahogy most is.

Rogerino hogy beszél az őszről? Milyen repetitív, visszafogott, unalmon túli izgalommal? És közben azt mondja Thomas Watson, hogy az angyal hozta ki Pétert a börtönből, de az ima hozta el az angyalt Péterhez. És Luther Márton, aki sok hülyeséget mondott életében, de ez például milyen csodálatos, hogy imádság nélkül kereszténynek lenni annyira lehetséges, mint lélegzetvétel nélkül életben maradni. Az imádság lelke a figyelem. Ezzel az egyszerű mondattal kezdi Simone Weil megragadóan szép tanulmányát a figyelem megszenteléséről, majd az imáról rögtön áttér a tanulásra, és azt mondja, hogy a tanulásnak természetesen megvan a saját haszna, ez azonban csak másodrendű haszon. Viszont minden gyakorlat, amit figyelmünk kiművelésére fordítunk, minden esetben elsőrendű fontosságú, elsőrendű haszon. Az imádságnál és tanulásnál más-más módon, de mindig a lélek, a szellem éber és tiszta figyelme a döntő. Azt mondja ez a fantasztikus nő, ha valóban odaadó figyelemmel igyekszünk megoldani egy geometriai problémát, és egy óra múltával is ugyanott tartunk, egy

másik titokzatos dimenzióban, mégis percről percre előbbre haladhatunk. Anélkül, hogy észlelnénk, hogy tudomásul vennénk, a látszatra hiába való törekvés percről percre nagyobb világosságot támasztott bennünk. Hoppá! Gyümölcsét azonban csak később az imádságban nyerjük el. Természetesen erőfeszítésünk az tanulmányok terén is meghozza majd egyszer valamikor a gyümölcsét, mint ráadást, aminek esetleg épp semmi köze a matematikához, de hogy az imában elnyerjük figyelmünk jutalmát, afelől legkisebb kételjünk se legyen. És figyeljetek Johnny Nashre, meg Susan Craftra, mert ez valami gyönyörű lesz, és közben lehet azon gondolkodni, hogy a hiába való igyekezet, melyel az arszi plébános, hosszú és gyötrelmes esztendőkön át küzdött a latinnal egy napon gazdag termés hozott számára, és épp a fölismerés világosságát, melyet gyónóinak szava, sőt hallgatása mögé látva gyökeréig hatolt, de igazából az igazi eredmény egy őszinte, béna, slamposan elmondott, de mégis a figyelemre való, a fókuszra való törekvés imája. Úgyhogy Johnny Nash és Susan Craft, utána pedig Hajas Tiborral térek vissza, már alig várom.

Hajas Tibor 80 éves lenne, mesztelen teste nyárvégi este, és csak én ciripelek, mondja egyik hajkujában, vagy ugye a másikban, arcot csupa forma, maradna a lényeg, ha a hús nem volna. Óriás hatással volt rám egész életemben a fantasztikus Frank Tibor, aki Hajas Tibor, Tiborként Molnár Gergelyi hatást gyakorolt a magyar képzőművészet, performance művészet, költészetre. Itt van, használhatom a karom, a lábam, kedves karom enyém, ugye, kipróbálhatom, de nem túl gyakran, kedves lábam, oly távoli, mintha valódi lenne, és ezen kívül is a levelek, az eső, a surrogás, a konyha, hallani az üresség kortyait külön-külön a hideg tompa megvilágításban, s talán még más is, mi minden. Ó, fantasztikus költő volt. És amikor igazából spirituális hangokat penget, én ébren vagyok, én virrasztok fölötted, ebben bízhatsz nekem, nincs más alternatívám. Ez a hang puszta virrasztás, semmi egyéb nem lenne, ha nem virrasztana. Ne hagyd megtéveszteni magad, uram. Lehet, hogy számodra vak vagyok, tapogatózom, saját jövőmben botorkálok, amit te vagy, nem látok és nem értek semmit, nem segíthetek. De én nem azért vagyok, hogy segítselek, ahogy te képzeled. Én nem botorkálok, én nem tapogatózom, én nem mozdulok, én nem tartozom hozzád sem sokkal inkább, mint bármi máshoz. Lehetséges, hogy a helységben, ahol most mindez elhangzik, senki és semmi nincs a hangomon kívül, nekem mindegy, sőt, tetszik nekem ez a gondolat. Ahogy kedves nekem az üres lakásban bekapcsolva felejtett televízió képe, és valaki vigyáz a házra, valaki ébren van. És mire ezek a szövegei megjelennek, írta a 46-ban Budapesten született Hajas Tibor, nem lesznek számomra többek, mint dokumentumok, hamis dokumentumok, sorozatra gyártott vagy illegális hamisítványok. Mire ezt a mondatot befejezem, múlt idő lesz, ami a jelenben érzékelhető, mind múlt idő. Ami a múlt idő, ami a jelenben életképes marad, a múlt idő hamisítványa. Minden, ami hamisítható, alkalmas arra, hogy standardá váljék. A használatos standard egyfajta éppen elmúlt tökéletesség. A standard egyszerre állandó és változó. Ez a dialektikája. Önmagam standardja vagyok. Ez nem önéletrajz, ez nem személyes vallomás, ez nem lírai meditáció. Ez nem arszpoétika, amit olvas, öndivat bemutató. Itt én vagyok saját magam manökenje. És manökennek lenni nem privilégium, mindenki manöken, mindenki önmaga divat bemutatója, mindenki önprospektus, mindenki reklám, mindenki kínálat, önmaga percről percre történő sorozatgyártásából. A függetlenedés lehetősége önellentmondás. Atya, Úristen, gyerekek, Isten nyugtassa, de még inkább Isten éltesse Hajas Tibort, aki most lenne ezekben a napokban 80 éves.

0: Hát gyerekek, engem aztán jól ide raktak. Engem jól ide raktak. Márhogy nem engem a műsorvezetőt és szerkesztőt, hanem Hajas Tibornak van egy ilyen verse, hogy engem jól ide raktak, ez a címe. Engem jól ide raktak, és ezzel búcsúznék, s a nyekken, és mivel érkeztem volna, s a fej körbeforgatása felmérni ronda birodalmam, itt egy éj, fortyogva és morogva, mint egy óriás lélegzet, mondjuk, s hogy rejtőzzék belé, vagy épp ellenkezőleg próbáljam elviselni. Aztán a ritka napsütés reflexiói minden szélein, s majdnem kódszerűen, s hogy hemzseg és nyüzsög az élő, s hogy szöszmötöl és matat és kaparász, hát ezt nekem, s a langyos érintés homája, mintha tárgy lennék, s vastag porrétegen keresztül, hogy egymás szörnyű közelébe jussunk, mint nyammogás, mint viszketés, mert szólni már kevés akad, és azt is mi a francnak, s nem mondhatom a múlt, ugyancsak derengő, mezítelen űr, ahol valami gyenge pusmogás az imént halt el. S micsoda csöpögés is ez itt, kívül meg belül, folyton folyvás, mintha nem is én találtam volna ki. Hajas Tibor, és a mi egyáltalán nem egyedül maradó Isten szerelmünk.
1: Isten kutyája, Kréger Zsolt műsora.
0: Köszönöm a munkatársaknak, Fábri Benyámin, technikai munkatárs, és Nagy Katica, színművésznő segítségét, közreműködését. Két hét múlva találkozunk, addig is Facebook, Isten kutyája, YouTube, Isten kutyája, hallgassatok sok tilos rádiót, szép napot, jó reggelt, jó vezetést, jó életet.

0: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agy méretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak. A Cube, a Euronews tényellenőrző csapata utána járt, hogyan terjedtek hamis információk a berlini Pride merényletről, amiben egy nő életét vesztette és legalább 29-en megsérültek. A hajtóvadászat közben olyan videók keringtek a neten, amelyeken egy állítólagos gyanúsítottat láthatnak, amint rendőrök lefogják, miközben a rendőrség ekkor még valójában a támadót kereste. A videót orosz barát Telegram csoportokban és a német nyelvű Pravda oldalon is megosztották, ami egy olyan klónoldal hálózat része, amelyet kutatók szerint orosz barát Kremlő párti befolyásolási műveletekhez kötnek. Más posztok is a TikToker videóit használták fel arra, hogy bírálják Németország bevándorlási és kiutasítási politikáját. Jól lehet, a támadó személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg. Nem ez az első eset, hogy embereket a közösségi médiában tévesen vádolnak. Hasonló képek és videók a 2013-as bosztoni és a májusi lipcsei támadás után is terjedtek.
1: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta a galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
2: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Hellosztok, ez itt a Tilos Rádió, benne a Color Local, FM 90,3. Vége van a baromkodós résznek. Nagyon komoly témákkal jöttünk, készültünk nektek. A társadalmilag releváns kérdéseket fogunk boncolgatni vendégünkkel.
1: Ez elég erős
2: felkó. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatói!
3: Akadémikusok sem kaptak ilyen felkókot.
0: Egy őszakállas úr a vendégünk.
2: A télapó december
3: 6-án.
1: Piros a sapkája, csak mondom.
0: Nem csak az óra is, mint a Rudolfnak, úgyhogy ez ilyen fúziós télapó.
2: Jól viselkedtetek, gyerekek?
1: Igen. Nem is kell így őszíteni, mint a Lewandowski-nak tegnap este a tévében.
3: Magára rántotta a hívőport.
1: Beőszette a haját, hogy úgy rúgja a gólokat, és jobban.
0: Azt hittem, hogy így, hogy az óra alá rántotta a hívőport.
3: A Waller generál.
1: Az a Maradona volt, aki végigment a csíkon.
3: Sose talált haza szegény azóta sem.
1: Szóval én egyáltalán nem értettem meg, amikor a Dávid beszélt és elküldött egy linket, mert alulról kezdtem, és nem felülről kezdtem lefelé olvasni, és amikor a 80-as évekbeli valamiféle bonzós interaktív videó, nézem, 89-87, mondom, mi ez? Mi lesz itt ma?
2: Úristen, ezt mutattad meg nekik körülbelül? Pedig ezt ilyen félig rejtve tartom
0: ezt
2: az internet.
0: Tudom, de én valahogy megtaláltam, és azt mondtam, hogy ez tök vicces, meg hogy... Szóval vendégünk Bodrogi András, aki, hát ugye, erről fog szólni is, hogy kicsoda tulajdonképpen, és az Andis sem találta ki. Van az interneten egy titkos videó életrajzod, amelyiket én kitúrtam, és elküldtem a többieknek, és ez olyan, mint egy, hát mint a Forrest Gump, vagy mint a Celig. Kicsit a
1: történet. Leceligezte a Mikulástól.
0: A gyerekkoromban olyan élmények jöttek elő, Z pluszból, meg a nem tudom én, meg a A3, vagy hogy hívták azt a televíziót.
2: Volt olyan is, igen. A Skála metrónak a teraszán. Boros Lajos. Filip is volt, igen. Filip. Rákai Kálmán.
0: Meg a...
3: Magyar neve.
0: Meg a Shane 69, vagy, hogy hívják azt?
2: Császárelőd.
0: Meg volt a Sziáminak is benne műsora. Nem könnyű zenekint
2: már. Neki titottjátok a
0: nevét. Nem ő a vendégünk.
3: A télapó a vendégünk.
0: Hogy olyan zenekarokban játszottál, meg olyan dolgokban, amiknek megvoltak perifériálisan. Azt hiszem, hol mint menőség, hol mint ciki.
2: Uh-huh. De ez végül is arra a korszakra kimondottan jellemző volt szerintem.
0: Persze, hogy lehetett sok mindent.
2: Úgy globálisan is.
0: Sok mindent felpróbálni.
1: Mert te valójában zenész volnál? Muzsikusnak dalból van a lelke?
2: Hogyha ilyen kreatív tevékenységeket folytatok saját magam, akkor azt zenével teszem. Nem hívom magam kimondottan zenésztek, mert aktívan nem csinálom, hanem inkább ilyen passzív-agresszíven otthon. Ami kell, ami egyszerűen csak mondjuk ilyen egyensúlyba tesz, mint kreatív folyamat. Ti is kreatív emberek vagytok, biztos nektek is megvan egy olyan kis rejtett tevékenységkör, amit így szerettek.
1: Ez minden nem publikus.
0: De te éltél Gázsiból.
2: Igen.
0: Volt olyan része is,
2: amikor zenészként éltem, igen.
0: Amikor zenész válogatott keretében.
1: Zenész válogatott.
2: Igen, nem fotballoztam soha.
0: Jó, nem.
2: Szóval is rácok a fotball, a jégkorong, és a társai az a Mikulást ma nem érdekli. Ezeket a témákat lehet lehetőség szerint, mert itt voltak már itt ilyen idézetek különböző fotballistákról. Nem, a foci az nem az én területem, úgyhogy nem fogok tudni nagyon-nagyon jókat beszólni.
0: És hogy volt tehát a kis Andris azt gondolta, hogy beiratták a szülei zongorázni?
2: Kirúgtak a zeneiskolából nagyon korán.
3: Ez az erős kezdés.
0: És
2: trombitálni irattak be. Mert gyerekkoromban így nagyjából ráébredtek az akkori tanárok, hogy van hallásom, vagy van érzékem a zenéhez, és akkor mondták a szüleimnek, hogy lehetőség szerint mindenképpen. Amellett, hogy kommunista dalokat kórusban énekeltem, mert én voltam a legkisebb, így nagyjából az egész iskolában, és ilyen angyali arccal biztos nagyon szépen
1: énekeltem. Ez melyik iskola, és hányban vagyunk?
2: Ez kinekben volt a Kiskunhalasi Szűcs József általános iskola, illetve a Budaörsi, annak szerintem nem volt neve. A Budaörsi lakótelepi általános
0: iskola. Ez a hányas számú, nem?
1: A szomszédok.
2: A kék tornatermes, a piros.
0: Így volt a kék iskola, meg a lila iskola, így hitták ezeket a lakótelepen. Azt hiszem el kellett nyerni azt valamivel, hogy lehessen neve. És ebben a kerességben az én hetes iskolám a Muki nevet választott.
1: Miért Muki?
3: Muki.
1: Tényleg? Hagyjál már békén, ez nem
3: hiszem. Ki a Muki?
1: Az őrs volt.
2: A Mukinak a fia
3: vagyok. Fia vagyok, igen.
2: Mukinak rád nézek a hosszú nyelű késsel.
0: Az megköszönöm.
2: Köszönöm. De ne.
0: Csodálatos az a szád, de rám tudjátok, hogy ki vagyok. Ezt a gyerekeim is vágják kívülről, de tényleg Munkáshaton utcai általános iskola, és a kreatív kereség a Muki lett.
3: Na jó, benne vagyunk
1: a 700-et.
0: Tényleg, ez mi volt a csokiban?
2: Ez még mindig a
0: másik, hogy gyerek. Fiatal
1: is kapsz, csak megérdemlem.
3: Szóval,
2: a Muki, Mukilás is itt van.
3: Szóval hányban járunk? Az volt
2: a ez, 8, ez, ez, a ez a csodás 88-89, amikor ti biztos ilyen alternatív helyekre jártatok.
3: Már régen az egyetemi
2: 89. FMK-ba, meg nem tudom milyen.
1: 89-ben kizavartuk a Komcsikat, nem tudom, emlékszel-e.
0: Az ők voltak én addig.
1: Azért, hogy megcsináljuk, nektek a helyet. Ugye, ahova felnőnötök, kedves kis pajtások.
2: Mi meg ott álltunk váltömésekkel, hosszú Bundesliga frizurákkal, aranykeresztekkel a fülünkben, és fővárosi popzenészként a Fészeklubban járgáltunk, és ott éltünk.
0: Uh-huh. Fészekben? Igen. És mi volt ez a zenekar?
2: Volt több is egyébként, abban az időszak pont ez a rendszerváltás, amit megcsináltatok nekünk.
1: Igen, sem máskor is.
2: Köszönöm. Avval együtt így igazából majdnem minden beszabadult.
0: És akkor az úgy volt, hogy a Wilpert Imre azt mondta, hogy te most ilyen formációban.
2: Ez még szerintem még korábban volt. Ez az időszak volt, amikor kiadókat reluxások és pékek csináltak.
3: És a barna valakúrból a csomagtartóban.
2: Körülbelül, de egy igazából sem nem, hogy, hogy ott voltak ilyen független kiadók, mint a Rákóczi Pékség is ilyen volt kiadója. Aha. A Nívó kiadó, az tényleg egy reluxás volt végül is, és ilyen akkor gondolom ilyen vállalkozásként ezt viszonylag jól lehetett így pörgetni, különösképp, hogy Warburgból is lehetett eladni, akkor, akkor az illegális kereskedés az így nézett ki, hogy nagyjából saját magukat publikálták.
0: Na, mik voltak ezek a zenekarok? És melyik tulajdonképpen számot?
2: Volt,
1: Várjál, az két különböző
2: kérdés. Szóval ez a Rolling Stones volt, és...
3: az egyik. De mi vagy a másik?
0: Volt a Boom.
2: Meg a Beatles.
0: Volt a Boom.
2: Volt egy ezek, hogy Boom, igen, annak a Valla Attila volt igazából az arca, aki ma jól tudom, viszonylag sikeres musical szövegíró. És
0: lehet, hogy játszottál a Bognár Attilával?
2: A Bognár Attilával nem.
1: A Bognár Attila játszott.
0: Láttam valakit, aki olyan hajjal így ugrált.
2: Nem én nekem ez
0: nem a... Nem az én.
3: Magyar Dieter.
0: Modern Talking, vagy Magyar Talking, hogy hívták?
2: Modern Hungária.
0: Modern Hungária.
2: Srácok, nem tudom, ez jobban fel kellett volna készülni ebből a korszakban.
1: Belőle.
0: Sajnos belealudtam a poplexikonba éjszaka. Így összecsukódott a V-betűre a poplexikon.
2: Szóval ezek azok az emberek ilyen Boom, Fanfan, mégis a Csillagszületék nevű ilyen, a Csillagszületék nevű ilyen tehetségkutatónak így az a generációja a hazai könnyű zenének, ahol megtaláltak olyan gyönt szemeket, mint Kovács Ákos, meg Ákos maga, a test.
1: Tényleg.
0: Principium.
1: Tényleg.
2: Meg egy csomó, a magazinzenekar, amiből lett a Sing Sing, meg Novák Péter féle cég.
0: Nagyon jó. És figyelj, Hit Gyülibe hányan kötöttek ki ebből a társaságban?
1: Berja
3: is.
2: Hit Gyülekezetben? Hát nem tudom, én Budaörsi vagyok, úgyhogy ezt végig, ennek az elejét viszonylag végignéztem.
0: Ott volt a
1: Hitcsarnak. Ez a 80-as.
0: Hát a Manhattanből Csoki oda került.
1: Az Erbos,
0: sok ember, aki itt találta meg a boldogságát ebben.
2: Emlékszem, a játszótéren az egyik napról a másikra eltiltották tőlünk a társaság egyik tagját. Úgyhogy ezt már így nagyon kora gyerekkorban nem értettem, hogy miért nem játszhat tovább velünk szegény.
0: Az egyik kamera megszerzett egy hit jelvét, akkor régen voltak ilyen. Ugyanilyen népszerű volt majdnem, mint a de jelvény.
1: Hát ez nagyon rövid ideig tartott, amíg ki nem lerült a
0: turpiság. Volt hit jelvény, szerzett egyet, és át lakfilcere írt, hogy I hit you.
1: I hit you.
0: Ez az igazi pankoskodás.
1: Igen.
2: Szóval miután kibuktam a közösségből, tegítést adtak a közösségből, azután teljes deviáns életet kezdtem elélni, és azóta is azt csinálom.
1: De hogy gimiben gitár?
2: Nem, a gimi utolsó évében már a lemezes boom zenekarban játszottam, ezért bodrogi művész úrnak hívott mindenki. Uh-huh. És igazából inkább így inkább dalokat írtam koragyerekkortól. Nem érdekelt nagyjából az, hogy így üldögéljek, tehát minket hiperaktívan nem érdekelt az, hogy üljek és ilyen hangszereken nagyon sokat gyakoroljak. Kár, de minden, ugye a hangszerek meg körbevettek, apám az félig zenész volt, és az meg így érdekelt, hogy zajokat csinálni.
1: Akkor ezekben a zenekarokban zajoltál, és szöveget írtál?
2: Végül is nem, leginkább. Ezekben a zenekarokban volt, ahol doboltam, volt, ahol nem tudom, kongáztam. Uh-huh. Azt szerintem a 80-as években nagyon-nagyon menő volt.
1: Ja, az aluljáróban emlékszem. Uh-huh.
2: A chilei haverjaimmal.
3: Meg a bolíviai
1: pártokkal. Te voltál a vanabbi.
0: A sztória, csak kecsuának hívtuk szegényeket, és mindig bejöttek utána a múzeum cukráznába, és egy korsó instat sör után leesett a fejük az üveg.
1: Mindig voltak ilyen bahia szoknyás lányok körülöttük, tudod, akik indiánok szerettek volna lenni.
0: Ja, akkor még bészak volt az antropológia.
1: De az antropológia az asztóriához.
3: Akkor még néprajzosok.
1: Akkor gyűlöltem meg a pálsípot egy életre. Meghallok egy pálsípot, üzések
2: itt. Azok az apró pengetős hangszereknek, azoknak nagyon kellemes hangja volt mindig. Azokat nagyon szerettem, nem tudom milyen neve, csarangó talán, az valami ilyesmi.
0: Biztos nem ukulele.
2: Nem, az nem ukulele.
1: Nem, azt a karákon, azt a divatba.
0: Idefele, odafele?
1: Igen.
0: Jó,
2: szerintem ezt a 80-as évek 9-es, ezt ugorjuk.
1: Mivel színe fessük alá, hogy illusztrálunk?
2: Fessük alá, várjál valamit. De akkor legyen ilyen.
0: Egy
1: kicsit fél.
3: Dávidnak
2: már van egy válasz. Kicsit, ez biztos, hogy egy Yamaha DX7-es volt.
3: Ez teljesen biztos.
4: Itt vagy mellettem.
2: Szóval ez a korszak, igen. Ez a Valla Attila hangja.
0: Klassz. És miért nem underground?
1: Ez mi?
2: Mert hogy a 80-as években én a popzenével lőttem fel, Depeche Mode dalok, én mondjuk ez ilyen obszkurus adott, mint a Cure, vagy ilyen dolgok, tehát volt egy ilyen dark vonalam, de valamiért a szintetizátor, a szinti pop, meg ezek kaptak el engem, mert hogy abban a korosztályban voltam, tehát nekem nem volt meg így a... Később lettek, mert a 90-es években lettek meg inkább az ilyen gitárzenék. Addig inkább szintetizáltam, és szintipop. Persze, szintipop is vagyok azóta is, és imádom. Tehát szerintem annak a korszaknak van egy olyan íze, meg egy olyan világa, ami persze egy kicsbe hajlik bizonyos szempontból. De csak így az image és ilyen szinten, de minden a videóklippek, 80-as évek, MTV, nem tudom, VHS-re kiírt, Fingom Nincs, Alternative Nation, vagy Headbangers Ball.
0: Hé, várj, az volt a másik, nem? Fanfan.
2: Az a Fanfan zenekar, szerintem abban is hallgassunk bele, hogyha ezt a rémálmot folytatni szerintem számomra.
1: A rémálom, ez a rémálom sosem ér. Aki szinti poppos volt, szinti poppos marad.
0: Figyelj, csinos vagy.
2: Nem mondjátok, hogy egyikötök sem bírt egy darab szinti pop zenekart sem.
1: Emlékszem.
2: Mindenkinek sikerül, csak én maradok egyedül itt veletek szemben. Ez Erdély András egyébként, hogy tudjátok, a Back to Black zenekar gitárosa azóta is főszerzője.
0: Csodálatos.
2: És ha jól tudom, ő fedezte fel Edwin Martont is.
1: Melyiket? Oh.
3: Köszönjük, hogy
2: nevezik a zenekar. Szerintem ti még fogtok engem meghívni ide.
1: Volt, és bevette a csodacsokit végre, hogy megoldódjon a nyelve.
0: Most kezdődik a tánc.
3: Tudatállapotos. Átalakul.
2: Ismét köszöntjük a 8 óras évek első kopszak. Miért vezetőjét.
0: Nem, ez vissza fog jönni.
2: Kiugrott a poptarisznyából.
1: És popper is volt?
2: Nem, én a kettő között, mert én szeretem a Durand-Durant is szerettem, és a Depeche Mode-ot is szerettem, úgyhogy ezen két csapat között akkor ment a harc. Abban a szférában és abban a párhuzamos univerzumban, amit ti azért nem érzékeltetek.
0: Én érzékeltem, de mert én hozzá közelebb áll akkor van, hogy szerintetek más országban verték egymást a depesesek meg a duránosok, vagy ez egy ilyen magyar cucc?
1: Pure Depes volt a két nagy csapat, és szerintem nem olyan sokat verekedtek, mint a...
0: Hát volt ez a Hello van, tüzet duránostak nem adok, boom!
1: Igen?
0: Aha.
1: Most lehet, nem tudom. Digók voltak meg a csövesek, és amikor bejöttek a popperek, akkor a világrend megváltozott, mert az már értelmezhetetlen volt, nem beszélve.
3: Hát,
1: az
3: közös ellenség.
1: Az biztos, igen.
3: Ennyi előnye volt a helyzetnek.
1: Kedvenc viccem. Popperországban erre van. Ott van.
2: Ez a mozdulatot is meg
0: kell. És kell az is, hogy valaki tudja, mi ez az ott van.
1: Ott van.
0: Zenekar.
2: Szóval nem volt márvány koptatott farmeretek.
1: Az nem.
0: Nekem volt. Farmer Jack nincs. Márvány koptatott Szőrrel Béla.
1: Igen, vagy hál' Istennek.
0: Akkor a nagybátyám felesége Otto katalógusból varta le a jobb ruhákat, aztán utána emberei is voltak hozzá. Szóval az Otto katalógus volt a minta?
1: A Zeitgeist.
0: Igen, az volt a...
3: Hát az közvetített az értékeket.
2: Répa Farmer volt ilyen is, nem?
1: Répa
2: Nadrág.
0: Pop 84.
3: Igen.
0: Sajnos
1: meg... Na és az nem mi volt? És az nem mi volt?
3: Ugorjuk.
2: És ebben ott sikerült kigyógyulnod. Hát akkor volt a Gyüli.
1: De az nem jött be.
3: De aztán abból is sikerült kijönni.
2: Nem, aztán Krisnás lettem.
3: És azóta is.
1: Belső
0: Krisnás.
1: Guranga.
0: Én most idefelé a villamoson ismét hallgattam a Tisztán a cél felé zenekart, a Krisnás HC-t, amivel egyszer sokkoltalak benneteket.
1: Igen.
0: És gondoltam, hogy berakom, de aztán rájöttem, hogy nem. De nem lették is.
2: De tényleg.
0: HC-s lett.
1: Tényleg az lett?
2: Tényleg? Na, gondolj, hogy visszítem
1: csak mi is. És kigyógyult?
2: Nem, a Gyüli az hülyeség volt. A Gyüliben is volt, tehát olyan kereső emberként az ember így, mondom, a rendszerváltás után minden jött.
1: Ilyen. Szabó Péternek van még egy-két helye most a karácsony magasság, csak mondom.
0: Áttörés, motivációs.
3: Ezt múlt héten próbáltuk megérteni, és a jelenséget feldolgozni.
2: Igazából az volt, hogy akkor történt a 90-es évek közepén csodás társaság végül a Questor támogatásával.
3: Sikerült, hogy nagyon kíváncsi
1: az is egy közösség volt.
0: Igen, olyan, mint a Kordax, csak egy kicsit később.
2: Okay, várjál. Létrejött az LP Records. Az LP Records végül is kultúrába fektettek. Támogatták a hazai fővárosi fiatal tehetséges művészeket, mint a Mester és Tanítványai Zenekar, Mester Tamás és társasága, amiben én is így ebbe a körben végül is pörögtem. Tamás mai napig egy nagyon-nagyon közeli barátom, és mi körülbelül 17 éves korunktól 23-ig együtt pörögtünk napi szinten, tehát nekem így ő volt így a
1: mester.
2: Jó barátom. A mesterem nem, de jó barátom. És akkor volt még egy Love nevű zenekar, amilyen hippi zene volt, és az Erdély András, aki az előbb énekelt, váltott át popperből hippibe. És ez a három zenekar volt valójában kiadva, tele volt plakátozva a város, akkor még ilyen szokatlan formátum plakátokkal. A Kid plakátok, nem tudom, hogy megvannak-e azóta.
0: Nekem csak a...
2: Ti akkor valószínű...

0: Ugye az egészet, hogy például George Harrison vagy a Beatles, az simán így megvolt maga a Krisna tudatnak egyfajta ilyen PR eszköze volt nemzetközi szinten, és ezt valójában szerintem ide is levetítették, és itt a mester is tanítványa volt, amellett, hogy igen, olvastuk a könyveiket, ettük az ételeiket, följártunk a, nem tudom, az aktuális házba, amit templomnak hívtak, és társultunk ezekkel az emberekkel, jártunk Indiába, mindent megcsináltuk, amit ebben ebből az irányból meg lehetett csinálni.
1: Kivéve az önmegtartóztatást, nem?
0: Nekem igazából inkább a bálványimádás volt az, ami leginkább így annyira nem vagy nekem ez szokatlan volt, igen. Hát vagy bálványimádás, hogy kis apró szobrokat.
1: Faragott képeket imádtak.
2: De Somogy megyében akkor még nem volt meg az ingatlan. Krisnafalu, igen. Voltam sokat.
0: A Krisnafalu Somogyvámoson, akkor az még nem volt. Ez tényleg így az első generációs, vagy első másodgenerációs ilyen, még egy ilyen mobilabb kisebb társaság volt, és fönt Pest Hidegkúton volt az első ilyen.
1: Na, hát arról szól a Fekete Kefe, nem? Andris, nem az a Fekete Kefe?
2: De az is.
1: Ezt láttam?
0: Hány év volt? Ez szerintem ilyen 92-3-tól. Egészen sokáig társultam ebben a filozófiával végül is.
1: Uh-huh. És most sem engedted el teljesen, gondolom, azért ez marad, nem?
0: Bizony alapelemei igen meghatározzák.
2: Hús teszel?
0: Moderate. Nem vagyok egy ilyen durva húsimádó figura, de utána csak séf társaim voltak, és azok így nem voltak hajlandók.
1: Mi ez a séf társ?
0: Az élettársaim azok mind séf, mind ilyen tökéletes séfek voltak.
1: Aha. Mm. Ja, nem, hogy a zenekarban, vagy a klubban, vagy nem tudom, melyik volt.
0: Nem. Akikkel, férfiak, akikkel együtt éltem.
1: Aha. Muszáj volt. Muszáj volt bemutatnod, hogy...
2: Kelletett.
1: Hát képzeld, otthon nem ennéd meg, amit kirak a nyád. Akkor is rettető dolog. Hogy...
2: Hogy nem.
0: Igen,
1: és utána
0: jött
1: a hardcore.
0: Igen, és utána egy éles váltással. Tűnös nem, akkor már így különböző más formációkban is játszottunk, illetve volt egy The Challenger in Pieces nevű zenekar Balázs Bencével, meg Dolezsai Gergővel. Ez egy
1: az ilyen... a chip?
0: Aha.
1: Az figyelj, az tök jó.
2: Mutatod?
1: Meséld addig.
0: És ott, ha jól tudom, egyszer a Fresh Fabricnek kellett csinálni az akkori, nem tudom, talán épp futó albumuk kapcsán, a Drive My Hand kapcsán egy remixet az egyik dalukra, és akkor az annyira megtetszett nekik, hogy úgy döntöttek, hogy én és a Bence akkor tartsak velük színpadon, és játszunk együtt. És akkor megszületett, és akkor rá egy évre megszületett Groove Balázs három részes kis rajzocskája, hogy a Fresh Fabricben most már mindenki játszhat. Most már ezt sugallt, hogy a Fresh Fabricben most már bárkit bevesznek. És ez igazából rám mutatott egy ilyen durva mutatója. Úgyhogy még egy klasszikus Groove Balázs 3 képes is van valahol a térben, amit nem tudunk előszedni.
1: Figyelj, ez csodálatos, hogy vitted valamire.
2: Igen.
1: Egyszer a Andriséghoz írtam felkérésen literában net naplót, és az egyiknek az volt a címe, hogy ide már mindenki írhat.
2: Igen.
1: Emlékszem. Igen. És nagyon röhögtetek, mert azt hiszem volt is egy ilyen visszajelzés ugyanerre.
0: Na és akkor ebből igazából megvoltak azok az ilyen nagyon-nagyon emblematikus élmények, hogy a Fresh Fabricnek az elemez kapott aranzsiráv díjat, és akkor a Mahaszkálán fölmehettem a színpadra, és átvehettem valami ilyesmit. Játszottam az AC/DC előtt Prágában, nem tudom, 40 ezer ember előtt.
1: Az benne van, benne volt
0: színpadon, a tehát egy csak ilyen apró bombonok, mint amiket te is adtál nekem reggel, az élettől és a zeneipartól, az a sok szenvedés után, amit a váltömések és a hosszú hajak jelentettek, és a megvető szemek a generációtok részéről.
1: Bandcamp. Fönn van a Bandcampen a chip, és csinált nektek Antal Nimród videoklipet.
0: Antal Nimród, igen.
1: Majdnem jött.
3: Majdnem
1: vendégünk volt.
2: Igen.

0: van. Sajnán
1: Nimrod egy nagyon, nagyon jó arc, nagyon szeretem, jó ember.
2: És akkor te közben megélhetési zenész voltál?
1: Tehát nem, közben például...
2: Lakodalom esküvő, izé?
1: Nem. Én mindig mást is csináltam mellette, és ebben, ebben az időszakban televízióztam. Például a Szív TV-n, a Duna TV-n, a Top TV-n, ahol a Top TV-n végül is ez a fajta társaság, az előbb említett Filip, Balázsi Panna, Szulák Andrea, Csiszár Jenő, a magyar Ray Cox.
3: Csupa-csupa. Nagy név.
0: De te lehettél volna bármi.
1: Én mindig ilyen behatár, az a karakter voltam, aki ilyen ismerős, de nem tudják, hogy ki, hova rakják. Tehát, hogy én mindig ilyen...
3: A fiú, aki ott volt.
1: Igen. Az a srác, az hogy hívják? Ja, tényleg, te ismerős a fejed. Téged már láttalak valahol. Típusú figura voltam.
2: Zenei tévében vezettél műsort?
1: Aha. Igen.
0: Akkor Andris, most már nem csodálod, hogy nem tudtad összerakni ebből a videó életre.
2: Hát nem.
1: Én közel,
2: mi most se értem egészen az egészen.
1: Közel 10 évet képernyőztem.
0: De és így látnak emberek, és azt mondják, hogy jéhet, téged láttak a tévében.
1: Ma már nem ebben a Mikulás figurával értettem. Az képest teljesen más karakter. Meg egyébként is ilyen nagyon furán változtam mindig a karakterem, vagy az arcom, vagy ilyesmi is.
0: Meg ami érdekel. És mikor volt az, amikor teleléptél Svédországba?
1: Azt követően, amitán az IMI nevű lemezkiadóban dolgoztam egy 3-4 évet, és találkoztam egy sráccal, akivel úgy döntöttünk, hogy emigrálunk. Ő egy anesteziológus volt, egy baromi tehetséges ember, és a mai napig ott él, és egy kórházat vezet valahol a világ végén, Lapföldön.
2: És hányban dobbantottatok?
1: Ez 2005-6 környékén.
3: És miért Svédország?
1: Mert Angliában neki volt egy drink and drive case-e, és ezért...
0: Értem. Figyelj, akkor szeretnék a Challenger in Pieces-ből lenyomni valamit, azt, ami fönn van ezen az életrajzon, csak nem tudom, mi a címe, amikor Just Like an Angel tényleg.
1: Solitaire.
0: Ez rajta volt egy lemezen valami tehetségkutatós, szigeti tehetségkutató válogatás.
1: Nekem az, amikor a CLS adott ki a Bérces Ádám valami Platz nevű CD-t, hogy valami.
0: Lehet, hogy az a Platz, inkább Platz vagy Platz.
1: Mindegy, nem tudom, ki volt a kreatív.
0: Sokáig a kocsimban volt.
1: Neked volt CD játszó a kocsidban?
0: Hát ez volt, igen. De ez mit tudom, 2005 körül lehetett, vagy 4, vagy ilyesmi. Solitaire. Mindjárt megvan.
2: Bodrogi Bozán András a vendégünk, 215-37-73 a telefonszámunk, Kitzinger Dávid a DJ, aki eltalálja a szolitárt.
0: Hát reméljük. Igen, ez is azért szinti pop. Dream pop.
1: Hát ilyen erős angol, 80-esek angol száz zenéből építkező dolog volt.
0: Lesz még ez a hagyomány. Visszatérünk. Mindjárt jövünk.

0: műsor!
1: Műsor, gyertek be!
2: Jó napot kívánok! Ez műsor! Itt a műsor! Jó napot kívánok!
3: Megérkeztünk.
2: Akkor bejöttünk, hogy vezessünk.
1: Oda, nyikorogjatok!
3: Vezessük a műsort!
2: Hát ilyeneket csináltatok ti a tévében Filip barátoddal?
1: Te rádiózott is, kiderült.
2: Rádióztam. Vagy Szulákondival?
4: Ez volt. Melody FM 96.4, egy rádió hölgyeknek, nem csak hölgyekről.
1: És most elmondanád, hogy Tilos Shadow
2: Call a lokálit?
1: FM 93.
4: És ott ráadásul az volt, mi 6 órát ültem benne úgy, ahogy te ott, és saját magam szerkesztettem a zenét, lehetett ilyen, és mert ez végül is...
2: Szerkesztettem a zenét, te egymás után lettad a számokat magyarul.
4: Ja, hát végül is az a zenei szerkesztés ma.
1: Szelektor volt.
4: Nem, tehát nem szelektorból jött, hogy ilyesmi.
1: Nem, hogy te voltál a szelektor, nem DJ.
4: Igen, és ez egy ilyen megosztott frekvencia volt, már nem is tudom.
2: Igen, emlékszem, ismerjük.
4: Rádióval, vagy talán ilyesmi, nem tudom, de... Bősze Ádámot láttam, ott meg Retkes Attillát, meg ilyen.
1: Oh, az SZDSZ sírásója.
3: Igen.
2: Az SZDSZ sírásója.
1: Belül lásd.
3: Úristen.
1: Ha nem?
3: Hát, igen. Szállás csináló helyett.
1: Igen. Petkes.
2: És meg lehetett akkor élni ebből?
4: Uh-huh. Én ebből éltem. Hogy igen, ilyen tevékenységet folytattam. Televízióztam, rádióztam, illetve mellett zenéltem. Meg alkalmazott zene, reklámoknak zenét írni.
2: Otthon stúdió, billentyű.
4: Otthon ilyen apró kis stúdió, igen. Uh-huh. Minden ilyen megvolt. Uh-huh. Aztán utána 2000-ben adtam abba a televíziózást a Duna TV-ből. A Miénk a tér című ilyen péntek délutáni élő magazinműsor, kulturális, ilyen edukációs, ilyen fiataloknak szóló, a már sajnos megboldogult Vizi Dorkával, akit imádtam, és mai napig imádok.
1: Igen. Belevezetted?
4: Aha. Sokat tanultam tőle, nagyon édes fel.
2: És akkor elegedett a képernyőből, a népszerűségből, és?
4: Mindent hátradobva. Nem. Végül is nem. Én nem mentem egyetemre így gimnázium után, hanem ezt folytattam. Ezt a csodás csili-vili életet folytattam.
1: Az életiskolájába jártál, Isten a tanár.
4: Igen, pontosan. És akkor visszamentem egyetemre. És akkor tanultam, meg mit? Közben művelődés szervezést, valamilyen ilyen fal dolgot.
1: Hát ez
4: csak úgy igazából érdekelt volna, meg így jobban ráéreztem, hogy ebben van valami, ebben a továbbtanulásban. Amiben végül is még Svédországban egy master diploma is lett belőle angolul, tehát hogy végül is így a 30-as éveimet inkább ilyen visszamentem így tanulni, meg akkor volt ez a lemezkiadózás, akkor jött az egész zeneipari tevékenységkör így az életemben, abban a 2000-es évek elején.
1: De akkor többen voltatok, akik még a 80-as évek végén zenéltek, és sokan átmentek, akkor nem zeneiparozni.
4: Hogy igen, abból a korszakból így egy csomóan, hogyha már ilyen zenekarosdikból, mondjuk az első emeletből Kisszabó Gábor lett így, talán így a zeneipar egyik ilyen akkori fontosabb része, Piero.
1: Ugye?
2: Ugye?
1: Ugye?
2: Ugye, ugye?
4: És a többiek.
1: És a többiek.
4: Én az IMI-ban találtam magam, és ez pont abban az időszakban volt, amikor ez az egész ilyen internet, digitális terjesztés, ezek az újfajta formátumok elindultak, és akkor jól emlékszem valahogy így történt, hogy mentem a folyosón, mert felvettek digitális, vagy nemzetközi marketing menedzsernek, ráadásul csak a kedvenceimet kellett így masszíroznom, mint a Depeche Mode-ot, meg nem, akkor már voltak olyan kedvenceim, mint a Nick Cave, vagy a Goldfrapp, vagy tehát ilyen csomó. A Mute nevű kiadónak, a Virginnek, ami inkább így a jobbfajta kiadványai voltak ennek a kiadónak.
2: Akkor azt, hogy kell elképzelni, hogy masszírozod a Goldfrappet?
4: Elhiszem Goldfrapp. A kiadványaikat és a kiadványaik sikerességét végül is ilyen barter megállapodásokból olyan újságokban, amikben ti írtatok. Uh-huh. A narancsba.
2: Akkor már nem, de igen.
4: Mennyi volt egy fél oldal? Már nem is emlékszem.
2: Mi írtuk az újságot, nem
4: állottuk. Anyway. Szóval ilyen, és akkor egyszerűen a folyosó az akkori vezetője az IMI-nak, Szekeres Judit mondta, hogy Londonban van valami ilyen valami összejövetel, ami találkozó, és te beszélsz angolul, nem, nincs kedved kimenni, mert most nem jár senki. Te ezt simán. Kimentem EMI Headquarter, London. Üdvözlünk titeket a digitális tímjében, az EMI globális digitális tímjében. Uh-huh. Jó, értem, tehát akkor rádöbbentem, hogy ez egy másik tevékenységükkel, egy másik állás is rám talált, mert onnantól kezdve 3 napon keresztül így a fejünkbe tolták azt, hogy ott ült minden országból, minden leányvállalattól egy bizonyos figura, Magyarországról én, és akkor így 3 napig megmutatták lépésről lépésre, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy az addig megjelent fizikai kiadványokat, CD-n megjelent kiadványokat, hogyan lehet digitális formátummá alakítani, ennek mi a lépésről lépés, mi a folyamata.
0: Ott álltak az írmegyet és mutattani, hogy itt kell nyomni, melyik gombot, hogy
1: megmutatták, milyen Napster.
4: Milyen érdeket titeket, akkor volt egy amerikai cég, aki ezt nekik megcsinálta, nekünk csak alapvetően a metaadatokat, meg egy csomó ilyen előkészítés dolgokat, én különböző már globálisan épülő adatbázisba fel kellett vinni, ki kellett küldeni konkrétan postán, dobozban CD-ket a megfelelő módon, a megfelelő, nem tudom, milyen adalékos különböző anyagokkal és adatokkal, és akkor ez egyszer csak megjelent ebben a rendszerben, majd neked még a feladatod volt, és ezt is megpróbálták megmutatni, hogy visszamenjél a saját kis nem létező digitális zenei piacodra, mert akkor ilyen még nem volt. És akkor le kellett szerződni különböző hazai mobil tartalom szolgáltató partnerekkel, vagy digitális online zenei tartalom partnerekkel, amiből talán akkor volt egy a T-Online zeneáruház, és még voltak ilyen mobil tartalommal operáló cégek, amelyek egy bizonyos részében volt zenésztársaim, például a Fresh Fabricből polifónikus csengőhangokat gyártottak midi billentyűken. Csak hogy átlássák, hogy a zenés sors egy újabb korszakát is levetítsen meg.
1: Csengőhang biznisz, ez nagyon kemény volt egy időben.
4: Hát csengőhang biznisz, az szerintem meg az egész mobil tartalom.
0: Cyber gyerekből mennyit kerestek.
4: Nem, most már bármit beállítasz csengőhangnak konkrétan. És akkor még voltak háttérképek.
5: Operátor logó. Ba lehetett úgy kiválasztani ezeket, meg volt felülete ennek, ahol láttad, és aztán...
0: Látod a sengőt?
5: Láttad ezt az egészet, meg utána persze ki is próbálhattad darabonként ezeket a csengőhangokat.
4: Szerintem az EMI-ról belülről azt a óriás katalógust kellett végül is így piacra vinni digitális formátumban, és megtalálni a hazai partnereket erre. És
0: megteremteni ezt, az itthoni piacot.
4: Igen.
0: Ezt érezted, hogy így a meleg süti közelében van éppen dolgot? Tehát hogy itt valami készülődik, és T-Online, és neten a zenei pénzért.
4: Végülis, amikor hazajöttem Londonból, akkor nem mondtam azt, hogy hát nem szeretném ezt csinálni, hanem persze kimondottan érdekelt. És akkor hazajöttem a 3 napos, nem tudom, durva agymosásból, és akkor így mondtam, hogy mi volt Londonban, András? Hát ez. Jó, hát akkor menni fog, nem?
0: Hát csak úgy, nem?
4: Menni fog. És akkor végül is elindult a Republik és Kon Zsuzsa lemezekkel. És nem tudom, ilyen mindenféle Hooligans, meg nem tudom, akkor még kik voltak a művészek, Gáspár Laci. És akkor ezeket a lemezeket végül is ebbe az irányba el kellett kezdeni értékesíteni. Az már kellemetlen volt, hogy rá 3 évre már számokkal jöttek, hogy ezt kéne elérni év végén.
0: Hogy
4: ennyi letöltést nagyon szép lenne elérni, de hát abban az időben ez egyszerűen teljesen lehetetlen volt, tehát nem volt sem bankkártyával fizetés kultúra, sem egyáltalán maga az, a teljes zeneszem letöltés, mint szokás, vagy mint fogyasztói, nem tudom, viselkedés, az ebben az országban, meg szerintem a régióban kb. Kimaradt köszönhető így az Apple-nek, hogy nem tudom, ilyen 2012-ben jelent meg a hazai piacon. 2006 helyett, vagy 4 helyen. Úgyhogy így az így le is tűnt, illetve hát még ott szerintem volt, még becsúszott még egy ilyen dalok.hu is, ami így a piaci szereplőkkel szemben látván azt, hogy kint 99 egységért árulnak teljes zeneszámokat, ők is úgy döntöttek, hogy 99 egységgel kell értékesíteni ilyeneket, összegyűjtve az összes magyar zenét, köztük azokat, amiket ti is szerettetek még, amikor azelőtt, mielőtt én még Megjelentem a színpad közepén a váltöméseimmel. És közben a piaci szereplők, akik nem tudom, 250 forintért kellett, hogy áruljanak trekeket, akkor már volt a songo.hu.
1: Hát nem talán kellett, ennyire árulták.
4: Hát mert, hogy konkrétan a piacról próbáltak.
1: Ja, hogy ennyire kapták meg a szereszámokat a többiektől.
4: És akkor így ezt az egész teljes zene szemletölt is ki is nyírta. Ebben bekanyarodtunk végül is ebbe az egész digitális zenevilágban, ami az életemnek a következő korszakát jellemzi, igen, kedves elég, hallgatóink.
1: Elég régóta tart, úgyhogy
0: hozzánevezheted a hipster szakáltaizéhez.
4: Nem, mert nem láttam az arcomat szerintem 15 éve, őször nélkül.
1: Ja, azt hittem nincs tükröd. Vagy van csak vámpír vagy. Ezek a végórái lesznek. Nyomjak egy bozánt előtte?
4: Hogy érzed?
0: Igen.
1: Nekem most tényleg a hadd legyek önmagam, azt eléggé bírom. Azt nem mondtam neked.
4: Legyen így.
1: Szerintem az egy jó dal. Meg klassz, hogy magyarul van. Kevés a magyar jó dal. És itt lepleztem le a darkos gyökereidet.
4: Darkos gyökereidet.
1: Tart gyökereket.

0: reggelt, nem ezért szeretjük, jó reggelt, kívánok.
1: Mi nem szeretünk senkit.
0: Nem, de hogy is nem, minket szeret mindenki.
1: Hello Budapest, jó reggelt kívánok.
0: Hare Krista, Guranga.
2: Hare, hare.
0: Azért itt vagyunk a Digitáliában.
1: Ezt nektek, ezt a mai reggelt.
0: Egy nagyon, nagyon szépen nyilatkoztál az A38.
1: Vendégünk, Bodrogi András.
0: Igen. Igen, bocsánat.
3: Na, a kurátor.
2: Ki fogja a konfot elkövetni?
1: Zeneipari okos ember.
0: Itt mondja,
1: YouTube szakértő nem ár.
3: Óriási valjúgep van közöttünk, azt tudod.
0: Valjúadnit.
1: Valjúgep. Láttam én már
3: korom
1: valjút.
0: Tetszik? Szeretem.
2: Karón
0: valjút. Hogy lettél te híres youtuber?
3: Híres youtuber egyáltalán lettem.
1: Influencer.
3: Svédországból vissza zenei exportirodának voltam egy ideig része, mint projektmenedzser, akkor utána csináltunk egyfajta ilyen viszonylag megelőzve korát egy ilyen zenei céget, aminek Zene 360 volt a neve, György Péterrel, a Gárobival, Stíl Augustival, ilyen zeneipari mogulokkal. És aztán utána a Robival kezdtük el a VM Music disztribúciót így erősebben tolni, a Gárobival, ami egy a mai napig meg itt talán a térségben is az egyik ilyen nagyon eredményes digitális zenei terjesztő cég. Végülis ugyanazt, amit én az IMI-ba elkezdtem, ezt az egész tudást itt tudtam valahol kamatoztatni, meg továbbvinni.
0: Akkor mit csinál a VM Music pontosan?
3: A VM Music disztribúció az történetesen, digitálisan terjeszti azoknak a kiadóknak, meg művészeknek a kiadványait, akik ebben megbízzák a céget. Uh-huh. És akkor ő pedig kihelyezi a különböző felületekre. És akkor abban az időben...
1: Megbeszedi a pénzt.
3: Uh-huh. Meg
1: csinálja az elszámolásokat.
3: Igen, pontosan, riportol. És akkor az időszak volt, amikor már az előbb említett, mondjuk, hogy iTunes, meg Spotify, Deezer, meg a YouTube is megjelent a bevételszerzés lehetőségével, és akkor még emlékszem, még az én időszakomban én kötöttem le a Google-al a szerződést a VMD között, és akkor mi voltunk az első ilyen nagy partnerek, akik bevételeket generálhattak a YouTube platformról, és akkor próbáltuk így a hazai piacot edukálni ebbe az irányba nagyon sokat.
1: Köztük
3: meg a partnereket, akikkel például igen a közös jogkezelőket, és ez egy nagyon izgalmas időszak volt, és erre nem tudom, rá 2-3 évre, amikor Szép Zoltán János megírta a Blikben, hogy Majka 10 millió forintot kellett volna, hogy keressen a 10 millió megtekintése után, akkor az összes létező partnerünk azt gondolta, hogy én valahol valami durva sportautóból kiszállva átszállok a jaktomba, és Maradónával kéz a kézben elhajózunk a lemenő napfény felé, abból a sok-sok pénzből, amit nem fizetek ki a 10 millió megtekintések után a zenészeknek, vagy a partnereimnek. És akkor utána ebből átment egy ilyen durva edukáció, mindenkinek előről el kellett kezdeni magyarázni, hogy ez hogy működik, hogy egy kattintás az nem egy forint, mert hát az emberek így gondolkodtak, és meg a partnereink, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor így kiugrom ebből az egész VMD-ből, megtartva inkább a Robival a barátságot, és oktatni kezdtem ebbe az irányba, és akkor zeneipari hivatal, majdnem híres rocksuli azóta
0: zeneipari
3: is.
0: Zeneipari hivatal?
3: Van egy ilyen zenei menedzsment iskola. És akkor ezekben egy úgynevezett digitális zeneüzlet A-tól Z-ig tanfolyam, mindenkinek ajánlom. Van egy ilyen, amit most már egy évek óta tartok, és ilyen nagyon, nagyon patinás és nagyon zavarba ejtő emberek jelennek meg ezen a kurzuson, és lesznek belőlük, vagy már egyébként is a piacon dolgoztak, de lettek belőlük, nem tudom, újabb kiadók, újabb zeneipari szakemberek, és emellett megtalálta Google Magyarország.
0: Úgy hangzik, mint hogyha ebben a kicsi pici országban lenne igazi zeneipar, lenne igazi piaci bizét, sok szakember képzés.
3: Hát ahhoz képest, ami ha visszacsatolhatok a reluxásokhoz és a pékekhez, ahhoz képest igen, óriási változás van, és én ezt tevékenyen végig tudtam így kísérni, meg, meg lehet, hogy segíteni is, és nagyon tehát igen. Fényévnyi változások vannak ahhoz képest, ami mondjuk 90-es években volt, független zenekarok körül bármilyen szinten tudatosságban, menedzsmentben, márkaépítésben, ha lehet ilyen szitokszavakat itt kimondani.
1: Lehet egy ilyen, biztos akkora különben, mint a könyvpiac.
0: Ezt tudom mondani, hogy makrogazdasági sac per kb-ban mondjuk. Könyvpiac az 40... tankönyve 60-70 volt régen, és a tankönyvet elvitték, és szerintem 40. Most 40.
1: Jó, 40 kb. Szerintem az oké. Okay.
0: A film az 100 tokkal vonóval.
1: Hát jó, csak kirakja bele azt a 100-at, ugye?
2: Igen, máshonnan.
0: Hát az minden.
1: Ne hívjuk filmpiacnak azért.
3: Úgyhogy ez az időszak, ami ebből is járt, hogy a Google Magyarország pont elindította a Grundon, a Google Ground nevű ilyen rendezvény és oktatóközpontját, és akkor én voltam azóta már egy a hangos figura, meg oktatós arc, hogy hogyan kell YouTube-ból, meg hogyan kell ezen a platformon, meg videótartalommal mit kell csinálni, meg ilyesmi. Tehát ez egész ilyen internetes, meg digitális üzleti vetületei
0: a zenei
3: iparnak, meg a szellemi terméknek is.
0: Nem te fogtad azért.
3: Nem, hát azóta már Frabbato az ősi mágussal is ültem, és beszélgettem arról, hogy a YouTube jelenlétét hogyan tudja tökéletesíteni, tehát hogy azóta ez kitágult ez a kör, és nem csak zenészekkel, hanem csomó olyan emberrel, aki a szellemi termékével próbál valamit csinálni. Uh-huh. Ezen a platformon, illetve a zeneipart az utóbbi egy-két évben már, vagy két-három évben megcsalva, mert hogy ez az egész Google Grand lett egy ilyen szexi logó a homlokomon, amiből mindenki azt gondolja, hogy a Google-nál dolgozom, pedig nem, és már én nem vagyok alkalmazott, hanem egy külsős ilyen szerződéses tanácsadó trénerük vagyok, evangelista lettem, csak YouTube evangelista, és egy csomó-csomó márka és csomó szolgáltatás van, akiknek így segítek, hazai, nem tudom, milyen bank, hotel, lánc és társaim, inkább ilyen klasszikusabb tartalommarketing irányba megy el. A zenei része, meg a zenei tartalom része, az még van, mondjuk például az A30 hajónak egy
0: remek...
3: Mit mondtam?
0: A30. Te tudsz valami.
2: Még 8 hiányzott.
0: Fogynak el a számok.
2: 8 az egy eltűnt az út során.
0: Kapitányos, jöjjedünk?
3: Az A30.
2: Már csak A30. Majd menjen fiam előre tovább.
3: Az A38 hajó csodás projektje, ami így ott felvett, az elmúlt 10x évben felvett brutál mennyiségű koncerteknek egyfajta ilyen online publikálása, ennek az egész tartalom bázisnak így a kezelése, valami fajta jövőbe vetítése, beépítése a hajó kommunikációjába, márkaépítésbe, stb. Egy ilyen projekt, ami baromira izgalmas, és nagyon, nagyon szeretem. Meg a jó társaságot egyébként, meg nagyon-nagyon magaménak.
1: És kell neked dolgoznod influencerekkel? Hogy tudod, hogy működik ennek a gazdaságtana?
3: Mert... Az influencer marketing, igen. Az influencer marketinget evangelizálnom kellett az elmúlt három évben.
0: Kérek elnézést!
2: Magyar embereknek szóló magyar rádióban, vagy ne haragudjál, tényleg?
0: A rohadt!
2: Szedd össze már magad,
0: tényleg. Kapsz olyan tockos, tényleg.
2: Evangelizálod.
0: Racsoltok itt.
1: Fussunk neki újra. Szegények, mit csinálsz?
3: Nem, vannak hát, az a Google Grandon az volt az egyik feladat, hogy ezt az egész első, meg másodgenerációs kreatív videósoknak a csapatát Dancsó Péter, Szirmai Gergő, Kis Imre, mondhatnám még üntünk, Viszkó Fruzsi, Follow Anna, ezek mind óriás egyénisége ennek az egész közegnek, hogy ezt az egész világot toljuk valamilyen szinten egy kicsit így a mainstream világba, márkák szeme elé, hogy átlássák, hogy a platform ilyen szinten is képes márkáknak megjelenést biztosítani, reklámot biztosítani, termékelhelyezés új korszaka, stb. Úgyhogy az elmúlt 2-3 éve például a Kimityub nevű, nem tudom, hogy láttatok-e ilyet, hogy eljutott-e hozzátok, vagy akár a gyerekeitek esetlegesen szenvednek attól, hogy nem látják.
0: Szerintem az Ancsot én honnan tudom, hogy ez kicsoda.
1: Just Widman.
3: És akkor a lényeg az, hogy ez erre a talán ebben az évben lett az, hogy átesett mindenki a ló túloldára, és mindenki az influencer marketing projekteket szeretne csinálni, és a gazdasági vetületeire voltál kíváncsi, vagy konkrétabb kérdést?
1: Ja nem, hogy dolgozol ezeket. Nem. Hát, hogy mi öreg emberek értetlenül állunk azelőtt, hogy emberek azt nézik, hogy más ember játszik például. Most volt szó az első.
3: Akkor ebből az egészből a top story, és akkor ez szerintem ez pont egy ilyen fun fact. Fun fact-ekkel teli sztori.
4: Fun fact, mi? Fun, még egy szó. Okay. Lapozzátok fel a Wikipédia.
3: Értékna. Kis hazánkban konkrétan van 22-23 évesen elkezdett egy srác, semmi más, csak látta, hogy az interneten meg a YouTube-on működik az, hogy kinder tojásokat bontunk ki. Tehát unboxing videókból felépített körülbelül egy olyan csatornát, ami talán nem tudom, ilyen 2,7 millió feliratkozóval rendelkezik. Majd a srác ezt tényleg így megcsinálta rendesen, a technikákat kitanul, vagy hogyan kell kereső optimalizálni, hogyan kell nézettséget növelni, meg az egész bevételszerzés folyamatot is megértette. Majd egy idő után ez egy családi vállalkozással nőtte ki magát, ma már közel 5,4 millió feliratkozót kezelnek egy hazai vidéki városból az egész család, és minden az egész család ezt csinálja, tehát rendesen filmgyártók lettek.
4: Tóték.
3: És akkor az unboxingból egy kicsit átmentek már az ilyen cosplay, szörnyű, tehát amikor ilyen beöltöznek különböző Marvel és nem tudom milyen karakterek.
1: Azt hiszem, Happy Hippos, akkor egy öltöznek.
3: Marvel és Comics, DC Comics jelmezekben, és akkor így nem tudom, ilyen kis apró szituációs játékokat játszanak. De egy nagyon nézet lesz.
2: És ebből
3: nem, hogy megvannak, hanem konkrétan brutál bevételeik lettek belőle.
2: Na igen,
4: ezt találjuk meg.
3: A gazdasági oldala. De ez mondjuk nem is az influencer marketing rész. Az influencer marketing részét úgy érintve csinálom, mert erre időközben a 3-4 év alatt kialakultak olyan cégek, akik menedzselik ezeket a videósokat, úgynevezett multi-channel network partner cégek, amelyeknek így a, nem tudom, így a üzlet építésében valamilyen szinten próbáltunk segíteni a Google Grand részéről, a hazai Google csapat részéről, hogy legyenek ott emberek, akik segítenek ezeknek a videósoknak. De ugyanúgy, mint ahogy a zeneiparból, a videósok első generációból kerültek ki azok az emberek, akik ezeknél a cégeknél segítik a tovább az új generációs videósokat, mert most már szerintem lassan a 4.-5. generációja növi ki magát a YouTube-on, és mint mondtam, átesett a ló túloldalára, mindenki próbál YouTubert használni ahhoz, hogy a saját termékét, saját szolgáltatását, nem tudom, így valamilyen szinten az új generációs szeme elé tűrje. Semmi, mi történik? Eljöttünk közben kint, azt látod, hogy jönnek, értem.
4: Nem, én rendes marxista fideszesként fel szeretnék tenni neked egy etikai kérdést. Okay. Azt filtagadtuk itt reggel, hogy az e-olimpia az olimpia, és hogy az e-játékosok, és akkor itt egy 40 percet ezzel eltöltöttünk, hogy Marci közlekedett.
2: Én meghallgattam a titeket.
4: Tehát, hogy hová jut ez a világ? Hogy tényleg már, álljon már meg a fákás, mert tényleg, hogy kindert olyan csomagolnak az inzbarcikán, és ebben, hogy nem, már pókot fogtok enni, meg mi lesz már még így?
3: Figyelj, hogyha a gamer világot nézzük, az nem, hogy hova jut majd a világ, hanem már hol van a világ. Tehát, hogy így alapból az, hogy e-sport rendezvényeken fogalmad nincs, mi történik, és csak nézed azt, hogy tényleg egy új generáció örül valaminek, aminek így az egész, nem tudom, a játék struktúrája, meg a szereplők, meg a karakterek nem értesz belőle semmit. De az, hogy mondjuk nem tudom, az amerikai hadsereg az konkrétan egy ilyen jellegű e-sport rendezvényre mászkál azért, hogy az új generációban kiszűri azokat, akiknek a szem és kész koordinációjuk a megfelelő módon alakul abba az irányba, hogy drónpilótákat generáljanak belőlük, akiknek az első generációja már konkrétan ki is bukott azon, hogy mit csinál, és ebből nem tudom, dokumentumfilm is létezik. Tehát, hogy ez itt van, meg mai napig van, és amellett, hogy ez oké, ez tényleg érdekes drónpilóta, az, hogy ezek a, az új generáció ezekkel a tevékenységekkel, ezekkel a típusú, nem tudom, képességfejleszt, valami fajta képességfejlesztés útján hova és miként, milyen munkaerőpiacra jutnak, ahol ezeket hogyan és miként kell használni, tehát virtuális térben mozogni, virtuális térben átvinni egyik helyről a másikba valamit, nem tudom, hogy akár az orvostudományban is simán tolnak műtéteket robotokkal, ahol az ember joystickozik végül is, vagy nem tudsz. Tehát, hogy ezeket megtanulni, meg ebben felnőni.
2: És készségeket kell fejleszteni, illetve azokat megtalálni, akiknek már van valami ilyen tudása és tehetsége ilyen ügyekhez.
3: De ezek a skillek meg beépülnek.
2: Hadászati, vagy orvosi, vagy
3: bármi. Építészet, bármi.
2: Igen. És ebben szintén van annak szerepe, amit ti csináltok.
4: Hát egyáltalán.
2: Alapvetően ott a közepén.
4: Tehát a munkaerőpiacról kiszorult közmunkások úgy döntenek egyszer csak, hogy én találkoztam olyan Mexikóból ide származott emberrel, hogy nem tudom, hogy mit csináljak. Figyelj, én gondolkozom azon, hogy elindítok egy csatornát, csak mi legyen a content. Hát mondom, akkor milyen kicsit gondolk.
3: Hát figyelj, ez mondjuk elég nehéz, mert szerintem egy-két évet bele kell tolni abba, hogy nem keresel belőle pénzt. Tehát azok, akik elkezdték ezt, hogy csinálták, azok is mondjuk 3 évig úgy csinálták, hogy nem tudtunk róluk, vagy egyáltalán egy nagyon szűk kör tudott Dancsó Péterről is. Vagy.
1: Na jó, de engem neki vette a faterja a nem tudom, ilyen bérletet, nem? Gondolom, tehát ezek így fiatalok általában.
3: A Péter esetében fogalmam is, hogy a faterja mennyire támogatta őt ebben, de biztos, hogy hagyta, és a Péter az igazából pont egy olyan figura, aki ezt neki így az elejétől kezdve első lépésétől a folyamatnak az utolsóig minden kontroll és ő csinálja.
4: Polgárapuka.
2: Jó, de akkor így a műsor végén akkor ezt érdemes lenne valahogy összegezni, mert hogy amikor odaáll előd a gyereked, azt mondja, hogy én youtuber akarok lenni, akkor mit mond Bogyó?
1: Marci, ez tényszerű faktum?
4: Házas pár.
2: Nem. Szerencsére nem, másképp
4: szép zajlik egy ilyen beszélgetés. Értelmes házas pár, aki azt mondta, hogy figyeljetek, ráült a gépre, nem tudtuk róla leszedni, higgyétek el, vittük volna kirándulni, meg vittük egy ideig, de nem. Most elindult egy játékban, leigazolták valami válogatottba, ő azt mondja, hogy ebből fog élni, és lehet, hogy ebből fogunk élni.
3: És ki akar vásárolni minket a nem költöznétek ki.
4: Menjen filozófia szakra.
2: Na szóval, hogy
1: mit mondjon neki az a szülő?
2: De hát ebben már bele is kezdtél, hogy van egy pár év, ami arról szól, hogy...
3: Nekem kellett tartani előadást a Grundon olyanról, hogy a kerületben lévő bölcsödei dolgozók és nevelőnőknek beszélgetni arról, hogy az oda azok a gyerekek, akiket ők végül is így felügyelnek, azok otthon mivel szembesülnek, mert lehet-e még tudod, apró kis csip-csip csóka játékokat játszani velük, vagy már alapból...
4: 8. kerület a Grund.
3: Vagy már alapból nem tudom, tableteken kell nekik nyomogatni, és nem tudom, mert hogy már én simán láttam olyan 2 éves gyereket, aki az utcai billboardot nyomogatta, és ki volt akadva attól az élménytől, hogy ez nem egy touchscreen. Tényleg.
4: Tudom.
3: És ez egy, igazából egy olyan világ, hogy fogalmunk nincs nagyjából, hogy milyen olyan skillek vannak, amelyekkel a gyermekeid esetleg találkozhatnak, fejleszthetik egy ilyen úton, hogy nem tudom, filmeket gyártanak, alapból megtanul eszközöket, szoftvereket kezelni, tud filmet vágni, felvenni, idővel világítani, esetlegesen, hogy ma meg is nyilatkozik, akkor nyilvánosan beszélni. Tehát ez egy csomó-csomó olyan képesség, amit lehet, hogy bízom benne, hogy tudni fog használni. Tehát most azt mondom, hogy engem a szüleim azt tolták az elején, hogy már pedig fiam, kell egy normális szakma. Tehát nem gondolod, hogy zenész akarsz lenni. Tehát, hogy ez ugye vicc.
4: Kell meg, hogy szintipop.
3: Hát ez a másik, hogy nézel ki, ráadásul az a füllevaló is. Hát így nem mehetsz az iskolába. Oké, tehát, hogy az a generáció meg ezt tolta, hogy kell egy normális szakma. És akkor konkrétan elmentem fodrásznak, mert az összes haverom akkor fodrász volt, és elvégeztem a fodrász iskolát, és hajat söpörtem 2 évig, és soha nem lett belőlem fodrász. És soha nem csináltam, hanem a zenéhez közeli tevékenységekből fogalm nincs most, mi vagyok, és mi lesz belőlem három év múlva, mert egyikre se készültem igazából.
1: A zenével is, meg a YouTube-bal is lehet együtt nőni, mert az nagyon sok felé megy mindig.
3: Igen, hát, csak egy kicsit, kicsit szűken körbe pisilve érzem magam, mert te vagy a YouTube guru, tehát már mondják, mit szoktak mondani, mert a magyarországi YouTube guru, vagy tőlem Mr. YouTube, ilyeneket tolnak már
1: egyszerűen. Sajnos, mert ők ebből élnek, nem? Hogy szeretnének lenni a Mr. Kinder tojás nyitogató.
3: Csak így ez ilyen egyszer csak nem lesz, tehát mondjuk egy MySpace szinten, vagy fogalm nincs, IVIV szinten, egyszer csak az emberek elpártolnak, és nem lesz többet, akkor ott fog ülni.
4: Akkor anyavállat nélkül.
3: Mondom, hogy ezek a fiatal videósok. Ezek a fiatal e-sporterek.
1: Mennyien élnek meg ebből szerinted Magyarországon, ebből a YouTube-ozásból?
3: Hogy mennyien élnek meg belőle? Uh-huh. Hát csak a videósok között, vagy úgy a hozzátartozó cégek
1: nem,
3: és a hát szerintem ilyen száz alatt lehet.
1: Ez nem olyan sok.
4: Ennyi magyar író nem él meg abból, amit ír. Be kell fejezni a
1: adást.
3: De én ezt most így nagyon hasra ütöttem, tehát ebben konkrétan nincs ilyen kutatás vagy szám, de szerintem lehetnek ilyen masszív ötvenen, akik biztos, hogy mondjuk életszerűen ezt
1: csinál. Van olyan, aki millió fölött keres?
3: Persze, igen.
4: Életvitel.
3: Még a zeneiparban is vannak olyan, akik millió fölött keresnek YouTube-ból.
1: Szuper.
3: Annak ellenére, hogy azt éreztelitek, hogy nem elég pénzt.
4: De nem elég, nem elég.
3: Erről te nem nyilatkozhatsz itt.
1: Nem, de majd megbeszéljük.
3: Ne haragudj, hogy ezt így pingeltem, de azok után, amit itt kaptam ma,
1: nem érvőben.
3: Egy remek társaságot.
4: Ennyit fizetem, hogy hoznak azt a Tibinek, hogy kiírja. Köszönjük szépen a tartalmas előadást. Készítjük neked a sávot reggel.
3: Köszönöm szépen.
4: Hogy visszataláljál.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Rendes gyerek, végig fülhallgató volt a
4: igazi
1: rádiós.
4: Hiányzik neki.
1: Nem tudlak titeket rávenni erre.
4: Köszönjük a megtisztelő figyelmeteket.
1: Ez volt a Kolorlokán, most Szendára, Bodrogi András, Bozán volt a vendég.
4: Tilos rádióhallgatást kívánom.
1: Jövünk mindjárt.
4: Csővágy.

0: Elég az hozzá. Fel is idegesítettem magam.
1: Szabad befelejtsd.
0: Jó esett. Azért. Akkor nyugdíj, amikor akarok. Na hello. 200, nem is tudom, van telefon?
2: Mi lehet? Nem muszáj.
0: Megérkezett a vendégünk.
1: Te ezt csak, ha tényleg van mondani valótok.
0: Kérdezték, az előbb ez adás volt? Persze, ez így. Nem tudom. De akkor kiderült, hogy ő már járt itt, hanem is mi közöttünk, de pont utánunk. A drágám hol a vacsorámnak volt egyszer a vendége, amikor is az irodalmi intézményrendszerről beszélgettek. Vendégünk Vida Kamilla, aki, hát, majd ő elmondja, hogy ki micsoda, hogy ki mindenki, de én mondtam a sászadnak, hogy beszeretnék hívni egy költőnőt, és akkor így néztek, mert nem vagyok egy fekete öves bölcsész, hanem ugyanolyan pálya elhagyó, mint sokan mások. Viszont a gangon egyszer, hát gangon az egy ilyen terasszerű ganga, Valuskával beszélgettem, és iszonyú lelkesen mesélt arról, hogy verses kötetet olvasott, és hát ma jó mondta. Pedig ez olyan fura, amikor így olvasod egy verses kötetet, és akkor megmondta, hogy ezt a Kamilla írta, és akkor mondtam, hogy hát igen, én is olvastam már verseket tőle, és tök jó, és bementem a Libribe, és megvásároltam, ez nem reklám volt, és leültem, és 33 vers, 63
3: oldal. Egy szuszra kiolvastad.
0: Egy ültő helyenbe
1: végül. De azt jó egybe kiolvasni. Na majd erre tényleg is. Viszont kimondom, kimondom Kamilla teljes nevét, Vida Kamilla a vendégünk. Szervusz Kamilla.
3: Jó reggelt.
1: Úr, és majd felhagostam a mikrofonodat.
3: Az is hasznos.
1: Megbecsülésünk jeléül, ha már helyettél hoznák, akkor hallatszódj is.
0: És én direkt nem néztem utánad a neten nagyon, hogy ki fúj a borja, vagy hanem a korpuszból indultam ki, és megpróbáltam kitalálni a ki az anyád, ki az apád, mi a nagyapád, hova valósi vagy. És szerintem, hogy elég jól kiraktam, de tök jó lenne, ha elmondanád, hogy már kicsi gyerekkorod.
4: Mire jutottál egyébként?
0: Kicsi gyerek, majd utána elárulom. Már kicsi gyerekkorodban is arra gondoltál, hogy egyszer itt a Color Lokál vendége leszel, és eddig.
4: Abszolút, igen.
0: Ez vezényelt céljaid elérésében.
4: Hát én baranyai vagyok, Bolyból származom, ez Pécs és Mohács között egy 4000 fős város, és egyedüli gyerek vagyok, a szüleim pedagógusok, zenetanárok, szóval művészettel foglalkoznak, és alapvetően ez elég meghatározó volt a gyerekkoromban abból a szempontból, hogy nem erőltették egyáltalán a zenei pályát, vagy nem volt ez egy ilyen cél, hogy én is zenész legyek feltétlenül, de az fontos volt számukra, hogy
3: valamilyen hangszerrel kellett tanulni azért.
4: Tanultam egyébként hegedülni, de inkább az volt a fontos számukra, hogy alapból egy ilyen olyan közegben nőjek fel, ahol így folyamatos a művészettel való találkozás, szóval ilyen 4-5 éves koromban már elhordtak színházban, meg a fesztiválra, meg ilyenek. Szóval ez a sztori nagyjából.
0: És olyan ekkora igény a művészetre nyitott zenetanárokra? Tehát nagyon erős a zenei képzés.
4: Ők egyébként nem Bolyban dolgoznak. Aha. Tehát édesapám Pécsváradon, édesanyám pedig Mohácson.
3: Uh-huh. Okay. Ez mennyiben orientált téged? Tehát, hogy akkor a zenei művészeti környezetet biztosította az a családi kör, de ez mennyire irányított és motivált téged, hogy ebbe az irányba keresél, vagy ez egy ilyen, volt ennek egy ilyen kötelező gyakorlat része is?
4: Nem, inkább ilyen adottság volt, vagy nem gondolkodtam azon, hogy ez kötelező, vagy nem kötelező, hanem ilyen nagyon ilyen természetes volt, uh-huh. Azt hiszem.
0: És akkor kollégium, vagy pedig végig Bolyról jártál be, gondolom, Pécsre, vagy Mohácsra?
4: Bolyról jártam be Pécsre, gimibe, mert az általános iskolát ezt Bolyban jártam, és akkor utána meg felköltöztem nyilván Pestre az egyetem miatt.
3: Uh-huh. Tehát az nem merült fel, hogy ott maradj a Pécsi Egyetemen?
4: Nem, az nyilván van az, hogy így a, nem tudom, akik vidéken, ilyen olyan gimnazisták, akik így irodalomból jók, így kicsit idealizáltuk ezt az egész ELTE dolgot, uh-huh. és azt gondoltuk, hogy nekünk mindenképpen a fővárosban kell valahogy kipróbálni magunkat, meg nem tudom, így az volt a fejünkben, hogy az ELTE a világ legjobb egyeteme kb. Nyilván ez ez talán most már így megkérdőjelezhető számomra, hogy, de nem azért, hanem hogy, hogy alapból szerintem Pécsen is lesz volna olyan, nem tudom, izgalmas, meg, meg mindenféle virágzó élet, vagy nem tudom, csak hogy akkor akikkel, akik a barátaim voltak, azokkal nagyon ezt az ilyen Budapest dolgot kicsit...
1: Igen, ez volt a menőzés. Pedig azért Pécsen el lehet tölteni egyetemista éveket normálisan.
0: Hát csak minek?
1: Minek van hozzá folyóirat, van kiadó, mit akarsz? Szerintem az jó.
3: Hát meg, nem meg, persze, meg az úgynevezett jelenkéret is van.
1: Úgynevezett jelenkor.
3: Jó, de hát ez is érthető, hogy van egy ilyen másik cél, vagy irány. Ez teljesen
0: kisváros, nagyvárost, ezt már tudjuk így enni valahol, a boly. Hát kisváros, Pécs, ez nem kisváros, tehát kisvárosból, nagyobb városba, és a legnagyobb városba, ezt is lehet érteni. Ráadásul akkor te hány éves volt, amikor eljöttél, feljöttél Pestre, mondjuk 19, 20?
4: 18.
0: Hát akkor ez meg gondolom, milyen felnőtté válásos cucc is volt, igen. Hogy el kell már végre a köldök zsinort szakítani.
4: Hát az első év az nagyon traumatikus volt, meg az nagyon nehéz volt, szóval főleg azért, mert nem tudom, egyedüli gyerek vagyok, ilyen elég nagy figyelem irányult rám egészen 18 éves koromig, és itt megtalálni azt, meg nem tudom, abban gondolkodni, hogy egyrészt hogyan lehet helyeket megtalálni, hogyan kell beosztani a pénzt, meg ilyen dolgok, ezek így. Az első év, az gyakorlatilag azt se tudtam, hogy mi van.
3: Uh-huh. Mennyi segítséget kaptál ebből? Barátok, család?
4: Hát megkaptam a segítséget, csak így egyszerűen meg kell szokni.
3: Mégis egyedül voltál?
4: Hát szerintem nem lehet nem egyedül lenni ebben, meg ugye egyrészt akkor már valamennyire része voltam az irodalmi közegnek, vagy hát én 17 évesen kezdtem el nagyjából publikálni, és akkor abba is beilleszkedni, szóval egy ilyen mindenféle szempontból a városba, az egyetemre, az irodalmi közökbe, mindenhova egy ilyen beilleszkedési élmény, és ez számomra nagyon sok volt, vagy hogy igen.
0: 17 éves korban kezdte publikálni, azért az erős mondás.
4: Tehát ez... Igen, 17 voltam, igen.
0: Aha. És akkor, amikor 17 évesen, tehát otthon most már tudjuk, hogy apukádék inkább zenéltek, tehát nem láttál ilyen luttollatrágó író példát magad előtt?
4: Nem, a családban nincs ilyen.
0: De akkor az, hogy te mondat felé mész?
4: Hát szerintem az viszonylag nyilvánvalóvá vált otthon is, hogy én inkább olvasni szeretek, meg inkább szöveggel szeretek foglalkozni, meg nagyon hamar elkezdtem írni meséket, meg ilyen mindenféle szerepjátékokat találtam ki olyan művekhez, amiket olvastam, meg utána ilyen egyéb...
0: Ez a kreatív egyke, aki a kis barbiaival a izében berendezi a kamrát?
4: De hogy ez ilyen egyértelmű volt, hogy én inkább valahogy a szöveg felé megyek, és nem tudom, nem volt ilyen erőltetés más irányokba, ez ilyen hamar kiderült.
0: Akkor egyszerre megérkeztél a nagyvárosba a bőröndöddel, gondolom felvettek, anyagilag teljesen rendben voltál, nem volt problémás a megélhetés, meg a tammi. És akkor megérkeztél, és akkor el kell kezdeni, plusz még az irodalmi életbe is beilleszkedni, akkor mit csinálsz? Irány a romkocsma, hogy ott a homályban merengél, ahogy mondta Viktor?
4: Hát egyébként azt szerintem egy ilyen, persze ezen lehet ironizálni, de az szerintem egy ilyen fura dolog, hogy így van egy ilyen folyamatos kényszer arra, hogy az ember azt érzi, hogy jelen kell lenni, kocsmázni kell, van egy ilyen pszichés nyomás arra.

0: Voltak a szüleim nagyon, és ez a legnehezebb.
1: De akkor elvárni. Neked akkor ezeken a helyeken meg lett a bandád? Mert az én feleségem az teljesen gyűlölte a magyar szakot, a franciát fixon szerettem, mert ott volt társasága, és azt nézem, hogy az Andrisnak a spanyai, akikkel együtt dolgozik, azok úgy érték túl a bölcsészkart, hogy összekapaszkodtak elég erősen egymásba, és bulisztak, DJ-ztek, okoskodtak könyvekről. Tehát, hogy meg lett az a közeg, amiben így ki tudták.
0: Kizavartuk a ruszkikat, kezdjük az.
1: Nem, te, a barátaidról beszélek, a
0: vizéről.
1: A Valuskáról beszélek, meg a Dóráról, meg nem tudom én.
0: Igen.
1: Ezekről.
2: Na jó, de ezek
1: a
2: is
1: kicsit
2: más,
1: közelebb van a generációhoz korban,
2: igen,
1: mint te.
2: Igen. Jó.
3: Hát igazából így meg azt hiszem, hogy így megalkottuk valamennyire a saját tereinket, meg a saját projektjeinket, szóval, hogy amellett egyébként, hogy megírtam ezt a kötetet, elkezdtünk így a barátaimmal, meg az fontos számomra nagyon fontos pályatársaimmal gyakorlatilag közösséget szervezni az irodalomban, és van is ez a Késelés villával beszélgetés sorozat, és próbáltunk olyan projekteket elindítani, ahol az ilyen szakmáról való szabad beszéd, abban így lehetősége van bekapcsolódni azoknak is, akik tényleg csak most érkeztek, és egy ilyen hogy legyen egy olyan tér, ami a pályakezdőket így segíti ezekben a dolgokban, és olyan témákat dob fel nekik, amik relevánsak.
2: És ez azért jött létre, vagy jöhet létre, mert volt hiányérzetetek, hogy ez így nem működik, tehát 16-17 évesen belépni a magyar irodalom életbe, az egy korai kezdés, kétségtelen, de aztán mi volt az érzeted? Tehát mit éreztél? És ez valamennyire összefüggésbe áll ezzel.
3: Szerintem voltak, vagy számomra is voltak olyan kezdeményezések, amik nagyon fontosak voltak, és amik segítettek. Most gondolok itt a József Attila körnek a táboraira, vagy a Mute szöveggyár táboraira, szóval megvannak ezek a terek, ahol nem tudom, zajlik tehetséggondozás, vagy ilyesmi, de ez inkább egy olyan dolog akart lenni, ami úgy önszerveződő, hogy mi, akik szervezzük, mi is fiatalok vagyunk, és hogy kialakítsuk magunknak azokat a tereket, ahol kitaláljuk azt, hogy mi mit gondolunk arról az egészről, amit nevezzünk irodalomnak, nevezzünk szakmának, nevezzünk szakmapolitikának, és hogy nem feltétlenül kell azt csinálni, ahogyan azok csinálják, akik, nem tudom, idősebbek nálunk.
2: Tehát nem úgy táncolni, ahogy az öregebb generációk elképzelik.
3: De ez azokban nem egy ilyen oppozíció, vagy
2: értem, hogy ez egy tök jogos elvárás, hogy akkor saját térben, saját módon.
0: Saját hang az írói csoportok, persze. Ez mindig is jellemző volt, de utoljára szerintem akkor nagyon meleg volt a pite, amikor mondjuk mi indultunk, köztünk pont egy generáció, van egy idősebb lányom már például, mint a Kamilla.
1: Az egy generáció?
0: Hát a közöttünk.
2: Aha. Hát szerintem legalább három, vagy kettő. Miért? Kettő
0: van
2: inkább.
0: Lány, másfél.
2: Olyan nincs.
1: Másfél. A generáció az nem úgy van, mint a társasházban, hogy a másik generáció az, amelyik a földszinten, akik... Ja, vagy nem a társasházban, az éve több generációs családi házban. Tudod, hogy a...
0: Hát a 30 Ivan évet azt a két generációnak hívnád.
1: Emberöltőnek hívnám, drága. Na jó, oké, okay,
0: szóval
1: köztök.
0: Akkor, amikor amit a Dávidot megfirtaggatott ott a 80-as években, meg a bölcsészkolán, akkor ott voltak körök, és de akkor minden volt, akkor minden indult, akkor
1: jó, van, megpróbáltam. Hát,
2: most is van.
0: Igen, aztán voltak, és mindig vannak
2: ezek,
0: volt egy szünet viszont, ami most van, amiről a Kamilla beszél szakmailag, ezek a 20 éves fiatal indulók, az elképesztő minőség, ahogy, tehát olyan minőségi bölcsészkedés folyik ezeken az összejöveteleken, olyan kiadványok születnek ebben jönnek ki ezekből a műhelyekből, olyan diskurzusok vannak, amit nem tudom, én nagyon-nagyon régen nem tapasztaltam ilyet a magyar irodalmi
1: izgalmas
0: életben. Szerintem nagyon.
1: Eddig uncsi volt, most izgalmas.
0: Igen.
1: És ebben számít az, hogy egy generáció megtalálja a hangját, vagy egymáson csiszolódik?
0: De valami miatt ez így
1: elindul. Sokat dobtok együtt, Kamilla?
3: Mármint kivel?
1: Hát ezekkel hát Andrisben ilyen generációként
3: lát. Nem tudom, hogy az András feltétlenül kire gondol, vagy pontosan mire, de azok a projektek, amiket mi csinálunk, hogyha nincsen nyilván pandémia, ezek ilyen havi szinten vannak ezek a beszélgetések, ahol próbálunk különböző ilyen aktuális témákat körbejárni.
1: Aha.
0: a késelés villával

0: már mondta egyszer, kamion, és már van késsel és késsel.
1: Van ilyen szándék, hogy nem tudom, ilyen eltörjétek a 2010-es éveket?
2: Ezt nem tudom, hogy látnál, vagy mire gondolsz.
1: Hát tudod, az URH zenekar jött azzal, hogy azért jöttünk, hogy eltöröljük a hányos éveket éppen?
0: Szerintem
1: 70-es éveket. Mondták ezt 81-ben. Tehát, hogy...
3: Van-e hevület, vagy forradalmi gondolat? Nyilván nincsen, de...
2: Nem, szerintem nagyon nem rossz és leegyszerűsítő az igen. A fajta ilyen generációs szembeállítás, ami nagyon sokszor úgy tekint a, nem tudom, a fiatalabb generációnak arra az igényére, hogy ő is felfedezze ezeket a párbeszéd lehetőségeket, mint hogyha ez egy ilyen feltétlenül lázadás lenne, vagy feltétlenül valami ellenállás, holott csak így arról van szó, hogy ami másnak reflex, vagy másnak hagyomány, vagy nem tudom, az nem feltétlenül mindenkinek reflex, és mindenkinek hagyomány, és hogy ezekre a dolgokra ugyanúgy rá lehet kérdezni, mint másra. És ez nem egy szembemenés feltétlenül, nem egy lázadás feltétlenül, nem az történik, hogy itt bárki az apái ellen menne, vagy ilyesmi, hanem csak... Csak hadd lehessen kérdéseket
3: újra gondolni. Csak beszélgetést kezdeni.
0: Az nagyon-nagyon ritka, hogy egy első könyvnek ilyen gyors kritikai fogadtatása van. Három nagy írás született már, készült egy interjú, és még készült több is. A Könyvterasz, a Könyves magazin, a Litera, és vannak ilyen hívószavak, amik szerintem elég jó, mint hogyha a marketinget csinálta volna, tehát a cinikus, az égenerációs, az ironikus, a politikai, a beszélt nyelvi, ezeket írják hosszan és keresztbe, hogy ellenedre volna, hogyha olvasnál egy verset?
2: Nem volna ellenemre.
3: És tök jó lenne, én is gondoltam. Illetve engem az is érdekel, hogy ha már a kritikai recepciót említed, akkor ezek azért skatulják marhára, tehát ez az égeneráció, vagy bármelyik ilyen, az megint kijelöl valami olyan teret, amiben vagy jól érzed magad, vagy nem, vagy egyáltalán elfogadod a létjogosultságot, vagy sem. Tehát majd erről is beszélünk szerintem. Ja.
0: A generációzásról. Elmondhatok egy történetet veled kapcsolatban? Vagy egy helyzetet?
3: Ja, úgyis mi beszélünk.
2: És ha nagyon kellemes, akkor elmondhatok.
0: Szerintem egyáltalán nem kellett. Van ebben a könyvben kellemetlenebb rész is. Ez nagyon érdekes volt számomra. Ugye Kamilla az a Literában gyakorolt mondjuk 3 éve.
2: Igen,
0: ez azt jelenti nálunk, hogy ott a Literában a Gabiék minden évben körülbelül 2 vagy 3 turnusban 4-5 fiatal vanabi tehetséges kultúrás újságírót gyakorlatilag megtanítanak, képezek, és akkor ebből nagyon érdekes dolgok születnek meg életpályák, és akkor Kamilla ott fölbukkant, szerintem soha életünkben nem beszéltünk egy szót se, vagy mondjuk éppen csak köszöntünk egymásnak, utána sokat hallottam rólad, és aztán egyszer találkoztam veled civilben, emlékszel, hogy hol?
2: Igen, a új köztemetőben.
0: Igen, hogy én, aki öreg vagyok, már nagyon vannak ezek a happy-eim, hogy október 23-án
3: mindig kimegyek az új köztemetőben. A családoddal, igen.
0: Kimegyek a családom, és ott vannak a izék, a politikusok, meg az öregvesztesek. Nagyon ritkán lehet civil arcot látni, vagy akit úgy, meg az érintettek, meg a család, hogy úgy lehet nézegetni, ki kicsoda és ki miért oda. És akkor egyszerűen meglátom ott a Kamillát, talán Kokárdában, ebben nem vagyok biztos, egy fiúval együtt, és talán virágokat is talán helyeztél le, ugyanúgy, ahogy jön egy-két sírra.
2: Szerintem mécsest, igen.
0: Mécsest. És ez nekem mellbevágó volt, hogy ha ezt az élményt most megosztottam itt mindenkivel, akkor erre felolvasol egy verset.
2: Igen.
3: Vagy hát reflektálsz erre a történetre, ami...
2: Melyiket szeretnél?
1: Melyiket? Ebből ki lehet találni szerintem.
2: Jó.
1: De nem, amelyiket akarod. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek?
2: Igazából két versben is van.
3: Nem baj.
2: 56, de jó, akkor legyen.
3: Nem baj, legyen.
2: Jó. Gesztenye taposók. Hatalmas vadgesztenyefák állnak a bói templom előtt, ide járt az óvoda gesztenyét gyűjteni. A zöld tüskés burokra nem szabadott rátaposni, egyben kellett összeszedni a kosarakba, és hagyni, hogy a délutáni alvás alatt a kiváltságos nagycsoportosok szétválasszák, hogy a zöld se sérüljön. Abból lesz kalap, pajzs, ruházat. A vadgesztenye a tüskétől vad, ilyeneket gondoltam, és tapostam a tiltás ellenére, zsebembe csúsztattam a sejmes tapintású barna golyókat. A templomból kijövet, meglátta ezt egy öregasszony, szégyeltem magam, ő feketében sétált, nem törődött velem. Nem ismerte a szabályt, én meg nem tudtam olvasni, nem értettem a bejáratra kiszagált gyászhirdetést. Később 10 évesen az 56-os forradalom 50. évfordulója alkalmából makettet készítettünk anyáékkal. Eleve feldöntött Sztálin szobrot formáltam sógyurmából, a gesztenye civilek álltak tétlenül, Hungarocellből tankok, kartonból a Magyar Rádió. Kakaó, esti mese. Akkorra már tudtam olvasni, és sejtettem egyet s mást a fekete sétáról is, de még anya húzta fel a kabátomon a cipzárt, és vitt a templomtérre 23-án. Az Egmont nyitánynál megszorította a kezem, hogy na, kislányom, érted, ugye? Zavaromban a földet néztem, láttam, hogy a gesztenyék burok nélkül is vadak maradnak. Elég könnyen elsajátítható, hogy hogyan kell mindig a gyerekkorra hivatkozni. Minden taposáskor megfogadom, hogy ez lesz az utolsó.
0: Én a lakosságra gondoltam különben.
3: Majd az is el fog hangozni.
0: Hogy ez egy otthon, von Hausaus, és annyira erős ez a dolog, hogy aztán 19-20-21 évesen magadtól kimész oda, vagy ez hogy?
2: Az történt, hogy az 56-os forradalom 50. évfordulója, ez tényleg egy ilyen esemény volt az iskolában. Tehát, hogy ott valóban az történt, hogy nagyon sok energiát fektettek abba a pedagógusok, hogy ezt így feldolgozzák számunkra, és én tényleg akkor még harmadikus, negyedikes voltam. És volt például szavalóverseny is, meg minden, és akkor én kitaláltam azt, hogy elindulok rajta, és akkor a mennyből az angyalt tanultam meg a Márai Sándortól. És akkor anyukámékkal erről nagyon sokat beszélgettünk, meg ugye nyilván 2006 volt, szóval az egésznek
0: mint
2: volt...
0: Mint testen, akkor mással voltunk elfoglalva.
2: Igen, az egésznek volt egy ilyen... Meg kellett érteni, hogy mi a viszony a kettő között, és az akkor számomra ilyen nagyon izgalmas volt, és valahogy az egész ilyen történelmi, meg ilyen politikai tudat, valamiféle ráébredés, az így akkor kezdődött el, és akkor lett ez egy ilyen vagy nem, nagyon, nagyon fontossá vált. Igen.
3: És azóta is.
2: Hát igen, igen. Mert azóta...
3: A hagyományoknak igen. Kell egy kis idő megtérni.
0: De ez nem ritka, mint a fehér hordó. Hát, hogy valakiben ennyi, a te korosztályodban valaki ennyire fogékony a magyar történelem iránt, a dicső, vagy kevésbé dicső, forradalom iránt.
3: Szerintem abszolút nem ritkaság, hogy van ilyen. De nem én akarok válaszolni.
2: Szerintem sem ritka, az biztos, hogy én azért egy olyan alkat vagyok, aki valahogy ilyen, hogy mondjam, kicsit túlzott, vagy hogy ilyen túlzott érdeklődésem van, vagy ilyen nagy érdeklődésem van a történelem meg a politika iránt.
0: Ez egy túlzott.
2: Hát nem tudok jobb szót rá, de hogy talán, hogy sokat foglalkozom vele, vagy sok nagyon foglalkoztat, meg nyilván ez a verseskötet is valahogy úgy íródott meg, hogy így folyamatosan ugye felteszik nekem azt a kérdést, hogy ez közéleti költészet, vagy nem, és erre azért nehéz válaszolnom, mert azt érzem, hogy nem tudtam volna máshogy megírni, vagy hogy ez nekem nem közéleti, ez nem valamilyen projekt, vagy ilyesmi, hanem hogy az én látásomban ez a természetes látószög, és én nem érzem ezt kifejezetten közéletileg, de amúgy szerintem nem ritka, vagy szerintem az, hogy létezik társadalom, meg fontos a politika, meg a történelem, az szerintem, meg főleg 56 egy ilyen nagyon olyan esemény, amihez szerintem sokaknak sokféle módon van ilyen fontos kapcsolódása.
0: Tök jó hír.
3: Vendégünk Vida Kamilla, beszélgetünk.
0: Adjunk zenét?
1: Igen. Csak ez már rám
0: igen.
3: De szerintem adhatunk egy kis zenei átkötést, és beszélgetünk tovább a kötetről, meg a versekről, meg felolvas a szerző.
1: Szevasztok!
0: Sziasztok, Vida Kamilla a vendégünk a Color Lokában. Első könyvének a címe az, hogy Konstruktív Bizalmatlansági Indítvány, hogy a csodába jutott eszedbe ez a vicces cím?
2: Hát ez egyébként ugye a magyar jogrendben azt jelenti, amikor az államfőt leváltják és javasolnak valaki mást helyette.
0: Ilyen mikor volt a magyar történelemben hát utoljára?
1: Az nem.
0: Az nem volt,
3: az nem konstruktív volt.
2: Gyurcsány Ferenc is így távozott, hogy volt egy konstruktív bizalmatlanság nyitva, uh-huh. igen. És ezért is részben ez a címe.
0: Messzire nem ment.
2: És egyébként úgy született meg a cím, hogy ugye egyfelől 2006 egy ilyen fontos, nem tudom, pillére a kötetnek, de a konkrét szituáció, amiben ezt kitaláltam, az volt, hogy volt egy gimis barátom, aki szintén feljött Pestre, és ő jogot tanult, és ő neki ebből kellett az első beadandóját írnia, és akkor nagyon megtetszett ez a kifejezés, elmagyarázta, hogy mit jelent. Másrészt meg ugye van ennek egy ilyen második jelentése is, vagy hogy ezt, hogyha a kötet önmagára vonatkoztatja azt, hogy ez egy konstruktív bizalmatlansági indítvány, kvázi így önmaga ellen, így sokféle jelentése lehet szerintem ennek, és tetszett, hogy tök tág, de azért mégis valahogy utal arra a fontos pillére, ami ezt a könyvet valahogy így meg akarja határozni.
0: És amikor a lírikus Kamilla ott van ebben a beszédhelyzetben, és a jogásrácnak kiesik a szájából ez, vagy akkor beül neki ez a szókép, fölírja egy papírra, tudja, hogy ez lesz a kötete címe, ez annyira jó, vagy nem hagyja nyugton, vagy akkor ez veled jön?
2: Hát én amúgy nem vagyok ez a jegyzetelős alkat, szóval sajnos egyébként sokszor jártam úgy, hogy elfelejtettem ilyen ötleteket, amik voltak, mert így nem vagyok egy ilyen jegyzetelős típus, de ez akkor így valahogy nagyon megtetszett a kifejezés, és akkor igen, azt így érleltem magamban, de a kezdetektől, tehát hogy ez volt nem tudom 2016 körül, és kezdetektől ez volt a munka címe a könyvnek, tehát nem volt alternatíva, vagy olyan, ami más dolog, ami eszembe jutott.
0: Körülbelül 10 éve, amióta, tehát 10 éve vagy aktív kb., nem? 8-10. És akkor volt ez az új jelenség a magyar lírában, hogy elkezdtek közéleti témákkal foglalkozni 10-11 évvel ezelőtt a költők, és akkor erről elég komoly diskurzus volt. A kemény Pisti megírta a Búcsú vers című versét, amire aztán a Térre írt egy magyar, talán Közöny című verset és választ, aztán utána a méltán híres Kossuth könyvkiadó, hogy aztán később a Klubrádióban is elhangozom, a Kérdés Hazám címen írt egy antológiát, összeállítottak. Akkor a Litera kiírt egy pályázatot, arra már nem emlékszem pontosan, mi volt a címe, felírtam, de nem keresem meg. Az Erdős Virág akkor kezdte el ezt a közéleti líráját, amikor a rájátszás is akkor indult. Én nekem sose fogom elfelejteni, hogy Gosdúdvar pincéje, mint régen a Tilos az Ács, csak még kisebb, ott van 120 ember, folyik a falon a víz, olyan rohadt meleg van, és akkor a rájátszásos fiúk jönnek és tolják, majd kijön az Erdős Virág, és az Elviszem magammal elkezdi szavalni, és fiatalok így öklüket rázva így szavalják vele tovább. Tehát akkor ez egy ilyen elég furcsa dolog volt, hogy ez a közéletiség, vagy hozzászólni, ez oda is datálható?
2: Meg ugye akkor megjelent az Édes Hazám antológia, ami nekem egy ilyen fontos volt, meg Erdős Virág egyébként is számomra meghatározó volt akkor, amikor elkezdtem a kortárs irodalommal megismerkedni, és én is voltam ilyen rendezvényeken, szóval igen, ezek erős hatások voltak abszolút.
0: De azért rímet nem írsz, mint a virág.
1: Vagy nem énekelsz. Vagy nem énekelsz.
0: Rá se énekel, vár csak sajátok magának.
2: Nem, hát én szabad verseket írok, és valahogy ez az élőbeszédszerűség így elkezdett. Tehát, hogy eleinte nyilván arról volt szó, hogy én prózákat kezdtem el írni, amikor még ilyen kamasz voltam, és valahogy akkor átváltottam versbe, de hogy eleinte ugye ez nem volt tudatos, hanem csak ez volt a nyelvem, amin megszólaltam, ez volt az egyszerű, és akkor egy pont után már, amikor komolyabb lett a dolog, akkor nyilván el kellett kezdenem gondolkodni azon, hogy okay, de ezt hogy fogom tudni uralni ezt a nyelvet, meg hogy lesz ez olyan, ami nem véletlenszerű, hanem ami már ki van találva, és akkor végül is nekem a forma az ilyen értelemben kimaradt eddig a versírásból, de hogy tulajdonképpen ez is egy forma, mert hogy ez is azért meg van szerkesztve, csak nem írok formában.
0: Hát biztos azért leprózázzák majd ezt. Van három motto, de most nem ezt, hanem akkor olvassál, mutasd meg a hallgató gyerekeknek, hogy milyen ez a forma, mit csinálsz. Én kettőt beboldoztam, de ezek az egyiket azt hagyjuk. A nagy járványversek mondjuk, hogy legyünk aktuálisak.
2: Persze.
0: Léci.
3: Közben ezt az előkerestem, mert erre emlékeztem, és ez egyben egy ilyen kategóriát is teremtett az édes hazámnak az alcímben az, hogy kortárs közéleti versek.
0: Hát persze.
3: Hát jó, csak az, hogy mennyire érzed ezt magadra vonatkoztathatónak, vagy sem, az meg egy másik kérdés, de jön a vers inkább.
2: Nagy járványvers. Ugyanazokban a kocsmákban, csak más asztaloknál züllöttünk ideig. A végén nincsenek pozíciók, a rendőrség könygázzal tör be a térdeplő szektákhoz, és futhat mindenki, amerre lát, nem lesz már arc, amit leköphetsz, nem lesz test, amit kisajáthatsz, nem lesz senki, akit elhallgattathatsz, meg lehet ezt úszni. Cinikusak vagyunk mind, ez köt össze. Majd a túlvilágon elég időnk lesz komolykodni. Egy világjárvány második hónapjában járunk, nem tudok írni, se olvasni. Sorozat, FIFA, szorongás, és nem nyugtat, hogy ti is majdnem mind így szorongtok, hogy ki írja majd meg a nagy járványverset, ki mondja meg, ki diktál. Na, ez a költészet, erről szól az élet. 23 éves vagyok, ha nem is ebbe, de valamibe bele fogok halni, legkésőbb, de tényleg legkésőbb háromszor ennyi idő múlva. A barátom latinul tanul, teljesen abszurd, nyűszítve nézek rá és kérdezem, hogy ugye létezik a túlvilág. Azt feleli, nem valószínű. Stratégiát kell választani, vissza a szektába, utoljára egy nappal a lockdown előtt láttam őket, sötét éjszaka volt, csak két asztalnál ültek, három rövidhajú részeglány tekergett és karaokizta az It's Raining Man-t. Az asztalt csapkodva István a királyt követeltem, nem volt elég pénzem, hogy berúgjak, és a kocsma is bezárt. Csak azt nem akarom, hogy ilyen legyen akkor is, amikor tényleg vége.
0: Ezt látom a kocsmában, az egészen. Csak miért haza nem írod, buszon nem írod ezeket? Nem írod?
2: Nem.
0: Hazamész, lejutsz, és úgy?
2: Hát, hazamegyek, és... Nálam nincsenek ilyen úgynevezett ihletett pillanatok, hanem az történik általában, hogy van egy kijelölt idő, amit akkor arra szánok, és akkor szóval nincs az, hogy nem tudom, éjszaka felkelek és írok, mert akkor éppen meg vagyok ihletődve, ez nincs. Uh-huh.
0: A Tilosra rendelünk majd egy verset, és a maratonon valahogy elárverezzük.
1: Cseten nagyon hiányolják a rímeket, a versbet. Minden versbe kell a rím, Bari néni babot főz. Ezt tudom nektek üzenni, hogy ezen már túl vagyunk, srácok. Sőt, hát nem is rímekkel kezdődött a verselés, hanem a rímussal.
0: Van benne egy rím, az mondjuk a mottóban. Az első mottó. A régebben más volt, a 90-es években mindenki táncolt, és micsoda tánc volt. Ez Majka. Van egy ilyen. Nem tudom nektek azt mondani, hogy minden rendben lesz. Na? Fletó.
3: Ez Gyurcsány Ferenc. Igen.
0: Uram, valahogy már késő.
3: Ez Eszterházi.
0: Ez meg Eszterházi. Fejtsd már meg, létsz ezt a hármat.
1: Mi? Fejtsd meg te.
0: Annyi mondat van a világban, hogy pont ezeket szerted ide.
1: Te vagy a főni.
0: Na, de miért ezeket tetted fel a 33 belsőré?
2: Hát... Tényleg azért furcsa egy kicsit így, nem tudom, ilyen értelmezéseket adni, vagy, de egyrészt nyilván ezek nagyon jó mondatok szerintem, meg így, hogy egymás mellé vannak rakva, szerintem így jól meg tudtak ragadni olyan problémákat, meg olyan dilemmákat és ellentmondásokat, amire ez a három ciklusos verses kötet tulajdonképpen épül, és szerintem ezek így egymással is beszélnek, ezek a mottók tulajdonképpen. Másrészt meg ezek olyan, hát nem tudom, művek és emberek, akik azért azt a világot, amiben nem tudom, én felnőttem, azt így elég erőteljesen meghatározták a maguk területén, és elég sokat találkoztam velük, és elég fontosak, vagy ilyen meghatározóak voltak számomra.
1: Minek kellett ezt megmagyaráztatni?
0: Aztán megbeszéljük, a mi volt mestertervezet.
1: Utána leülünk és kiértékeljük, hogy szoktuk.
0: Akarsz izélni, zenélni, vagy pedig mehetünk tovább? Hogy érzed?
1: Mehetünk, menjünk. Nyomassuk csak.
0: Pimasz vagy és szemtelen, és ez nekem...
1: De nem velünk! Na, ennek örülök!
0: Ezt, amit csináltál a versekben, az LT-vel, az ösztöndíjakkal, meg a magvetővel, hát szerintem ez példa nélkül, hogy ebből a gondolatkörből valamit felolvastál?
2: Persze, de egyébként nem egy ilyen pimaszkodás, vagy ilyen vagánykodás volt ezzel a cél, hanem az, hogy a versek, meg az irodalom, azt ugye nagyon sokszor hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint valamilyen transzcendens ügy, ami így nem a társadalmi térben létezik, de hogy annak, hogy egy verses kötet létrejöjjön, annak vannak feltételei, meg az egy társadalmi térben történik. És hogy erre reflektálni, ez számomra fontos volt, és nem az volt a fontos, hogy nem tudom, beszóljak bárkinek is, vagy nem egy ilyen öncélú ügy volt ez. De
3: hát ez hasonló elvárás van a színházzal is sokszor, tehát hogy az se feltétlenül a társadalmi közegből kilépve, vagy abban működve beszéljen, akár egy másik kornak a művét használva, hanem az is egyfajta inkább a szórakozás, a viccek, a kellemesség, az ellazulásnak legyen a terepe, tehát ne legyen az, hogy feltétlenül, tehát van egy ilyen elvárás, nyilván van egy másik elvárás, és most már jó sok évtizede, hogy reflektáljon az életünkre, akár egy régebbi műnek a használatával.
0: Itt a lírai reflexió az, mondjuk esetleg a kiadós vers.
2: Persze,
3: javasol. Illusztráljuk ezt az egész helyzetet.
2: Ez a kiadó társadalmi szerepet vállal, mondta jelentőség teljesen, mielőtt az összeizzadt fotelből visszakérdeztem volna, hogy ez mégis mi a faszt jelent. Hozzátette, nekünk fontos, hogy legyenek verses kötetek. Lerakta elém a sorozat eddigi darabjait Rőriktől Kállaiig, mint a kihajtható legyező skálát szobafestés előtt, válasszak majd színt. Rendben, választok majd, elküldöm az adó és tajszámomat, a kéziratot október végéig, és a színt is, persze. Ez a kiadó társadalmi szerepet vállal, mondogatom magamban, sétálok át a Nyolckeren, a Dankótól a Rákócziig, társadalmi szerep, mire a Csigába érek, már tényleg talpig izzadok. Egy barátnőmmel ebédelek, boldog, szereti a barátja, hogy vagy, kérdezi, ja semmi, voltam aláírni a magvetőben, épp társadalmi szerepet vállalok. Kérek egy menüt, gazpacho, krémleves, bulgur, 1890, szóda ingyen. Hogy ne lennék boldog, hát itt vagyok, magvetős szerző vagyok, a versek fontosak, én is fontos vagyok, társadalmi szerepet vállalok. Csak ezt a rohadt színt, ezt kell eldönteni. Ha szerencsém van, megveszik 300-an, Facebook ismerősök, szakmabeliek, véletlen karácsonyi ajándék, gimis barátnők, gondolom. A szakmabeliek, ők fontosak, ők megveszik és elolvassák, és megkérdezik, hogy ez ilyen közéleti költészet? És ha igen, mi végre? Bói vagyok, tanárszülők gyereke, ha jól gondolom, és azok a versek nem lettek kiszedve, ez már kiderült, még bármi lehet. Itt ülök ebben a fotelben, én is eljutottam idáig, lesz színem nekem is. Ez nagy dolog. Nagy dolognak tűnik, szakmabeli vagyok, prédikálhatok. Társadalmi szerepet vállalok. Társadalmi szerepet vállalok. Ez a könyv rólam szól, nem rólatok.
3: Hát ez szép volt. Úgy, ahogy van.
1: Akkor minden neked van közöd a társadalom elméleti szakkollégiumhoz, mint hogyha valahol olvastam volna.
2: Igen, jártam oda.
1: Jártál oda? Igen. De oda egy bölcsészek is járnak. Hívod. Hát régen teknek hívtuk, amíg nem vették el a pisztolyosok.
2: Mi most is teknek hívjuk. Igen. Igazából még most is tag vagyok, csak már passziváltam. De én benne is laktam egyébként a kollégiumban.
1: Ez remek hely, nem?
2: Két és fél évig, igen, nagyon jó volt. Csak ugye a vírus miatt akkor mindenkit kipateroltak a kollégiumból, de igen, az egy... Hát van egyébként hozzá a tekhez is kötődő vers a kötetben, és az nekem egy ilyen nagyon, nagyon fontos helyszín volt, meg egy rengeteg, nem tudom, tudást, meg egy ilyen nagyon erős közösségi élményt kaptam ott.
1: Abban erősek. Az eszmélkedésed terepe.
2: Igen.
1: Hát ott azért nagyon megy ez a vitakultúra, meg a társadalmi szerepvállalás is. Talán az összes szakkollégium közül a legharcosabb ebből a szempontból, vagy én nem tudom, a legbüszkébb ebben saját magára. Pont most írtam is a srácoknak, hogy hát tekasz kemény hely nem olyan, mint a Széchenyi, ahol a Rogán és a Karácsony Gergely bulizott.
2: Igen, de egyébként a két kollégium egy ideig egy épületben együtt volt. Tehát, tudtam. Hogy a Széchenyi is a Rádai utcai épületben volt, csak most már nem ott vannak.
0: És keresztül néztetek egymáson?
2: Nem, egyébként.
1: De hogy is nem, tök normális.
2: Szakkollégiumi mozgalomban ilyen jó kapcsolatok vannak, meg így fontos ez az önszerveződő ilyen, nem tudom, tudástermelés, tudásmegosztás.
3: Ezeknek a szakkollégiumoknak volt közös tábora is bizonyos időben, jó sok évvel ezelőtt.
1: Igen.
3: Én is voltam ezeken többször is.
0: Hát de a Rajkos az más.
1: Én külön voltam a Rajkban, meg Tegben.
3: Rajk, meg Széchenyi.
1: Széchenyben nem voltam. Nem, jó fej, mindenki csak most, hogy előjött ez a karácsonytól, hogy a Rogán tudja, hogy hogyan töltött az ifjúság.
0: Kérdezzék
1: meg a nevelő tanár. Hát igen, de azért a más milyen keltető.
0: Különben nem lesz.
2: Hát más a profilja, igen.
1: Igen, kicsit.
0: Olyat teszek, hogy magam is megbánom.
1: Kamilla, szlemmeltél már?
2: Nem, viszont engem nagyon foglalkoztatott ez a műfaj, és elég sokat jártam ilyen szlemestekre, meg írtam is kritikákat szlemekről.
0: Az előbb itt különben simán el lehetne szemmelni.
1: Igen, akkor jutott eszembe.
3: Volt is benne az elitós.
1: Hát ha telefonról mondod, akkor...
2: De szerintem azért nagy különbség van, szóval, hogy a szlem az mégiscsak egy színpadi műfaj, arra írják, hogy azt valaki előadja, és ott lehet olyan megoldásokat választani, amiket szerintem nem lehet megcsinálni egy könyvben, és azért szerintem, igen, folyamatosan mentek ezek a viták, nem tudom, egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, hogy mi szlem, mi nem szlem, de szerintem nem érdemes ezeket a definíciós vitákat kinyitni, meg így az nagyon rossz irányba vitte el a diskurzust, hogy egy ilyen parttalan költészete a slam poetry, vagy nem irányba ment el ez a dolog.
1: Sehet véleményem,
0: hogy... Vers, ugye? Hogy ez a próza, ez most verse, azért, mert úgy van tördelve.
1: A rím kell bele, tudod?
0: A gondol a ritmus elége. Vagy kell-e bele rím? Vagy időmérték?
2: Kidönti el, hogy elég.
0: Igen, és ki van ez az. Ki az, aki fölteszi ezeket a kérdéseket.
3: A zenei szünetben volt egy másik kérdés.
1: Meg a magvető.
3: Igen. Volt egy másik kérdés, amit azért szeretnék feltenni itt a vége felé, hogy hát ez a kötet, meg egyáltalán a műfaj is tárcán kínálja azt, hogy egyszer csak cseng a telefon, és meghív valamelyik politikai párt, hogy vegyél részt az ő rendezvényükön. Hiszen olyan vicceseket, naprakész dolgokat, olyan jó reflektált szövegeket írtál, hogy biztos jó beszédet is tudnál mondani.
0: A művész ide mondja, hogy társadalmi szerepet vállal.
1: Megzirkáltuk, mondjuk.
3: Ez lett volna a következő gondolat, még a kérdés, nincsen igazából kérdés. A kérdés az, ami már ebben mind benne van, hogy ennyire, tehát hogy egy ilyen kérésre, egy ilyen invitálásra mit mondanál?
2: Én azt gondolom, hogy nyilván amellett, hogy éppen az a hobbim vagy foglalkozásom, hogy verset írok, én azt gondolom, hogy emellett még állampolgár is vagyok, és szerintem így alapvetően legitim dolog mindenkinek azt tennie a maga politikai életében, amit akar. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy bármilyen szövegeket bárkinek a szolgálatába kellene állítani, de hogy szerintem attól, mert valaki művészettel foglalkozik, attól egyébként még vállalhat politikai szerepet. Én ebben nem érzek ilyen túl nagy ellentmondást. Az nyilván fontos, hogy nem tudom, ne írjon senki, vagy hogy lehetőség szerint, aki nem szeretne, az ne írjon propagandát. Az egy másik
0: műfaj. Jó propaganda versek szűnik. Nincs egy kis propaganda versek, szerintem ezzel ellende végre, visszaverte.
3: De mit teszel akkor, amikor majd egy ilyen, nem tudom melyik párt, most tök mindegy, nem akarok nevesíteni, ez csak felhasználja a verse, egyik versedet, vagy a másik verset.
0: Attól függ, hány farka van.
3: Hát jó. Hát
2: most arra gondolsz, de... hogy valaki, valamelyik párt ki akarja posztolni egy versenyt, vagy?
3: Nem.
0: Hajrá.
3: Nem, nem csak arra, hogy mondjuk a szóróanyagain használja idézetként, valamilyen módon bevonja a saját kampányába.
2: Hát én nem,
3: valamilyen...
2: nem gondolom ekkorának a saját jelentőségemet, de hát nyilván valószínűleg megkérdezném, hogy ezt esetleg lehetne máshogy, vagy inkább nem csinálni, de alapvetően azt gondolom, hogy én ezt a kötetet megírtam, ez útjára ment, és igazából tulajdonképpen ha valaki ezt máshogy értelmezi, vagy ezek a szövegek máshogy fontosak neki, akkor arra, azt gondolom, hogy nekem már nincsen arra befolyásom, vagy hogy nem akarok a szövegek mellett házmesterkedni, hogy ezt most ki
1: nagyon
2: mire...
1: Helyes, különben a szünetben csak így óvólag mondtuk, hogy hogy majd ha fölhívnak a nagy színpadra a csápoló tömegnél, akkor ez így meggondolja az ember, hogy hát pár embert már, mondjuk az, valószínűleg az sok mindentől függ, habitustól is, meg tehetségtől is, hogy
0: hát meg, hogy kinek, meg hogy miről szól, de emlékszünk a régiek, ha jönnek, amikor fölmentek a költők a színpadra,
1: igen,
0: és ott volt a hely.
1: De emlékszünk arra is, hogy amikor jönnek a trollok, és a Tóth Krisztát fölzabálják, akkor az micsoda. És az sem egy kellemes dolog, meg nem biztos, hogy előnyére válnak az embernek, de ettől persze nyilván lehet köpni az egészre, mert nehogy már ezek a trollok határozzák meg, hogy az ember milyen módon fejti ki a véleményét.
2: Szerintem az van, hogy az ember, hogyha megír egy könyvet, van mondani valója, ezt
4: a Tilos Rádió hírei következnek.

0: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugat környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyva gyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyva jobb partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen, július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az agyva bentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
1: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teljes, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
2: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai Teut-rendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, melyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsírét hallottátok?
3: A Tilos Rádió hírét hallottatok.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Tilos Rádió és a Drágám, hol a vacsorám? 2026. augusztus 5-i élőadását kezdjük. A mai témánk...
1: Mi? Hogy a saját mikrofonodba beszélsz el.
0: Beszélek. András aggódott tekintete a DJ pult mögül. Nézzük meg a zöldet. Haló hallgatók, szuper. Na, akkor sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió és a Drágám, hol a vacsorám 2026. augusztus 5-i élőadását kezdjük. Az adástelefonunk 215-37-73, hogyha szeretnétek betelefonálni az adáshoz, hozzászólni, vagy a vendégtől kérdezni, akkor megtehetitek. A chatfalat is fogjuk figyelni szokás szerint. Noémivel vagyunk a stúdióban, és itt van velünk vendégünk, Bence Bettina, aki a Lamacsun Rádió munkatársa, és a mai témánk a rádió a rádióban. Úgyhogy...
2: Hello!
0: Erről fogunk igen, beszélgetni. Szerintem
1: innen kezdenénk egy lendületes bemutatkozással. Ki vagy te, Bettina?
2: Hát, ahogy már mondtátok, a Lamacsun Rádió munkatársa vagyok, azon belül is a rádiónak a bordjában vagyok tag már 2020 óta, akkor csatlakoztam a rádióhoz, illetve még amellett, vagy hát önkéntes vagyok a rádióban, és emellett pedig múzeumpedagógusként dolgozom. Ennek majd lesz talán kapcsolódása a rádiós tevékenységemhez is. Mennyire legyen ez egy részletes bemutatkozás?
1: Szerintem rákanyarodhatunk itt a rádióra, meg annak a történetére is egy kicsit, meg hogy a...
0: Meg hogy meg te hogyan kerültél oda?
1: Igen, mert mit jelent ez, hogy a bordban vagy, meg ilyen?
2: Én, ahogy mondtam, 2020-ban csatlakoztam, amikor beütött a Covid, és akkor még egyetemre jártam, és a képzőn, amúgy a képzőművészet elmélet szakra szakom voltam, és akkor rájöttem, hogy hú, hát nem nagyon fogunk most itt kiállítást rendezni egy darabig, és volt egy kedves ismerősöm, akinek volt egy műsora a Lamacsun Rádión, és ott láttam, hogy keresnek kommunikációs segítőt a rádióba, és akkor hát sokat használtam így a Facebookot, meg azért tudtam, hogy mit, hogy kell ott így posztolgatni, és csak így jelentkeztem, hogy most szívesen részt vennék valamibe egy önkéntes alapon, amíg így ez a összevisszaság van így a világban. És akkor csatlakoztam. A rádió egyébként 2018-ban indult, még a régi Gólyában, ott a Bókaiban. És aztán költözött az új helyre is, az Orciba. És most pedig egy új helyen van. Úgyhogy ezt végigkövettem azért, az alapításnál nem voltam ott, de elég korán csatlakoztam, és azóta is ez a board dolog, ez pedig folyamatosan változik, de ez a, ha el akarjuk képzelni a rádiónak a struktúráját, az egy ilyen hagyma lehet, mint a Shrekbe egy kicsit, vannak ezek a rétegek, és hogy a board van középen, aki az operatív fenntartás, vagy minden ilyesmiért felel, és most jelenleg hárman vagyunk, de volt olyan, hogy öten, hatan is benne voltunk, és aztán ez egy folyamatosan változó.
0: Arra emlékszel, még, ha jól értem, akkor ismerted a rádiót, mielőtt csatlakoztál, és
2: picit
0: valamennyire, hogy emlékszel még, hogy mit tudtál róla, vagy mi volt, ami tetszett benne, vagy mik voltak az első benyomásaid róla?
2: Fú, hát amúgy nem nagyon sokat tudtam róla, csak ezt a műsort hallgattam, ez a Jambikus Nesz műsor volt, a Déri Ákosnak a műsora.
1: Ilyen irodalmas.
2: Igen, az ambient alapokra mindenféle nagyon izgi irodalmi szöveg, felolvasás. Meg elmélet, felolvasás, de volt benne egy-két ilyen izgi elmélet, meg teoretikus epizód is. Úgyhogy az, nem tudom, valahogy az a mentén így nézegettem a rádiót, de nem sok mindent tudtam róla egyébként, csak így szimpi volt, hogy kicsit ilyen ez a DIY szellemiség, meg kicsit ez az ilyen punkos, meg ilyen radikálisabb hangvétel, az eléggé bejött, és aztán amikor jelentkeztem, akkor ott sem sok embert ismertem, így nagyon lazán egy-két ember, vagy valakinek az ismerős, és akkor úgy tudtam hova tenni, de amúgy így kicsit az ismeretlenbe fejest ugrás volt, és azóta pedig egyébként egy ilyen nagyon nagy részét teszi ki a mindennapjaimnak, meg a szabadidőmnek, mármint a lehető legjobb értelemben, csak hogy tök jó mindig visszagondolni, hogy, hogy milyen spontán indult, és aztán meg most milyen, mennyire vagyok ebben így involválva, úgyhogy úgyhogy most kicsit nosztalgikus hangulatba kerül.
0: És mennyire nagy a stáb, vagy így hogy képzeljük el, mekkora a csapat, mekkora a hagyma, igen.
2: Igen, ha tovább haladunk a rétegeknél, ez is folyamatosan változik azért, mert mindenki önkéntes alapon dolgozik a rádióban, meg vesz részt a dolgokban, de hogy a Bornon kívül vannak munkacsoportok, a kommunikációba, a stúdió, technika, a honlap, meg mindenféle ilyen IT-s fejlesztés, ott van munkacsoportonként nagyjából 3-4 ember, tehát így az önkéntesek vannak 10-20 körüli létszámban, ez is így változik, és aztán a következő réteg az pedig a műsorkészítők, akik a műsorokat csinálják a rádióban, ez is így van átjárás, hogy aki bortag, neki is van műsora, aki önkéntes, neki is van valamilyen műsor, úgyhogy ez is tök jó, hogy belelátnak több folyamatba. Ez is nagyon változó most. Gyakorlatilag az összes délutáni sáv le van fedve, úgyhogy azért van ilyen 30-40 aktív műsor kb. És a délelőttök pedig még az folyamatban van, hogy legyenek ilyen nagyon király reggeli műsoraink. Ez egy nagy álmom, és egy jó cél, hogy ezeket is valahogy le tudjuk fedni.
3: Én itt most egy kicsit így bele is kérdeznék szerintem így a technikai részbe, hogy egyébként ti hogyan léteztek, hogy vagytok megtalálhatóak, meg mi a formátuma ennek egyáltalán, mert azért a legtöbb ember szerintem meg mindig úgy gondol a rádióra, mint amit egy kis tekergetésre meg lehet találni.
2: Igen, ez egy tök fontos dolog, hogy ez egy online rádió, csak az interneten keresztül található meg. Van már applikációja is, tehát hogy nem csak a böngészőből lehet használni, és igen, a világ bármelyik pontjáról hallgatható. Nyilván mondjuk, ha valaki munkába menet az autóban szeretné hallgatni, akkor az nem megoldható, de igen, és ami egy nagyon izgi mérföldkő volt, az pedig az, hogy most már fizikailag is így meglátogatható a stúdió február óta a Nagy Forrás utcában a Pók büfé nevű
3: intézmény.
2: Szórakoztatóipari egységben vagyunk, és ott élőben lehet figyelni a műsorszórást, mert azelőtt a Gólya melletti Kazán közösségi házban voltunk, az Orcin, az azért egy zártabb struktúra volt, de nagyon sok izgi más szervezettel voltunk ott együtt, szóval az is egy nagyon inspiráló közeg volt, de most pedig ez megint egy teljesen új struktúra, amit így mi is próbálunk most így megszokni, eseményeket csinálni, így közelebb hozni a hallgatókat a rádióhoz, így fizikailag is. Úgyhogy ez most egy nagyon jó.
3: És hogyha jól láttam, akkor az online platformja az kicsit olyan, akár mint mondjuk a Tilosé olyan szempontban, hogy így lehet hallgatni az adást, ami éppen megy hivatalosan, ami így, nem tudom, ennek ti 0-24-esek vagytok-e, vagy van eleje, vége?
2: Hát alapvetően 0-24, de ahogy most mondtam, ez a délelőtt, ez kicsit ez az ilyen archív dolgok pörögnek, ott nincs egy ilyen meghatározott műsorfolyam, de mindig szól valami, és ez is izgi, hogy amikor oda kapcsolsz, akkor az ilyen robot DJ az éppen mit dob be, és mit lehet az archívum bugyraiból így előhívni, de van archívumunk is, és az is nagyon fontos, hogy a rádió önkéntesei fejlesztették le az archívumot, és amúgy ez egy ilyen open source megtalálható az interneten ennek a kódolása, és más is alkalmazhatja, és egy csomó minden, ami a rádió honlapján is működik, ezeket is ezt elérhetővé teszik a fejlesztők, akik ezen dolgoznak. Úgyhogy ez egy nagy lépés volt, hogy kicsit eltávolodjunk ezektől a mindenféle archiváló platformokról, és legyen egy saját, úgyhogy bármikor lehet bármit hallgatni, amit éppen érdekli a hallgatót, meg hát a honlap is folyamatosan változik, ott is próbálunk azért szöveges dolgokat közzétenni, meg van egy nagyon jó ilyen tag felhőnk, ahol legrandomabb ilyen hashtagek alapján lehet műsorokat megtalálni, úgyhogy így lehet böngészni azért a műsorok között.
0: És már ki képeztél minket, hogy Lamacsunnak kell ejteni a rádió nevét, ha magamtól kellett volna kimondani, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy Lahmacun. Hát nem így kell írni, kedves hallgatók, hogy Lamacsun, hanem
3: Lachmacun.
0: Igen,
2: ez a webcímnél is néha szokott problémát okozni, hogy emberek így nem találják a rádiót, és így, ja, hogy máshogy kell leírni, a kiejtés, az pedig szerintem pont így megvan a bája is ennek, hogy ki hogy hívja a rádiót, azért szokunk néha csak így lamaként hivatkozni rá. És igen, ez egy török étel, egy húsos lepény étel. És az alapításnál én nem voltam jelen, hogy honnan jött pontosan ez a név, de párszor így dumáltunk róla, és az egyik alapító tag ő Németországban élt hosszabb ideig, meg ott tanult, és ott már azért ez a gasztronómia, ez a török gasztronómia az jobban elterjedtebb, ilyen mindenféle giroszozó,
3: változatosabb, mint
2: hát igen, meg a girosznál több minden jelenik meg, nem úgy, mint itthon, és hogy ő párosította ezt a mondjuk egy esti buliból hazamenve eszel egy jó lamacsunt, és nyilván nem az, hogy most milyen tudatállapotban vagy, hanem csak, hogy ez a jó érzés, hogy ez a melegség, meg ez az ilyen esti hangulatot párosította ehhez, és aztán ezt hozta tulajdonképpen haza ebbe a rádiós közegbe. És amikor alakult a rádiót is, cél volt az, hogy minél több embert megszólítson, meg hogy minél többféle olyan zenei szubkultúrát lefedjen, ami mondjuk a mainstreamben nem jelenik meg, de igen. És aztán a zenéből elmozdult, úgy gondolom most már azért van egy csomó beszélgetős műsor is, megjelenik az irodalom, vagy megjelent, de volt művészeti műsor is, nekem is van egy művészeti műsorom, meg mindig ez is ilyen változó, hogy milyen típusú beszélgetős műsorok vannak.
3: Igen, azt néztem az archívumban is, hogy a korábbi műsorok száma az most már meghaladja az aktuálisokat, és ott aztán van minden. De azért említetted, hogy itt volt egy ilyen nem mainstream zenei megközelítés, elején zenei megközelítés, ez így hogy alakul, hogy ebbe így mi fér bele, vagy milyen műsorok jöttek, milyen műsorokat szeretnétek?
0: Uh-huh. Ki dönt erről? Hogy mi a board?
2: Hát kezdetben, igen, amikor csatlakoztam egyébként, akkor mindenki bordtag volt, tehát én is így teljesen outsiderként.
3: De akkor hányan voltatok?
2: Akkor hát 5-6 ember.
3: Jó, azt még el tudom képzelni. Igen.
2: És hogy aztán ugye így, aki már nem akart, vagy nem tudott, mindenki akart, de nem tudott már egy ponton a mindenben részt venni bortaként, az inkább egy munkacsoportba helyezkedett el, és akkor az egy kicsit kevesebb felelősség vagy meló volt. Igen, kezdetben ebben a bortban döntöttünk, de nyilván nincs semmilyen meghatározás, hogy most ilyen és ilyennek kell lenni egy műsornak, hanem bárki, aki valamilyen témában szeretett volna egy műsort csinálni, az beküldi a pitchet, nyilván azért elvárjuk, hogy valami kis mini koncepció azért legyen, és szoktunk kérni egyébként egy próbaműsort is, hogy így érezzük, hogy mi a flow, meg nem tudom, én eddig ezzel nem volt ebből problémánk, hogy ne értette volna a műsorba jelentkező egyén, hogy milyen értékeket közvetít a rádió, tehát, hogy nem voltak még ilyen nehezebb szituk, hál' Istennek. De ha voltak is, azért tök sok közösség kapcsolódik, meg igen, ez egy közösségi rádió. Nagyon sok szálon összefutnak így az embereknek így a kapcsolata is, hogyha valaki

0: ja, főleg elektronikus zenei, és amikor mostanában már jelentkeznek új műsorok, akkor annál többet szoktunk tőlük kérni, hogy, az, hogy hát ilyen zenei mix válogatás, ilyen mindenféle, és hogy így jó, de hogy így valami, ami mondjuk ilyen speckó irány, vagy zsáner, vagy ilyesmi, vagy így, hogy nekik is próbáljuk ezzel így a közönséget is kicsit, hogy jobban megtalálják ők is a hallgatóikat, meg hogy ők is úgy egy koncepcióban gondolkozzanak a műsorra, de van olyan műsor, ami meg tényleg ilyen teljesen szabadon bármilyen zene. De van olyan műsorkészítő, aki csak lemezről játszik, van, aki van hardcore punk műsor is, szerdánként, ma lesz egyébként 3 órától, úgyhogy mindenkinek ajánljuk az értőhallgatást. Szóval, hogy így tényleg rengeteg.
1: Az értőhallgatás, a hardcore punk műsor?
0: Igen. Nice. Ők oszlopos tagjai egyébként már az alapítás előtt óta is léteztek még a Mixcloudon, és aztán meg úgy pörögtek be a rádióba.
2: És ott csak zene van, vagy kapunk
0: ott közéleti,
2: egy kis inputot?
0: Közéleti észzene. Aha. Szóval, hogy az is tök jó, hogyha ez a kettő keveredik, hogy van valami dumás rész, zenés rész, zenehallgatós rész, erről beszélgetés, úgyhogy tényleg nem szoktunk ennek így gátat szabni senkinek, hogy amit szeretne, nyilván ez önkéntes, alapon csinálják a műsorkészítőink is az adásokat, tehát, hogy amit éppen be tudnak vállalni, azt.
1: Meg azt néztem, hogy ezen felül is van nálatok egy-két ilyen, még ennél is, nem tudom, ha ezt lehet így mondani, egyedibb dolog, az egyik, uh-huh. hogy a Mércének a podcastja, hogyha jól láttam, akkor nálatok van.
0: Igen, az is egy amikor még a Kazánban voltunk, ők szomszédaink voltak.
1: Átugrottak a szemközti irodámmal.
0: Igen, szó szerint. Az onnan indult, és akkor ott is így időszakonként egy ilyen sorozatot fölvesznek, és akkor ez lemegy nálunk, és ez az is egy tök fontos tartalom. De most fog majd, ez még nem hirdettük meg, de hogy a Trafóval is lehet, hogy elindul egy műsor, ami a különböző előadásokról lesznek interjúk, ami meg tök jó, mert színház. Nekem van egy művészeti műsorom, ami a kortárs képzőművészekkel interjú műsor.
1: Annak mi a címe?
0: Az a címe, hogy Graveyard Slot, és hétfőként van a rádión. Ott főleg, igen, művészekkel van interjú, de volt egy-két ilyen kortárs gótika elmélet, amit így egy kedves kollégámmal vittünk, már van 3 epizódja, úgyhogy próbálunk kicsit az elmélet fele is, de mondom, színház, vannak olyan műsorok, amik a zenéről szólnak, vagy például az MMN, aki szintén az MMN magazinnak a rádió műsora, ők is a rádió indulásával együtt
2: jöttek létre. Mi ez a magazin? Létre.
0: MMN.
1: Uh-huh. Zenei.
0: Elektronikus zenei. Vannak egy honlapon, vannak írásos interjúk, meg, uh-huh. meg zene. Zenéről, eseményekről, van egy nagyon jó hírlevél is, amit elkezdtek, és van egy rádióműsor is, ahol ugyanez csak rádióban.
1: Majd mondjuk beszélnek nyilván a Magyar Underground szereplőkkel, és csak eszembe jutott, hogy a Tyúk című filmnek a film zeneszerzője is járt náluk például, tehát hogy azért így bele-bele nyúlkálnak már ilyen akár szélesebb körben ismertebb dolgokba is.
0: Igen. Meg hát van olyan is, hogy egy zenekar, vagy valaki külföldről ír a rádiónak, hogy valamilyen bemutatkozási lehetőség van-e, és akkor általában azokat én szoktam megcsinálni, az különböző interjúkat, az egy kicsit már ilyen média, meg újságírás, meg nem tudom, engem ez így érdekel, meg akkor ők is eljönnek a rádióba, és abból is volt már, hogy ilyen hosszabb távú együttműködés lett, és akkor többször jöttek, több beszélgetés, akár egy rendszeres műsor, úgyhogy tényleg ilyen tök izgi ez a fluktuáció is, meg nyilván benne van ebben az önkéntes természetben is, hogy van olyan műsorkészítő, aki éveken keresztül, akár mondhatjuk azt, hogy ugyanolyan rendszerességgel mindig jön, most nem azt mondom, hogy hetente, de van erre is példa. És van olyan, aki pedig csak pár hónapig csinál valami nagyon intenzívet, aztán már nem fér bele, úgyhogy...
1: Mint a Jambikus Nász.
0: Fú, hát
1: Ákos, ez... Ákos, a hallgatod, gyere vissza!
0: Igen, az egy fájó pont volt.
2: Kedvenc műsorod, vagy

0: Hát az egy
1: meg az
0: volt,
1: számomra kedves. Is az induló.
2: Ja, igen, amit meséltél, igen.
1: És igen, ott is ilyen.
2: De hogy akkor, mint ahogy jó. A közösség alakul, megváltozik, hogy ilyen, nem tudom, organikusan a rádió igen. is ehhez képest, hogy abszolút ezzel igen. együtt változik, és van egy ilyen, igen.
1: Hát ilyen nagyon élő.
2: Élő, aha.
1: Az egész, úgyhogy ez is izgi benne.
0: És akkor ezen belül egyébként maga a közösség, az így hogyan létezik? Mert említetted ezt a board funkciót, meg a munkacsoportokat, de gondolom azért így nem csak szakmailag töltetek időt egymással, hogy dolgokat eldöntsetek és megcsináljátok.
1: Hát főleg most a költözéssel azért tényleg van egy konkrét tér, ahol ez a közösség tud lógni is egymással is, hogy bárkivel mondjuk bemegyek én is, ott találkozom, és akkor tök jó így legalább pár szót váltani egymással, mert korábban, amikor a másik stúdióban voltunk, ott az volt a tapasztalat, hogy nem annyira használják ki a stúdiót, és nem annyira járnak be, most már azért technikailag is egy kicsit más a berendezése az aktuális stúdiónak, tehát sokkal könnyebb oda bemenni és műsort csinálni, mert nem kell annyira sok mindent a technikai eszközök közül összerakni, hanem ott van, és akkor valaki bemegy, és akkor tudja használni, mert nyilván ez a technikai rész is van, akinél így gátat szabottanak, hogy csináljon műsort, mert úgy érezte, hogy nem ért hozzá, miközben nem annyira bonyolult, de én a mai napig nem annyira értek hozzá, hál' Istennek ez eddig nem volt probléma, de hogy én is szeretnék egyre jobb lenni ebben. De igen, a közösség az azért a műsorkészítőkön túl is nyúlik, azért vannak hallgatók is a rádióban, és van, amikor csináltunk, még amikor a Gólyában voltunk, támogatói eseményeket, arra is azért sokan eljöttek, és valamilyen formában így részt vesznek a rádiónak az életében, meg amikor még arról nem is beszéltünk, hogy azért a közösség az országon túl is nyúlik, mert van azért két nagyobb nemzetközi hálózat is, amiben a rádió tagként működik elég aktívan. Szóval, hogy ott is azért vannak együttműködések, találkozók, eseményeket is csináltunk már együtt, úgyhogy tök jó ez is, hogy nem csak itthon. De mondom, a költözés az egy nagyon erős pontja volt annak, hogy szerintem a műsorkészítők is szívesebben járnak be, új műsorkészítők is szeretnének jönni, és így a közönség így találkozhatott rádió. Meg mi is egymással nyilván. És tök jó, hogy amikor valamilyen projektet csinálunk, akkor tudjuk, hogy kinek szóljunk, hogy van egy nagyon jó grafikus, akkor neki szóljunk, vagy ha van egy támogatói buli, egyébként most is lesz majd augusztus 20-án az Atnóban egy lamacsom nap, és ott is két nap alatt tudtunk szerezni fellépőket koncertre, meg DJ-zésre, úgyhogy ez mindig ilyen tök jó visszacsatolás, hogy még ha van, aki nem is annyira aktív, de ha valamibe bevonjuk, akkor mindig szívesen részt vesz.
0: Meg ezzel az új helyen most van egy ilyen izgiség is, hogy ott a Pókban így az szól az idő egy részében, amit betesznek a rádióba, illetve hogy van ilyen Pókzene sáv, nem?
1: Igen.
2: Pókzene.
1: Igen, a péntek esti 6-tól 11-es idősáv, az pont erre találtuk ki, hogy oda nem csak a rádió műsorkészítői, hanem különböző kollektívákat, meg mindenféle zenei közösségeket oda meghívunk, így, hogy csináljanak egy bulit, de nyilván ez lehet valami beszélgetős, volt már a rappes este is, úgyhogy ezt is próbáljuk nagyon szabadon kezelni. De igen, és ezért is szerintem lendült fel így a műsorkészítés a Pókban, mert hogy ha bemegy egy DJ, akkor ott van egy ablak, ahol így látja, hogy kiknek játszik, és hogy az egy ilyen izgibb műsorkészítési folyamat szerintem, mint hogyha egy szobában DJ-zne elzártan, úgyhogy ez szerintem sokat dobott a műsorkészítőknek így az aktivitásám.
0: Ezt maximálisan el tudom képzelni.
2: Abszolút, én is. Mindjárt szünetet tartunk, nem?
0: Igen, szerintem utána folytathatjuk a kollabokkal.
2: Oké.
0: De nem a kollabot akartam kérdezni?
2: Nem, csak még korábban, amikor mondtad, hogy néha külföldi zenekarokkal is vannak interjúk, meg ilyesmi, hogy arról jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint nem csak magyarul működik a rádió, hanem más nyelveken is.
1: Igen, volt már olyan is, hogy valahol Amerikából is volt egy műsor készítünk, nyilván ő online, de hogy ő is élőben csinált műsorokat, és igen, ezt szeretnénk, meg volt egy-két korábbi együttműködés, ami pont egy reggeli műsort csináltunk még más közösségi rádiókkal külföldről, és hogy azok angol nyelven voltak, és hogy igen, ez is felbukkan ilyen tartalom nálunk, ami tök jó.
0: De azért az állandó beszélgetős műsoraitok azok jellemzően inkább magyarul.
1: Magyar, igen, inkább.
2: Jó, akkor zenéljünk egy kicsit, aztán folytassuk. Kedves hallgatók, ez a Drágám, hol a vacsorám? A Tilos Rádióban 2026. augusztus 5-e van ma, és Bence Bettinával beszélgetünk, aki a Lamacsun Rádió munkatársa, vezetőségi tagja, kommunikációsa, és ezt fogjuk folytatni a zenei szünet után.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a Drágám, hol a vacsorám élőadását a Tilos Rádióban 2026. augusztus 5-én. És Bence Bettinával beszélgetünk, aki a Lamacsun Rádió munkatársa, vezetőségi tagja, kommunikációsa. És
1: központi embere.
0: Igen.
1: És ott tartottunk,
2: egyik
1: hogy...
2: központi ember.
1: Bocsánat. Hogy vannak külföldi együttműködéseitek is, megemlítettél két rádióhálózatot.
2: Az egyik az rádióhálózat, a Independent Community Radio Network, továbbiakban ICRN, és a másik pedig a Reset Network, az pedig a független média és kultúra hálózat, egy ilyen nagyobb szerveződés.
1: Kezdjük ezekkel, ezek így mik, és mit jelent az, hogy ti ezekben benne vagytok?
2: A Reset az 2022 körül alakult, és nagyjából az alakulás óta tagja a rádió, mert ha jól emlékszem, akkor még az Aurórában volt egy esemény is, ami kicsit ilyen kick-off-szerű eseménye volt ennek, ez a... már nem is tudom pontosan, de hogy itt voltak, és különböző más együttműködéseken, meg más ilyen rádiós projekteken keresztül sok embert ismertünk, és aztán így benne voltunk ebben. És azt hiszem, hogy 2023-ban szintén az Aurórában volt egy hálózati találkozó is, egy ilyen General Assembly ennek a networknek, és akkor mindenki, aki a tagja volt akkor, itt volt, és itt találkoztak, meg volt ilyen szervezetfejlesztés, meg minden. És ebben a mi részvételünk az, hát, ha vannak ott is különböző projektek, vagy lehet eseményeket szervezni, amik valamilyen formában a független kultúráról szólnak, akkor abba mi is részt veszünk. Egyébként pont tavaly a Pajka, a Lamacsun Rádió, az MMN magazin és a 11-11 galéria csinált itt egy ilyen eseményt, ahol különböző független színház, zene, művészeti emberek találkoztak, és például ott pont az volt a lényeg, hogy így ezeket a buborékokat kicsit megtörve, így ezek a különböző közegek így beszéljenek, hogy mi a helyzet. Szóval, hogy a Rezetben így minden, ami független kultúra, meg média, és hogy abban a rádió az tök jól benne van, vagy abban így összeáll, és hogy most idén egyébként így fókusz is ebben a nagyobb hálózatban, hogy egyre több közösségi rádió csatlakozik a Rezethez is, és hogy velük valamilyen érdekérvényesítés, vagy valami akár ilyen forrásteremtésre, különböző európai lobbit így megpróbálni együtt csinálni, úgyhogy hát ezek így, az nem egy ilyen folyamatos tagság, meg részvétel, de hogy abban volt már egy korábbi bortagunk, a Bokor Peti, ő részt vett ott is egy ilyen vezetőségi tagként egy munkába, és most idén és jövő évben én vagyok benne ebben a executive committee-ban így a hálózaton belül, szóval, hogy próbálunk azért így jelen lenni, meg nyilván azért a mi itthoni politikai helyzet is, ami az elmúlt éveket jellemezte, abban is így próbáltak részt venni így a rezetesek valamilyen cikkel, vagy fókusz, vagy felhívni a figyelmet arra, hogy itt mik történnek. Úgyhogy ilyenek, és az Independent Community Radio Network, az ICRN, az pedig 24 óta vagyunk tagok, az is azt hiszem 22-23 körül alakult, és kezdetben egy ilyen Baltik hálózat volt, tehát ott lévő rádiók, Tallinnban, Rigában különböző rádiók volt a mag, és aztán ott is így kinyílt különböző pályázati források segítségével ez a hálózat, és hogy ott is most már mi is tök aktívan tagként részt veszünk a hálózat működésében. Ott is szoktam csinálni kommunikáció, hírlevél, meg ilyen különböző feladatokat, és ott, amit például hoztam, ez a kis zin, amit csináltunk Izlandon egyébként, van Izlandon is egy rádió, a hálózatban, és ott egy olyan pályázat futott több mint 2 évig, ami lehetővé tette azt, hogy a különböző rádiók egymáshoz el tudjanak látogatni, és akkor ott különböző workshopokat csináljunk, meg megismerjük egymásnak a tevékenységét, a közeget, ahol ezek a rádiók működnek, a stúdió, meg mindenféle nehézség, és tavaly októberben volt egy bő egy hét, amit Izlandon eltöltöttünk, és hát az...
0: Jaj, de jó!
2: Nem csak az, hogy nyilván tök jó különböző ilyen rádiós, nem csak zenészek, de mindenki, aki ebben részt vesz, időt tölteni, meg minőségi időt, nyilván nem csak egy-két napra találkozni, hanem egy ilyen hosszabb időintervallumban, de hát az is, hogy Izlandra el tudunk menni egy támogatás segítségével, azért az is egy nagyon különleges élmény.
1: Igen, ezt a hallgatók nem látják, de megpróbálom valahogy leírni, hogy ez egy A3-as formátumú, az egyik oldala egy poszterféleség, és a másik oldalán vannak kis írások, grafikák, montázs.
0: Széthajtogatható, és lapozgatóra össze lehet hajtogatni.
1: És ha jól láttam, akkor ez kvázi ilyen független rádiós arcpolitika valami.
2: Igen, ilyen
1: manifesto.
2: Meg hát igen, ott is folyamatosan téma az, hogy az értékek, az, hogy pozícionálja magát ez a hálózat, és igen, mi az, amit így a tevékenységünkbe így éppen fókuszba kerül. Most például egy csomó cikk született, az is egy tök fontos tevékenység az ICRM-ben, hogy próbálunk a különböző, nem csak a rádiókról írni, de hogy a zenei közösségek az egyes városokban, ahol ezek a rádiók vannak, meg ami még egy nagyon fontos highlight, az 2024-ben volt Berlinben egy Signals to Noise nevű esemény, amit a rezetes tagrádiók, az ICRN-es tagrádiók, meg még más közösségi rádiók csináltak együtt, és hát ez egy egynapos, de egy elképesztő intenzív egynapos ilyen fesztivál volt Berlinben, a Silent Green, egy ilyen óriási nagy ilyen helyszínen, és akkor ott is vetítések voltak, beszélgetés, performance, és ez a rádióhoz, a Lamacsomhoz úgy is kapcsolódik, hogy mi is részt vettünk benne, és a szervezésben is minden rádiónak kellett 2-3 programot delegálni erre az eseményre, és nálunk itt bejött a művészet, mint ilyen fókusz a rádióban, nyilván az én személyemből adódóan is, meg az én hátteremből adódóan is, de hogy oda például 2 tök szép ilyen rádiós installációt vittünk ki magyar művészekkel, meg 2 performance-ot is, úgyhogy ez is tök izgi, hogy így nagyon a közösségi, meg online rádiózásba így nem csak a hang alapú dolgok férnek bele, hanem tulajdonképpen minden, úgyhogy az is egy nagyon jó tapasztalat volt, és igen, hogy a művészet mint pillér megjelenik, a másik, amit pont a kezedbe tartasz, hogy kicsit az edukáció, meg az edukáció
0: ez
2: is.
0: Ez nem egy nemzetközi, hanem egy másik fajta kolla.
2: Igen, ez egy
0: kis füzetke, aminek az van ráírva, hogy tele van a város, maradjunk a fedélzeten.
2: Igen, ez idén májusban volt a Kesztyűgyár galériában egy kiállítás, ami a közösségi rádiózásról szólt, és már szerintem több mint 4 éve a rádióban a Kesztyűgyár nyári táborok megjelentek foglalkozások keretében, és aztán annyira jó volt ez az együttműködés, hogy kiterjesztettük tavaly óta, a Kesztyűgyárban van egy tök jól berendezett hangstúdió is, és hogy a rádióból néhány önkéntes, köztük én is, mi mentünk oda foglalkozást csinálni a gyerekeknek évközben is, nem csak nyáron, és ebből született ez a kiállítás, illetve a nyári táboroknak az anyagaiból, és ez a Tele van a város, maradjunk a fedélzeten, ez az egyik foglalkozás alkalmával egy ilyen rádiójátékot vettek fel a gyerekek, és ez egy ilyen ilyen fiktív történet, egy ilyen áthajózást csináltak meg ilyen szerepjáték formában, és ez inspirálta az arculatot is, és egyébként ez a hajó, ez megjelent a Tilos Maratonon is. A Dürerben volt egy ilyen épített kalózhajó, amit a gyerekek csináltak ott a kesztyűgyárban, és az volt a központi eleme a kiállításnak. Nyilván a falon volt rádiótörténet, közösségi rádió, online rádió, podcast, mi a különbség, meg ilyenek. És a központi ellen pedig ez a kalózhajó volt, amiben egyébként mindenféle ilyen hangmodulálás, meg mikrofon, meg ilyen mindenféle ilyen hanggal kapcsolatos kísérletet csináltak a gyerekek. Úgyhogy ez
0: Úristen,
2: egy tök jó tapasztalat volt nekünk is, és ez azóta is most a nyári táborok futnak. Az új helyszín ugye nagyon közel van a kesztyűgyárhoz, egy sarokra, úgyhogy most még közelebb kerültünk egymáshoz, de nekem egy ilyen személyes terv, hogy ezt az edukációs vonalat valahogy még jobban tovább vinni. Meg volt egy tök jó beszélgetés is a finisszázsán ennek a kiállításnak, azt majd reméljük minél előbb ki tud menni a felvétel. Ott is arról beszélgettünk, hogy...
0: Betelefonáló. Szabad ne feledd. Halló? Nem hallom.
3: Halló, sziasztok, a rádió élő műsor.
0: Igen, most hallunk, vagy legalábbis én.
3: Oké, én is most már hallok benneteket. Na, de hallgatlak, nagyon tetszik a műsor, és igazából nem is beszélnék sokat, csak hogy mi volt az a nagy fesztivál, bocsánat, ahol voltatok a rádiótokkal.
0: Berlinbe, vagy Izlandon, vagy a Dürerbe?
3: Izlandon.
2: Izlandon nem fesztivál volt, ott csak egy hetes ilyen workshop volt a hálózattagjaival, és Berlinben pedig a Signals to Noise. Signals 2 Noise. Úgy volt leírva.
0: Ez egy ilyen közösségi, más közösségi rádiókkal közös.
3: Igen, azt érzékeltem, csak most utána akarok nézni a fesztiváloknak, meg ennek az izlandi workshopnak. Annak mi volt a neve? Bocs.
2: Húha, hát Izlandon van egy település, és ott voltunk, és ezt nagyon nehéz lenne elmondani.
0: Igen.
3: Van egy izlandi haverom, simán megírom neki, hogy hello, hol aha. van az a település.
0: Beírhatjuk
2: akár a chatbe.
0: Te látod a chatet?
1: Facebookra?
3: Nem nézem, én rádiót hallgatok, de jó, figyelj, nem tartom.
1: Ha jól látom, akkor az ICRN hálózatnak volt az eseménye.
2: Igen, hogyha az internetben azt beírja, hogy icrn.live, akkor ott kijön az ICRN honlap, és ott vannak források, meg felvételek.
3: Nagyon kedves, köszi, gyorsan nézem, és hallgatom.
2: De amúgy Seyðisfjörðurnek kell mondani a települést, de ez a Izland keleti csücskében van.
3: Mi a neve?
2: Hú, Seyðisfjörður.
0: Nagyon jól mondtad.
2: Igen. Nem túl egyszerű, de ott biztosan megtalálható a hálózatnak a honlapján.
3: Oké,
2: ott van az izlandi tagrádió.
3: A hálózatnak a nevét mond létsz, és akkor leteszem.
2: A hálózatnak? ICRN. Pont.
3: ICRN. Köszi, igen. Leteszem.
2: Igen. Köszönjük.
1: Jó.
0: Miről is beszéltél?
1: Gyerektábor.
2: Igen, a tábor.
1: Finisszes beszélgetés.
2: Igen.
1: Miről beszélgettetek a finisszázon?
0: Igen, igen.
1: Azt mondtad,
2: igen,
1: hogy izgi volt.
2: Ott nem csak mi voltunk, hanem még más rádiópedagógiával foglalkozó szakemberek is jöttek, és hogy az is nekünk nyilván ez egy nagyon izgalmas tapasztalat volt, mert én múzeumpedagógus vagyok, de az meg nyilván teljesen más fajta foglalkozás, mint egy rádiós közegben, meg hanggal kapcsolatos dolgokat csinálni a csoportokkal, és aki még szintén tartott programokat, és a kiállításban is részt vett, Hegymegi János, ő is egy önkéntes a rádiónál már kezdetek óta, alapító is, és neki pedig nincs semmilyen tanári végzettsége, vagy pedagógiai háttere, és hogy ez az ilyen zene, meg rádió szeretetéből, nyilván nincsenek meg azok az eszközeink, amik mondjuk nyilván egy pedagógusnak a kezében vannak, de hogy ő mégis tök jól egy nyelvet tudott beszélni a fiatalokkal, kicsikkel, nagyokkal, és hogy mégis ő is egy tök izgi foglalkozásokat tudott csinálni, meg infókat, meg tudást átadni, akár a felszerelésről, akár a rádióról a fiataloknak, szóval hogy nem volt semmi ilyen határa se ennek, hogy bármilyen végzettséggel kellene csak ezeket csinálni, ezeket a programokat, úgyhogy reméljük, hogy ezek tovább folytatódnak majd, és hogy valamilyen formában még tudunk ezzel az edukáció résszel foglalkozni.
1: Én erre még egy kicsit akarok kérdezni a kesztyűgyárról. Az egyik az, hogy az ő helyi stábjuk is részt vett ebben valamennyire.
2: Igen, a kiállítást kurátora a Lődi Virág volt, illetve a Tar Enikő, akivel főleg kapcsolatban vagyunk így a foglalkozások szervezésében. Ők voltak a helyi stáb, és mi pedig a rádiós ismereteket hoztuk, meg a foglalkozásoknak a tapasztalatait, meg volt egy csomó részletes leírásunk még az elején a programokról, és akkor ebben a kis kiadványban, ami készült, egyébként a Hurrikán Press csinálta ezt a kiadványt, itt van egy-két...
1: Szintén jó, bele vannak nőve be a közökbe.
2: Igen, ők is pár sarokra vannak tőlünk, de hogy van három foglalkozás bemutatása helyet kap ebben a kis kiadványban is, hogy itt van a script is, hogy a gyerekek milyen szövegeket találtak ki, kik voltak a szereplők, és van ebben a kiadványban egy-két ilyen ismeret, megosztás, vagy hogy egy-egy program milyen területet fejleszt, nagyon sok ilyen szerepjátékra épülő, meg az egymásra figyelés, a kommunikáció, hogy ezeket hogy fejleszti egy-egy ilyen program, úgyhogy borzasztó izgi.
1: Ha esetleg valaki érzi magában a lendületet, hogy valami hasonlót tartana akár osztályának,
2: igen,
1: ismerőseinek, ahol dolgozik, akkor ez egy kiinduló pont, és meg tud titeket keresni?
2: Igen, és hogy a kiadvány az abban is segít, hogy nem kell egy stúdió, meg egy ilyen óriási technikai felszerelés arra, hogy valaki egy ilyen programot megcsinálhasson a gyerekekkel, hanem csak igazándiból akár egy telefonnal is fel tudja ezeket venni, szóval hogy ezeknek a határait is így próbáljuk tágítani.
1: Ezt hol lehet beszerezni? De lehet?
2: A rádióban van néhány példány, és azt hiszem, hogy a Pók büfében is, illetve a Kesztyűgyár galériának, hogyha írtok, akkor szerintem náluk is maradt még néhány.
1: Uh-huh. És bocsánat, csak még a másik ide kapcsolódó ilyen félig technikai kérdés, hogy ugye a Kesztyűgyár, nem tudom mennyire ismeri mindenki, de hogy a 8. kerületnek egy önkormányzati fenntartású helye, és egy ilyen viszonylag egyébként komplex ilyen összművészeti, szabadidős, mindenféle helyszín, és a legkülönbözőbb eseményeket láttam én már ott szerintem, de hogy mondjuk egy ilyen tábor, az hozzáférhető a kerületen kívüli gyerekeknek is, vagy oda szervezem más?
2: Pontosan, de szerintem csak a kerület gyerekeinek elérhető. Ezt nem annyira tudom, hogy a szervezés az hogy szokott alakulni, de hogy amit én látok belőle, az is, hogy nagyon tartalmas egy ilyen táborhét, hogy amikor a gyerekek jönnek a stúdióba, akkor arról is beszélünk, hogy mit csináltak, és hogy fú, voltak a rádión kívül, még az állatkertben, meg a munkahelyemen is volt egy csoport.
1: Tehát ez nem egy rádiós tábor, hanem egy tábornak a része a rádiós blokk.
2: Igen, egy program. Okay. Igen, igen.
1: Jó,
2: vagy délelőtt, vagy délután jönnek csoportok, és akkor vagy zenés, vagy ilyen hangkísérleteket csinálunk, vagy csak éppen karaokizunk, és azon keresztül így megismerik, hogy a mikrofon hogy működik, hogy a hangot hogy lehet egymást lenémítani, és hogy ez milyen jó pofa, meg a hangtorzításon keresztül mindenfélét kipróbálnak. Fú. És az is tök jó, hogy már így otthonosan érzik magukat a stúdióban, az új helyen is, a régiben aztán pláne mentek már, és egyből tudták, hogy a mikrofont hogy kell minél közelebb tartani a szájukat, hogy minél hangosabban tudjanak beszélni, és hogy itt is ez az egymásra figyelés gyakorlata, meg ilyeneket most már szerintem tök jól tudják és ismerik. És vannak visszatérő srácok is, hogy aki tavaly is volt, idén is volt, úgyhogy ez nekünk is tök jó.
1: Nem bírom magamban tartani a saját személyes anekdotámat, csak eszembe jutott, hogy én szerintem ilyen 97-ben lehettem a Magyar Rádiónak egy ilyen kölyök riporter tanfolyamán, ami a szombatonként volt egy nap, és hogy én ott még ezért tanultam magnószalagot vágni és ragasztani. Hogy mennyire... Tehát, hogy közben tök jó az, hogy így tehát, hogy megvannak ezek az ilyen adekvát belépési pontok, meg nem tudom, ahol az, aki most gyerek, és nem tudom, mit tudnak kezdeni a magnószalaggal, az
2: így én tud
1: szórakozni szerintem a keveréssel, amivel én nem tudok szórakozni. Úgyhogy azért ennek volt egy rendes evolúciója itt a menet közben.
2: Igen. Abszolút, és hát bízunk benne, hogy lehet, hogy ez valakinek olyan élmény, hogy aztán pár év múlva jön a pókba, és azt mondja, hogy szeretne egy mix műsort csinálni.
0: Igen, beérett a kölyök riporter képzés. Igen. Révbeért.
2: Úgyhogy ez nagyon fontos, és nekünk egy ilyen tök jó támpont mindig.
0: Van esetleg olyan együttműködés, ami jövőbeli, vagy csak úgy megemlíteni még most ebben a részben, hogy így az együttműködésekről beszélünk.
2: Így a Zinekhez kapcsolódik hogy az Ukmukfukkal is volt együttműködés az elmúlt egy-két évben.
1: Ami egy Zinfesztivál.
2: Zinfesztivál a Gólyában volt az elmúlt egy-két évben.
1: Ott... És idén nem volt, de jövőre lesz. Ezt ígérték nekem.
2: Igen, ebben én meg pont nem voltam biztos, úgyhogy tök jó az info, de hogy ott is így média partnerként, meg így zenés hangulatfelelősként vettünk részt, meg csináltunk egy-két interjút, néhány standal így röviden. Ami még volt, és remélhetőleg lesz, az az UH Fesztivállal is együttműködés, amikor beindult a Covid, akkor a UH online a rádión szólt, akkor, de majd most is valamilyen formában az új hely mentén lesz valami együttműködés októberben.
1: Az UH az, ami tavaly nem volt, de igen lesz.
2: Igen, jók ezek. Meg ami még lesz idén, október végén, az a Budapest Showcase Hub, az egy Showcase Fesztivál Budapesten, és ott tavaly volt először média partner a rádió, és idén is részt veszünk ebben. És ami tök fontos, az, hogy idén a BUS, ez a Showcase Fesztivál, ez ingyenes, tehát el lehet jönni nagyon izgi a régióból mindenféle zenekart megnézni. Október 28-tól 30-ig az Akváriumban. Ez itt a promó helye
1: de,
2: volt.
1: Bocs, akkor elmondom, hogy az UH Fesztivál. Az meg szeptember 28-tól október 4-ig lesz össze-vissza helyszíneken.
2: De ott a 8 fele.
1: Is.
2: Igen. Úgyhogy ezek tök jók, hogy visszatérő együttműködések, mindig valahogy kicsit máshogy, de ezek tök fontosak, meg tök jó nekünk is.
1: Hát meg gondolom főleg az ilyen, az UH esetében biztos vagyok benne, a Showcase Hub esetében kevésbé, de hogy azért itt egyéni kapcsolódási hálózatok is vannak elég
2: Persze.
1: rendesen, hogy aki az egyiket szervezi, az közben ül egy másik műsorban, meg...
2: Igen. Igen. Úgyhogy ez is az Ukmukfuk esetében is így volt, és hogy ezek megint csak a közösségi rádióra visszakanyarodva, ez tök jó, hogy valamilyen formában mindig van valami, ahol tudunk kapcsolódni, meg segíteni egymást, láthatóság, kapcsolódó program, valamit így mindig kitalálni együtt. Úgyhogy ez visz minket előre.
0: Szünetelünk?
1: Igen, szerintem egy kis zene után így egy részt a te műsorodról szeretnék még kérdezgetni, meg így a személyes, másrészt meg a személyes megéléseidről úgy általában, meg tervekről, meg élményekről a közegben.
0: Igen, Bence Bettinával beszélgetünk a Drágám hol a vacsoránban, ő a Lamacsun Rádió munkatársa, és vele fogjuk folytatni a beszélgetést a szünet után.
1: És a pultban az András van. Ezt az Évi nem mondta korábban.
0: Jaj.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Drágám, hol a vacsorám? 2026. augusztus 5-i adását halljátok a Tilos Rádióban. Noémivel, Évi vagyok, és Noémivel együtt beszélgetünk Bence Bettinával, aki a Lamacsun Rádió munkatársa, a pultban pedig András segít nekünk. És Bettina műsorára akartunk rátérni.
1: Igen, meg hogy már beszéltünk általánosságban arra, hogy mit csinál a rádió, de hogy azon belül meg úgy egyáltalán neked így a személyes élményeit, hogyan alakultak a Lamacsonról már nagyon sok jót mondtál, de hogy mire ideig eljutottál, akár a közegben, és nem tudom, azért az ilyen zenei közegekről sokszor volt olyan benyomásom, hogy elég ilyen macsó. Uh-huh. Nem feltétlenül, nem erről, de hogy úgy általában.
2: Uh-huh. Hát, igen. Amikor én csatlakoztam, akkor egyedül voltam ebben akkor még csak bort struktúrában, egyedül voltam csaj, és nem is nagyon ismertem senkit, de annyira befogadó volt ez a része ennek a csapatnak. Tényleg ilyen, nem tudom, 28-tól 40 éves korig mindenféle korú faszi, és hogy így egyből ilyen teljesen családi hangulatba kerültem, és ez a mai napig nem volt ezzel soha ilyen rossz érzés, vagy az, hogy mert fiatalabb vagyok, így lenéztek volna, meg nem vették volna figyelembe a véleményemet dolgokról, úgyhogy ez a szervezeti részben abszolút nem érzékelhető. És amúgy meg, amikor elkezdtem így jobban belefolyni így a műsorokat, megismerni, nekem ott se volt semmi ilyen tapasztalat eddig. Szerintem így tök jó emberek tömörültek, úgyhogy lehet, hogy ezen kívül van abban igazság, amit mondasz, hogy azért nem egyszerű így a zeneipar, meg a nemeknek az aránya, de az is tök érdekes, hogy továbbra is azért nagyobb arányban faszi műsorkészítők vannak nálunk is, viszont a különböző ilyen nemzetközi szerveződésekben sokkal több a csaj, ilyen rádiós vezetők, vagy önkéntesek, vagy olyan emberek, akik ezt így viszik. És kiemelnék egy rádiót Norvégiában, a Rádió Orákel, ők is tagjai az ICRN-nek, és ők már 1982 óta működnek, és ez egy feminista rádió, mindenféle ilyen témában, meg az önkénteseik is nagyrészt nők, és pont most elindult egy gondolkozás arról, hogy ez a hálózat, ez az ICRN hálózat egy csomó cikket ír, rádiózás, zene, közösségek, és hogy ezt így valahogy megvizsgálni, hogy most érdekes, hogy sokkal több női ilyen rádiós szervező ember van. Nyilván a zenészeknél megint csak lehet, hogy túlsúlyban vannak a férfiak, DJ-k, vagy ilyesmi, de hogy ez egy ilyen tök jó pofa tapasztalat, hogy amikor van egy ilyen online meetingünk, akkor így egy csomó női szervező van, akik ezt így viszik például. Berlinben is a Mutant Rádiónál is, szóval, hogy a rádióra kell, és hogy valószínűleg ők fognak csinálni ebből valamilyen fajta kutatást, meg szöveges reportot, ami tök király. De amúgy engem nem ért még semmilyen bármi negatív élmény ezzel kapcsolatban. Hál' Istennek. Meg ami még kapcsolódik a rádióhoz, meg kicsit így az én személyes dolgaim, az tavaly áprilisban elindítottunk egy ilyen nyúlványt így a rádió médiumát, még jobban megpróbáltuk kiterjeszteni. Ez a Kis Szoba nevű koncertsorozat, ami egy YouTube live session, kicsit ilyen Tiny Desk és KXP stíló, csak Budapesten, és amikor még a Gólyában volt a rádió, akkor ott a Gólya kis teremben, ott a pult mögött, az első emeleten, ott voltak ezek az ilyen zárt, intim, de koncertesemény is, de hogy felvétel is, különböző zenekarokkal, és van benne egy interjú is, és hogy azt is én csináltam, vagy csinálom most is, és idén, talán május, április óta pedig a Dürer kertben vannak már ezek a sessionök, úgyhogy volt itt egy ilyen előrelépés, és hogy itt is úgy nyilván sok zenekarral egyeztettünk, menedzsment, és hogy itt sem volt még semmi olyan, hogy valamilyen szarabb élmény ért volna.
0: Hogy de mondjuk lehet, hogy ilyen így sztereotipikusan viszonyultak volna hozzád? Vagy...
2: Ja, egyáltalán nem volt ilyen. Jó. De lehet, hogy csak én vagyok szerencsés egyelőre. Nem,
1: pont azon gondolkodtam, hogy egyébként a személyes tapasztalatok alapján ezeknek a budapesti underground egy része azt hiszem ilyen szempontból sokkal beljebb van, mint egy csomó mainstream szórakozóhely akár, vagy mondanám, hogy nem stílus, mert ez nem stílus függő kifejezetten, de hogy ezek a vendéglátóhelyek, szórakozóhelyek, platformok.
2: Hát igen, mert ha most például a Gólyát vesszük, ott is egy közösségre épül ez, és hogy ha oda jársz kb. Érezheted magad a közösség részeként is, ami egy tök megtartó, biztonságos közeg, kripta, ugyanúgy mondhatnám most már a Pókot is remélhetőleg, de hogy igen, hogy ott tényleg van egy ilyen egymásra figyelés, meg kicsit már egy ilyen személyes kapcsolódás is sok esetben.
1: Hát meg azt mondjuk a Dürernek a stábjáról is tudom, hogy ők részt vesznek ebben a közbelépő programban, ami így az akkumulatásmentes éjszakai életért van alapvetően, de hogy ez azzal is jár, hogy ott az egész stáb végigcsinált egy workshopot ilyen részben exaurórások által összerakott program mentén, amiben azért non és patentes input is volt, hogy ezt hogy érdemes csinálni, tehát azt gondolnám, hogy aki akkor ott van a stábban, az már egy kicsit tudatosabban áll hozzá ehhez akkor is, hogyha valakivel csak így együtt dolgozik.
2: Igen, meg ugyanúgy, amikor beszéltünk így a rádióműsorok jelentkezés, meg nem tudom, ellenőrzés, hogy ez a közös értékek, amik a rádióműsort, meg a műsorkészítőket jellemzik, az így az egész közösségre szerintem igaz, és hogy tök jó, hogy nem az van, hogy így lenézünk valakit, vagy így nem veszük figyelembe, azért, mert nő mondjuk.
1: A másik dolog, ami eszembe jutott, ez már nem igen ilyen gender dolog, de hogy nem tudom, hogy belülről így, vagy nem belülről, de hogy akármiféle ilyen, mondjuk, már értékítélet van benne, de hogy ezt nobériát, vagy ilyesmit, ezt mennyire tapasztalsz, vagy van-e olyan, hogy x dolgot ciki lenne berakni akár a Lomacsunon a műsorodba, és hogyha azt valaki lejátsza, akkor kap 3 e-mailt, hogy így, hát, vicces volt, de légy, többet ért, ne csinálj.
0: Taylor Swift. Nem lehet egy Taylor Swift szám.
2: Fú, ez egy nagyon jó kérdés.
1: Nem muszáj erre most egyértelmű választ adnod, mert ez...
2: Szerintem ez is szabadon kezeljük. Azért volt, hogy vannak olyan műsorok, akik kicsit néha elmennek ilyen popposabb, populárisabb irányba, de nyilván nem is tudok minden műsort hallgatni, meg ismerni, és simán lehet, hogy valaki becsempész egy-két ilyen, ilyen típusú dolgot, de szerintem meg ez inkább csak színesíti még jobban a palettát, szóval, hogy ez nem egy ilyen kizárók, vagy nem nincs bennünk sem egy ilyen, hogy fú, hát azt inkább ne. Ja, nem volt még olyan talán, hogy visszadobtunk volna a műsort, mert amúgy ugye bekértük ezt a próbaműsor, meg koncepció, és azt mondtuk, hogy fú, hát ez nem. Mert hogy ez is tök, hát igen, vagy hogy ez most nyilván nem lehet itt se értékítéletet mondani, hogy most nekem nem tetszik, attól még nem jelenti azt, hogy rossz, vagy nem hallgatok ilyen zenét, de hogy lehet, hogy pont egy olyan közösséget itt behoz, akik meg valamit így előre mozdítanak majd. De ez egy tök jó kérdés. Nem tudom. Lehet, hogy itt is az van, hogy aki a rádióban részt vesz, jelentkezik, az már így, ha csak megnézi a honlapot, így van egy ilyen elképzelése arról, hogy itt mi folyik, meg így a vicces műsornevekből így próbál ő is így valami kicsit extrémebbet kihozni. Nem tudom, érdekes.
1: Na, és apropó vicces műsornevek, a tied az hogy lát? Nem csak a név, hanem a műsor.
2: Fú, ez még az egyetemi évekhez nyúlik vissza, mert amikor csatlakoztam a rádióhoz, akkor voltam kb. A BA képzésem közepén, és a képzőművészet elmélet tanszéken a szakdolgozat mellett egy diplomaprojektet is kell csinálni, és annyira rápörögtem a rádiózásra, hogy a diplomaprojekt is egy rádióműsor lett egyébként. Azt nem egyénileg csináljuk, hanem csapatban, és ott egy tök jó társaság kialakult így a szakom, és megcsináltuk a Banán Turmix nevű rádióműsort, ami kortárs művészettel foglalkozik, és hogy azért Banán Turmix, hogy egy ilyen érdekes ilyen keverék, meg akkor még tudjátok, ment ez a Catalánnak a duct tape-es banán, az egy ilyen nagyon intenzív élmény volt, és akkor ezért is a banán az egy ilyen motivum lett, mindegy, de hogy azzal diplomáztunk, és utána én tudtam, hogy szeretnék egy saját rádióműsort is, ami szintén képzőművészeti téma,

0: valamilyen formában, akár ilyen gótika, vagy darkosabb esztétikát, vagy elméleti hátteret képviselnek, és akkor nagyon sokáig, igen, ez egy ilyen interjú műsor volt, és aztán volt egy-két olyan műsor, ami meg kicsit ilyen elméleti, például ez a gótika elmélet. Most a legutóbbi műsor, ami pörög egyébként Muskovics Gyulával volt, az is egy ilyen kicsit már egy életút interjú-szerű dolog volt, mert annyi mindent csinál, és annyira király a Gyula, hogy
1: akartam mondani, hogy a Gyula mi, aztán rájöttem, hogy nem tudom, mert túl sok minden.
0: Igen. Igen, de hogy néha van egy-két zenés műsor is, de igen, alapvetően interjúk, de volt pár vendégmix, meg
1: vagy az is nálad?
0: Igen, az én műsoromba. Most már nem annyira rendszeres, mint én azt szeretném ez a műsor, de ez azért is van, mert hogy más műsorokat is csináltam, interjú műsorok, zenés műsorok, úgyhogy igen, ez valahogy így indult, és aztán hát továbbra is szeretném folytatni, csak most lehet, hogy valamilyen kicsit ilyen koncepció váltásban, továbbra is az ilyen sötétebb vonalon maradva, remélhetőleg.
1: Az eddigiek alapján belefér akkor, hogy van egy kis hiátus, meg hogy kitalálsz valami más magadnak a
0: igen.
1: Reggeli műsort.
0: Amúgy azt annyira szeretnék. Most, hogy ott a Pók az mind délután van nyitva, szóval ha bemennék mondjuk reggel, akkor nem kávézhatnék ilyen hunyorogva más emberekkel, akik hallgatják, hogy éppen milyen horoszkópot olvasunk fel, vagy nem tudom, de egy kicsit ilyen rágógumi, de hogy ilyen kicsit ilyen elborultabb dolgok, de hogy horoszkóp, időjárás, nem tudom, ilyenek, és aztán abból egy ilyen valami nagyobb, vagy heavy téma fele. Úgyhogy ez még sajnos az idő hiányában egy terv, de volt már például megint csak az ilyen nemzetközi együttműködések, amikor egy reggeli műsort csináltunk pár héten keresztül, és akkor ott minden nap más rádiónak a cuccait, hogy ott felvették, mondjuk Berlinben volt egy, és azt mi leadtuk aznap Budapesten, szóval, hogy, és aztán volt egy alkalom, amikor mi vettünk föl, és akkor azt látta a többi partner rádió, úgyhogy ilyen is volt, de volt a rádióban például a Félre Gombolting nevű reggeli műsor, élőben minden talán hetente volt, de hogy ott is aztán időhiányában az is véget ért egy idő után. Szóval, hogy felbukkan, meg van igény ezekre, de még nem találtuk ki, hogy fér bele.
1: És amit most mondtál, mondjuk ez a reggeli műsoros projekt, hogy ilyen, mert amiket eddig soroltál, mint nemzetközi együttműködés, az általában ilyen utazós, meg helyben buli, meg ilyenek, de hogy olyan projekt, hogy konkrétan egymás rádiójában adtak le keresztbe dolgokat, vagy közösen csináltak valamiket, ilyenek is vannak?
0: Az folyamatos. Az hogyha például a hálózaton belül is a pályázat lehetőséged adott, azt hiszem 5 ilyen komplexebb kutatást megcsinálni egy-egy rádiós arcnak, és hogy azok mind rádióműsorban manifestálódnak. Van, akik a rádiózásról beszélnek, van, akik egy nagyobb archívumot dolgoznak fel egy rádióműsorban, és hogy ezek így beleférnek ebbe a kutatási kritériumba, vagy keretbe, és hogy ezt is most majd szeptemberben például a londoni Resonance rádiónak egy ilyen sorozatát fogjuk leadni, vagy volt olyan, hogy különböző ilyen szolidaritás egésznapos sugárzásokat így keresztbe kasul egymásnak a dolgait leadjuk, hogy igen. És ez nyilván az online rádióban nagyon egyszerűen megoldható, mert hogy ott a online meg a honlapod csak pár dolgot kell átírni, és ez elég egyszerűen beadható, és hogy így egymásnak a hallgatóit is így tudjuk terelgetni, hogy megismerjenek új műsorokat, meg új állomásokat, úgyhogy persze ez tök jól szokott működni.
1: És akkor ezekben te is aktívan részt szoktál venni?
0: Hát mondhatjuk azt, hogy én vagyok az, aki a hálózat és a Lamacson között egy kapcsolattartó, mert én a hálózatban is több pozíciót vállalok, és ott azért tudom, hogy mi folyik, meg éppen mik a tevékenységek, meg projektek, és akkor, hogyha van

0: Ilyen, akkor én tudom, hogy kinek kell szólni a rádióban, és akkor ő ezt beadja, mert én nem vagyok a technikai szakember sajnos, de nagyon szeretnék az lenni valamikor.
1: Térve a műsorodra, meg a műsorokra, emlegettél már pár műsort, meg a sajátodról is mondtál pár szót, hogy van-e olyan adás, amire nagyon szívesen emlékszel vissza, vagy ami így megmaradt benned, hogy hú, ez tök jó volt, hogyha van egy-kettő ilyen, az engem érdekelne, hogy mi volt, az is oké, ha nincs, meg vagy nem akar semmit kiemelni, meg hogy igen, hogy emlegettél már pár másik műsor, de hogy mi, van-e még olyan, amit megemlítenél, mert szerinted nem tudom.
0: Hát amit mindenki számára szerintem egy nagyon kedves tartalom, az a szilveszteri élőzés.
1: Aha.
0: Az elmúlt, hát mióta én ott vagyok, tök jó ilyen kifogás is, hogy ne kelljen szilveszteri buliba mennem, mert azt mondom, hogy hát, és sajnos a rádióban vagyok, és ott csináljuk az élőzést, de amúgy meg az mindig egy ilyen tök kedves esemény is a műsorkészítőknek. Eleinte úgy csináltuk, hogy déltől éjfélig végig toltuk az élőzést, azt pár évig az be tudtuk vállalni, aztán utána így fokozatosan így csökkentek ezek az bent töltött órák, vagy amikor nyilván a karantén on-off időszakok, hogy nem lehet sokan lenni, akkor a, nem tudom, 10-től éjfélig már konzerv zene ment, meg mindenki akkor mehetett tovább a dolgára, vagy ahova szeretett volna éppen menni, de hogy az tényleg mindenféle beszélgetős, zenei, ilyen kicsit extrább tartalom, amit éppen így kitaláltunk, meghívtunk vendégeket, és ami mindig highlight volt, tavaly évben elmaradt sajnos, de a Norms budapesti HC zenekar a stúdióban adott koncertet bent, élő egyenesben. Arról vannak videók a YouTube-on is, hogyha beírjátok, hogy Norms a Lamacsó Rádióban, akkor lehet egy kis ízelítőt kapni ezekből az eseményekből. Hát kb. Hasonló méretű volt a Gólyában a stúdió, mint most, ahol itt ülünk, és akkor ide így bekerültek a hangszerek. Nem tudom, hogy élőben mekkora élmény volt hallgatni a rádión keresztül, valahol máshol, de a stúdióban mindig egy ilyen nagyon, nagyon király élmény volt. Úgyhogy erre mindig vissza szeretettel emlékezünk, és hogy tavaly még pont nem a Pókban volt ez a szilveszter, de hogy idén majd valami nem biztos, hogy lesz Norms koncert a lakóház aljában található kis Pókban, de ki tudja. Úgyhogy ez egy tök jó referencia mindig, meg...
1: Ez a szilveszteri élőzés, ez nekem ilyen nagyon jó illusztrációja annak, hogy ez tényleg egy közösségi rádió, hogy ilyen nagyon
0: igen, és hogy sokszor...
1: teszi, hogy igen, mi itt így szilveszterkor ezt csináljuk, hogy együtt igen. vagyunk és élőzünk.
0: Meg sokszor még az előző stúdióban nem volt annyira kihasználva, meg nem a stúdió, meg nem annyira sokszor jártak be, de hogy ezeken az alkalmakon tök jó volt így. Van, akikkel ott, nem tudom, először találkozni, mert nem vagy ott bent mindig a stúdióban, és nem mindenkit ismersz úgy személyesen, de hogy ott mindig tök jó volt, hogy így tudtunk így pacsizgatni és találkozni.
2: Említetted a gólyás bulikat is korábbról, hogy egyébként vannak ilyen közös buli események még, vagy nem tudom, közönség találkozó, vagy
0: hát
2: ilyenek,
0: most
2: ahol
0: már
2: így összetudtak jönni készítők, hallgatók.
0: Hát most már a Pók maga a közönség találkozó, ott elindítottunk egy ilyen hétfői poszt sorozatot, ahol kitesszük, hogy az adott héten melyik műsor szól majd élőben a stúdióból, és akkor aki szeretné azt hallgatni, akkor az be tud menni a kocsmába, és akkor ott ezt élőben figyelemmel követheti. És amit már egyszer bepromóztam, az most augusztus 20-án az Atnóban lesz egy ilyen támogatói esemény, és ott már van egy nagyon király, számomra ilyen álom fix koncert line-up, a Norms zenekar természetesen jön, a Denevér zenekar és a Parlag duó, úgyhogy
1: ott a helyünk.
0: Úgyhogy ha...
2: Népsziget.
0: A Népsziget, igen, és hogy szintén az Atnó csapattal is vannak átfedések, és hogy ők hívták meg a rádiót, hogy ott legyen egy ilyen esemény, ami támogatja a rádiót, meg itt is egy messenger üzenetben sikerült lebukolni minden zenekart, és hogy ez is mutatja ezt az ilyen közösségi részt, hogy szívesen jönnek, és igen, majd már kim van az esemény, de délután 4-től lesz egy ilyen daytime rész, lehet majd lamacsunt enni, készülünk lamacsunnal is. Egyébként, ami még nagyon király, a rádió honlapján, a community aloldalon van egy vegán lamacsú receptünk, kipróbált és
1: jaj, de jó.
0: Elfogyasztott több alkalommal is, mert ugye alapvetően ez egy húsos étel, de hogy igen, délután kezdődik, 8-tól 10-ig lesznek a koncertek, és 10-től másnap reggelig meg DJ szettek. Ezeket tervezzük. Úgyhogy igen, a Gólyában ott nyilván egyszerűbb volt egy ilyen bulit szervezni, aztán tök jó volt az is, hogy a műsorkészítők volt, hogy maguk szerveztek rádiós támogatói bulit, hogy a rádió zászlaj alatt ők ezt megszervezték, és például levettek a vállunkról egy ilyen, hát nem terhet, de azért ez egy tök sok meló, meg ilyen szervezést igényel önkéntes alapon egy ilyen eseményt megszervezni, és aztán most a költözés meg az új helyszín az elvitte a figyelmet arról, hogy most ilyen eventeket szervezünk, de péntekenként mindig van valami kis mini event a Pókba, ahova meghívunk valakit, és akkor most ez az Atnóban szervezett esemény. Úgyhogy igen, ezt így próbáljuk azért valahogy visszahozni, hogy legyenek események.
1: Szupi, zenélünk még egyet?
2: Igen, András, egy rövid
1: zenei szünet.
2: Folytatjuk.
1: És aztán folytatjuk Bence Bettinával a beszélgetést a Lamacsun Rádióból. Ez itt a Drágám, hol a vacsorám, a Tilos Rádión.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Folytatjuk a Drágám, hol a vacsorám 2026. augusztus 5-i élő adását Bence Bettinával, aki a Lamacsun Rádió munkatársa. Noémi és én, Évi beszélgetünk vele, a pultban pedig András, és már nagyon sok minden szóba került, a közösségi rádió, Bettina műsora, nőként milyen ez a közeg, és
1: Én azon gondolkodtam, hogy engem még így érdekelne, hogy főleg akár az együttműködések mentén is, hogy milyen, nem tudom, további perspektívát, vagy akár lehetőségeket látsz abban, hogy vagy az, hogy valaki egyszer csak kedvet kap ahhoz, hogy valami rádiós dolgot csináljon, és akkor azon keresztül így hirtelen valami nagyobb dolog részévé válni, és az meddig tud tovább terjedni, vagy akár az, hogy magának egy rádiónak mondjuk egy ilyen összművészeti tömörülésben milyen szerepe tud lenni.
2: Uh-huh. Hát az utóbbiban már így kicsit bele tudtunk így kóstolni különböző projekteken keresztül, és hogy az tök inspiráló volt. Szerintem ez az új helyszín is majd, az új, ahol a stúdió most már működik, ez is teret tud adni ennek. És hát nyilván az lenne a legnagyobb működésbeli ugrás a rádió számára, hogyha mondjuk lenne valaki, vagy nem is csak egy ember, aki nem csak önkéntesként tudná ezt végezni, mert most az alaphelyzet az, hogy mindenkinek megvan a civil melója, és amellett amennyit tud abból beletesz a rádió működésébe is, és ez azért néha rosszabb, meg hát nehezebb sokkal, meg vannak jobb, meg rossz időszakok. Egyébként a rádió az a 8. kerületi pályázati támogatásokból működik, vagy a műsorkészítői tagdíjakból, ami csak nyilván egy nagyon jelképes összeg, de arra elég, hogy például a különböző ilyen
1: kábelt venni.
2: Hát arra már épp hogy, de hogy ezek az ilyen különböző tárhelyek, amiket működtetni, meg fenntartani kell az archívumnak, honlap, meg minden, ami a rádió működését online biztosítja. Most ez az új helyszín, ahol most vagyunk, ez egy nagyon kedvező működési modell, mert itt nem kell a stúdióbérletért fizetnünk, cserébe mi szolgáltatjuk ugye ott a zenei programot, szóval ez is egy ilyen nagyon...
0: Bartel, jó kis bartel, nem?
2: Nagyon, nagyon jó működési modell erre az időszakra, illetve amikről már beszéltünk, különböző nemzetközi projektek, amikben részt vettünk, azért abból is volt, hogy tudtunk új eszközt vásárolni, vagy valakinek egy-egy munkáért fizetni, és hogy igen, ez lenne meg a különböző támogatói eseményeken is, hogy a fellépőket tudjuk valamilyen formában honorálni valamennyivel, hogy ezeket így már próbáltuk bevezetni, ebből is voltak jobb és rosszabb időszakok. Szóval, hogy ami nagy előrelépés lenne, az, hogy valaki, és hogy én is szívesen vállalom ezt a szerepet, vagy hogy számomra is ez lenne az ideális 9-to-5 meló, vagy inkább egész nap, bármikor. Szóval, hogy én is szívesen lépnék így még komolyabban ebben, és hogy erre is írtunk most az év első felében is nagyobb pályázatokat, amikre várunk, és hogyha mondjuk azokban van egy-kettő, ami jól sikerül, akkor az tudná biztosítani ezt a szabadságot, meg hát több mentális kapacitást így dolgokra.
0: Egyébként, ha visszatekintesz a múltra, a rádió múltjára, hogy milyen irányú, tehát hogy most milyen irányú változásokat látsz, vagy milyen trendeket, most szándékosan akarom a fejlődés szót kerülni, de hogy hogyan változott, és hogy igen, szóval hogy a jövőre nézve ebből lehet következtetni valamire, hogy egyébként a múltban hogy alakult a rádió?
2: Uh-huh. Hát szerintem az, hogy azért most már van egy szervezeti struktúra, nyilván ami az önkénteseket jellemzi, meg a mi mindennapi munkánkat, hogy tudjuk egymásról így levenni a terhet, vagy leosztani a munkát, hogy ne ez a mikromenedzselés legyen, ami nem jó, meg abban is azért ki lehet égni.
0: Többen vagytok?
2: Hát ez is változó, sajnos, de most úgy az elmúlt pár év az így okés. Azt lehet mondani. Nyilván mindig, aki szívesen csatlakozna a rádióhoz, mint műsorkészítő vagy önkéntes, az továbbra is egy nyitott dolog, meg hát igen, nyilván az új helyszín szerintem az egy fejlődésnek mondható, meg a stúdiónak így a technikai felszereltségét is próbáljuk így gondozni, meg fejleszteni, amennyire csak lehet. Most ez is szerintem egy tök jó állapotban van. Mindenféle ilyen online, akár archívum, akár már csak az ilyen social media jelenlét, meg mindenféle ilyen dolog. Ezekről is a különböző ilyen nemzetközi találkozókon tök sokat beszélünk, segítünk egymásnak, megosztjuk az ismereteket. Ugye nálunk ez az archívum fejlesztés, ez egy tök nagy dolog volt, meg a honlap, meg ilyenek, hogy ki hogy csinálja ezt. Még például ilyen videós tartalmakat nem kezdtünk el csinálni, ez is tök jó lenne, hogy valamilyen formában rögzíteni ezeket az adásokat, ami ugye már kérdés, hogy továbbra is rádió marad-e, hogyha uh-huh. egy videós vagy videós podcast lesz ezekből, vagy...
0: Neked erre ez a podcast, az rádió-e? Kérdés.
2: Igen.
0: Téma.
1: Igen, ezt itt már bedobtam a zene alatt is, mert hogy ugye közben van egy ilyen, most már ilyen gyakorlatilag mémesült trend, hogy egy boldog-boldogtalan podcastet csinál, mindenki belehápogja az éterbe, hogy mit gondol a világról, aztán vagy meghallgatja bárki, vagy nem. De...
2: Hát igen, az online rádió az tulajdonképpen egy podcast, nálunk is az archív felvételeket lehet podcastként
1: Hívni,
2: vagy podcastnak hívni, igen, mert hogy nem köt semmilyen időpont ahhoz, hogy meghallgass, vagy hogy bármikor kikapcsolhatod, leállíthatod, és hogy nálunk továbbra is van ez a napi bontás, meg hogy milyen műsor mi után következik, meg így próbáljuk ezt is egy kicsit kurálni, hogy mi, hogy egymás után hogy tud jól működni, de hogy a podcastok mögött nincs meg ez a közösségi lét, amiben beleágyazódik egy-egy műsor, vagy hogy az egyik műsor hallgatóját megy a másik műsor hallgatójára, és aztán nem tudom, megismerik egymást, és akár nyilván így személyes kapcsolatok is kialakulhatnak, szóval hogy itt mind az, ami a podcastból hiányzik, az talán ez, hogy nincs ez a közösségiség.
1: Hát ez egy őrületes nagy különbség, és most lebuktatom magam, hogy én is tervezek egyébként a Lamacsulon egy műsort, hogyha minden jól megy, akkor így szeptember elejétől kb. És én azon is nagyon sokat gondolkodtam, hogy ezért sokkal magabiztosabban hívok vendéget egy online rádióba, mint arra, hogy így kettesben leüljön velem, nem tudom, a nappalinkban, és ott így
2: beszélgessünk. Ja, podcastot felvenni, igen.
1: És... Hát említetted korábban, hogy szerveztél ilyen, hogy egyrészt volt ilyen több művészeti területről összefonódás, uh-huh. mondjuk, hogy a 11-11 galériát mondtad, volt egy művész kollektíva ott, hogy azért végül is ez a közösségiség az, ami megteremti ezeket a kapcsolódási lehetőségeket is.
2: Hát igen, és hogy... Nyilván ez a fizikai térben is, az online térben is. Bízom benne, hogy az is a közösség részének érzi magát, akinek nincs műsora, de közben meg valamilyen formában úgy érzi, hogy tud a rádióhoz kapcsolódni, meg tartozni. És hát igen, erről is sok ilyen meta agyalás volt, hogy most tulajdonképpen át kéne állni arra, hogy csak mint egy podcast szolgáltató működjön a rádió, mert ki tudja, hogy hányan hallgatják mondjuk az időpontban a műsor folyamot, ami amúgy így ott van, de...
1: Erről nem néztek amúgy statisztikákon?
2: De nem akarok annyira belemenni, de hogy nyilván más a médiafogyasztási szokás is, mert nem biztos, hogy valaki szerda 3-kor be tud valamit kapcsolni,
1: hát
2: de inkább meghallgatja.
1: Hát ez mondjuk a sem. Tehát, hogy erről is elmondható szerintem, hogy van két eléggé elkülönülő hallgatóbázisunk.
2: Igen.
1: Élőben és utólag.
2: És hogy most már nálunk így hozzá csapódik az is, hogy a fizikai térben, a kocsmában hallgatás, hogy az is egy új réteg, talán mondhatjuk azt is. Szóval, hogy igen. Ez folyamatosan egy ilyen agyalás, hogy most a rádió az tényleg rádió még-e, vagy...
1: Mi a rádió szükséges és elégséges definíciója?
2: Hát igen, vagy hogy mik a hallgatói szokások, vagy igények, de még mindig azért azt tapasztaljuk, hogy van igény arra, hogy ez a műsor folyam, a élőzés, és most már tök jó, hogy többet használják a műsorkészítők és a stúdiót, hogy több az élő műsor, mert az tulajdonképpen a rádió maga, hogy mint amit mi is itt most csinálunk, hogy élőben beszélgetünk, és betelefonálnak, és akkor élőben kapcsolódik valaki egy-egy tartalomhoz, vagy beszélgetéshez, és hogy ezt lenne jó minél jobban pörgetni. Meg amit majd te behozol téma, az is azért szerintem nagyban színesíti majd így a rádiónak is a tartalmait, úgyhogy várjuk.
1: Igen, azzal szerintem nem árulok el túl nagy titkot, hogy az enyém is beszélgetős lesz. És még a végleges koncepciót nem értem le, de hogy abszolút egy ilyen feminizmusba is, de ilyen igazából mindenféle bináris felosztások kritikájába hajló dolog lesz, ilyen nem csak gender, hanem ember és természet, természetes versus mesterséges, és nem direkt, ez ilyen, tehát hogy nem megyek el innen, hanem ezt kifejezetten ilyen öncélúan találtam ki, hogy amit mondtál te is a saját műsorodról egy kicsit, hogy ilyen agyalgatás is tud lenni, és nem az van, hogy én mindenképpen egy szakértőt akarok meghívni, aki elmondja a szakvéleményt, és akkor...
0: Kijönnek
1: az okosságok, és aztán azzal aztán vagy vitatkoznak emberek még, vagy nem, hogy miért igaz, vagy miért nem, hanem inkább ilyen közös gondolkodás jelleggel is egy kicsit, és akkor olyat hívnék meg, akiről tudom, hogy vannak gondolatai, de ezek a gondolatok nem feltétlenül kanonizált.
3: Szemben a drágám való.
1: Itt azért jobban nem. Szoktunk igyekezni.
3: Igen, nem, amúgy én nagyon-nagyon örülök, hogy nem mész el, és annak is, hogy lesz ez a műsorod, mert nagyon érdekel ez a téma, és izgatottan várom.
2: Meg hát így kicsit más másik oldaladat mutatod meg, vagy hogy nem azt mondom, hogy egy kicsit ilyen jobban elengeded magad egy ebben a műsorban, vagy más lesz a személyiséged, hanem csak, hogy egy kicsit így más hangvétel, és itt egy tök fontos dolgot elfelejtettem, hogy még volt egy másik közösségi rádió itt Budapesten, akikkel egy csomóféle együttműködésünk volt, ez a Első Pesti Egyetemi Rádió, most már Szabad Eper Rádió, és hogy náluk például tök vicces volt az, hogy ők egy kis közösségi rádió, és hogy nekik az Asztórián volt a stúdió, és ott 1 kilométeres körzetben lehetett hallgatni frekvencián, amúgy online.
1: Wow.
2: Viszont ez az 1 kilométeres frekvencia, ez annyira sok papírmunka, meg behatároltságot vont maga után, hogy náluk például nem mehetett zene, csak beszélgetés, és ők volt, hogy így átjártak hozzánk műsorozni, meg együttműködések miatt csináltunk is együtt műsor, és hogy így tökre örültek, hogy itt bármilyen zenét lehet nálunk játszani, és hogy, hogy ez is egy ilyen kapcsolódás.
1: Na, mégis lehet Taylor Swift.
2: Igen, akár, vagy így, vagy hogy nálunk lehet káromkodni, de hogy ott nem, mert hogy ott egy csomó, az nem az egyetem rádiója volt, hanem, de hogy volt egy csomó egyetemi előadás, ami ott lement, és hogy nyilván az megint egy másfajta más színvonalú műsor, de hogy igen, hogy ilyenek is vannak, és hogy kicsit nálad is lehet, hogy ez lesz, hogy itt egy kicsit ilyen, ott egy kicsit olyan, és hogy ez tök jó.
1: Hát meg közben, amiről itt nagyon röviden volt szó szünetben, meg ahogy így beszélgetünk, többször is feljött, hogy azon túl, hogy maga a rádió közösségi, hogy valahogy ezeknek a műsoroknak, meg az egész rádiózós közegnek a révén, és hogy jönnek-mennek a vendégek, jönnek-mennek a műsorkészítők, és valahogy így egy ilyen végtelen pókháló épül ki, hogy így mindennel van összekötve.
2: Pókbüfébe.
1: Sokkal egyszerűbb így utána megtalálni, mondjuk, hogyha valami éppen érdekel, hogy kit kérdezzek, vagy kit ajánljak, vagy akármi ilyesmi. Nem tudom, hogy amit említettél, hogy performance-ot vittetek mondjuk Berlinbe, hogy ott azt is ilyen kapcsolódások révén találtad-e meg, hogy az mi volt, de...
2: Hát az az én networköm is, de közben meg
1: szét
2: van
1: lehet-e
2: egy...
1: ezt még választani?
2: Hát nem annyira talán, de hogy az is, hogy nekünk van egy ilyen belsős hírlevél, és a műsorkészítőket is próbáljuk ezekbe az ilyen nemzetközi lehetőségekbe bevonni, hogy nem csak az van, hogy én kitalálok valamit, és akkor azt megcsinálom, hanem hogy cső, kinek van ehhez kedve, ki ér rá, találjátok ki valamit, és hogy például az egyik performance a Pajka kollektívának így jött, hogy ők jelentkeztek, hogy ők szeretnének valamit. És akkor, hogy ez is a közösségiségnek talán egy fontos része, hogy igen, hogy nem én, mint bortag, ez nem azt jelenti, hogy én irányítok mindent, és az lesz, amit én mondok, meg még másik két emberrel együtt, mi most hárman vagyunk jelenleg, hanem az, hogy a közösségbe, akinek éppen ideje van erre, az részt vesz ebbe, de ha csak műsort akar csinálni, akkor csak műsort csinál, ha havi egy műsort akar csinálni, akkor havi egyet csinál, és nem az, hogy be kell jönni hetente, és újat kell csinálni, de hogy nyilván azt veszel ki ebből, amit szeretnél, és azt adsz hozzá, amit éppen tudsz.
1: Hát és akkor beleragadtak a fókámat.
3: Igen, végszó, úgyhogy magamba folytom a kérdésemet, ami még maradt, vagy majd
2: majd így szünetben.
3: Igen.
2: Úgyhogy ez is szerintem tök jó, hogy ez a tilos, a lamacsún így pár ponton így mindig valahogy kapcsolódik, akár a kesztyűgyár kiállítással egyébként voltunk itt egy másik műsorban is, úgyhogy ezek szerintem tök fontos dolgok.
1: Egy sok középponttal rendelkező gigapókháló.
2: Igen. Úgyhogy nagyon köszi, hogy itt lehettem, megmesélhettem a rádióról, meg a mindenféle kapcsolódó dologról.
1: És akkor a rádió weboldala az a
2: www.lakmacun.hu.
1: Igen, és az Atnós buli pedig?
2: Augusztus 20. Népsziget. Atnó.
1: Akkor ezeket keressétek érdeklődve.
3: Igen, mert fel van az esemény, meg lehet találni.
2: 8
3: és a Pók.
1: És a Pók.
3: Ott keressétek a Nagyfavaros utcában. Na, nagyon-nagyon köszi.
2: És köszi nektek is.
3: Kedves hallgatók, ez volt a Drágám, hol a vacsorám augusztus 5-i élő adása a Tilos Rádióban. Bence Bettina volt a vendégünk a Lamacsun Rádiótól, aki ott munkatárs, vezetőssegítő, a kommunikációs.
1: És amúgy meg múzeumpedagógus is.
3: Amúgy múzeumpedagógus valóban.
2: Ja.
3: A műsort Noémi és Évi készítették a pultban. András segített nekünk. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
1: Igyatok vizet!

0: napot!
1: Jó napot!
0: Jó napot!
1: A lemezekért jöttünk!
0: Jöjjenek csak be! Itt kell lenni valahol a hátsó vámudvarba. Mostanában jönnek-mennek a konténerek, de nézzük meg, elvileg ebben lesznek valahol.
1: Wow, mi ez?
2: Pseudokincsek. Latex búslakodó.
0: Van itt minden. Sámándob, zebratáp, meg valami aranylemezek.

két hetente szerdán, itt a Tilos Rádion, FM 90.3. Sziasztok, sziasztok! Backyard Business. Két hetente szerdán, itt a Tilosan, déltől. Ezen a héten velem Turbóval.

man a romantic. I'm on a romantic.

lassan vége a Backyard Business Radio Show-nak. Két hét múlva Lackó jön. Utánunk pedig Step.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Widener Egyetem kutatói a Frontiers in Psychology című tudományos folyóiratban publikálták kutatások eredményeit, ami szerint azok a gyerekek, akik szerint a szüleik a mobiljukra figyelnek, azok jó eséllyel érzik azt, hogy mások iránti kötődésük bizonytalan, olvastuk a hvg.hu-n. A vizsgálatban 612 és 17 év közötti fiatalt vontak be. A bizonytalan kötődés már a csecsemőkortól kezdve eredeztethető, a gyermekkorban tapasztalt kötődési minták pedig a felnőtt életre is hatással lehetnek. A tudósok arra próbáltak rávilágítani, hogy mi történhet a gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azonban rámutat, hogy a túlzott mobil használat és a gyerekek kapcsolódási nehézségei között van kapcsolat.
2: 2003 óta megszokott a látvány, az alacsony vízállás miatt előbukkannak a szolnoki törökkori híd tölgyfa cölöpjei. A megmunkálatlan oszlopok a víz alatt kemény állagúak, szárazra kerülő felső részük szétnyílt és töredezett. Hazánk első állandó Tisza hídja a Zagyva torkolatával szemben épült 1562-ben. Debreceni ácsok készítették, a Nyugat- és Dél-Európába irányuló kereskedelemben fontos szerepet játszott. A törökök hídpénzt szedtek az átkelésért. Szolnokról kivonuló csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék. Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen, július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
0: Ezek voltak a hírek.

Way to be

Yeah.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallásuk szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
2: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
3: 2003 óta megszokott a látvány, az alacsony vízállás miatt előbukkannak a szolnoki törökkori híd tölgyfa cölöpjei. A megmunkálatlan oszlopok a víz alatt kemény állagúak, szárazra kerülő felső részük szétnyílt és töredezett. Hazánk első állandó Tisza hídja a Zagyva torkolatával szemben épült 1562-ben. Debreceni ácsok készítették, a Nyugat- és Dél-Európába irányuló kereskedelemben fontos szerepet játszott. A törökök hídpénzt szedtek az átkelésért. Szolnokról kivonuló csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.

0: zajongok. Ki is veszem a mikimet egy picit.
1: Sziasztok, ez itt a Szamárpad. Kezdhetünk. Halló.
2: Hello, sziasztok. Stédlitz vagyok, ha jól hallottam. Már adásban vagyunk, ez itt a Szamárpad című műsor. A telefonszámunk 215-37-73, mert élőben megyünk. És mindenkit arra biztatok, hogy szóljon hozzá, illetve most indítom el egyébként a YouTube-on a streamet. A YouTube-on megtaláljátok a Szamárpadnak a live-ját, és akkor ott láthatjátok is, meg ott is lehet csetelni. Vendégem velem van, Báron Péter
3: Izrael. Sziasztok!
2: Hello! Illetve Vejni Stockholmból, illetve most Budapestről, mert most éppen Budapesten tartózkodik.
4: Sziasztok!
2: Na, a következő dolgokról szeretnénk beszélni. Ugye mindenképpen akarunk beszélni, ha Izraelt érintő dolgokról, és ugye mivel én Spanyolországból beszélek, és Spanyolországot is, és van a kettő között most egy ilyen áthal, illetve egy ilyen közös cucc. Mindjárt egy pillanat, így van. Azzal kezdeném akkor, hogy ugye múlt hét, ha jól emlékszem, pénteken történt, hogy de már az előző napokban is, hogy Ceutában, ami Spanyolországnak egyik Afrikában található ilyen városállam, egy enklávének hívják ezt, ami gyakorlatilag azt hiszem, hogy az 1470 óta tartozik egyébként Spanyolországhoz. Volt előtte más portugál, illetve utána, nem, előtte volt azt hiszem portugál, de gyakorlatilag ez egy spanyol terület, tehát ez egy tradicionálisan spanyol terület, spanyol kultúrával, spanyol emberek lakják zömében, az a fajta típusú építkezés, az andalusz típusú építkezés van egyébként. Nagyon szép, én voltam ott már, és ugye most az történt, hogy Marokkóból a 60 ezer bevándorló, vagy menekült, nevezzük, ahogy akarjátok, lépett át ugye a határon illegálisan, és gyakorlatilag megrohanták ezt a kisvárost. Igazából mindenki találgatja, vagy nem világos teljesen még, hogy mi volt a céljuk, ki biztatta őket fel, stb. Tegnap hallottam erről viszonylag egy jobb összefoglalót a Partizánon, amit Peti is hallott. Úgyhogy Peti, neked át is adom a szót erről. Egyébként még azt is mond már el, légy szíves, hogy Izraelben volt-e ez téma, hallottatok erről.
3: Én szeretek kérdezni.
2: Kérdez.
3: És kb. Mekkora ez a város, hogy a 60 ezer az annyira sok embert jelent?
2: A lakosság az 87 ezer. Területre egy ilyen Szolnok méretű város lehet szerintem. Tehát így,
3: ez Marokkóban van, ugye? Ez Marokkóban van.
2: Ez Marokkóban van, ez gyakorlatilag egy ilyen félszigetszerű, de inkább sziget, egy földnyelvvel van összekötve. Tehát elég kicsi. És hát szárazföldön úgy lehet bejutni, ezt tegnap meséltem el a többieknek, hogy egy betonfolyosó van, egy 500 méter hosszú ilyen betonfolyosó, 2 méter magas fallal, mind a két szélén szöges drót van a tetején, tehát egy nagyon erősen őrzött, de egyébként nincs ott egy ilyen nagy katonaság, vagy rendőrség. Tehát egy ilyen kényelmesen van akkor berendezkedve, de erre nem voltak felkészülve, mint egy ilyen, nem egy gáza-izraeli határ, tehát ezt akarom mondani.
4: De krokodilok nincsenek?
2: Krokodilok nincsenek.
4: Figyelj, bocsánat, te kicsit meg vagyok zavarodva. Marokkóban van, de ez Spanyolországhoz, tehát Afrikában van, de ez Spanyolországhoz tartozik, mint ott még néhány kisebb enklávé kérdőjel.
2: Hát kettő van összesen, az egyik az Szeúta, a másik Melilla.
4: Azt hittem három, de mindegy, igen.
3: Aha. És mi a hatóságok vigyáznak ott a... Tehát ott van, akkor ott van egy spanyol-marokkói határ a városnál?
2: Igen. Így van, azon kell átlépni, ott ugye van egy marokkói határőrség gyakorlatilag, vagy rendőrségi ellenőrzőpont. A másik oldalon pedig, hát azt hiszem, hogy ezt most a Guardia Civil, ugye ez amit a nálunk csendőrségnek fordítanak, azt hiszem, vagy Amerikában olyan, mint a Nemzeti Gárda, vagy ahhoz hasonló, illetve a rendőrség. Ugye két ilyen fegyveres testület van alapból, de most mentek be katonák is, ugye, hogy megerősítsék ott a védelmet.
3: Gyakorlatilag akkor most ki hibázott? A marokkói katonaság, vagy a spanyol határőrség? Vagy ez most, hogy alakult ki ott ekkor a káosz? Hogy halt meg ennyi ember? Hogy nem tudtak rendet tenni? Mi történt, hogy ekkora káosz alakult ki?
2: Hát erre nem volt senki felkészülve, ugye, hogy 60 ezer ember, vagy nem tudom, egyszerre mondjuk 30 ezer ember ott úszva érkezik. Tehát ezt... ugye ezt nem tudták úgy kezelni, másrészt, ha úszva érkezik valaki, azt nem fogják, tudod, ott azt engedték, ugye, hogy kijöjjön a partra mindenkit gyakorlatilag. Tehát ott azt hiszem, hogy van egy ilyen menekültügyi törvény is, egyébként ez egy új törvény is Spanyolországban, hogyha úszva érkezel, azonnal nem küldhet vissza. Tehát pontosan azért, hogy megakadályozzák azt, hogy tömegetesen fulladjanak bele a vízbe.
3: Figyelj, most azt, és ezen itt gondolkodtam, hogy 60 ezer ember egyszerre megy, akkor ez mindenféleképpen valami szervezett dolognak kellett lenni. Ez nem az, hogy így adhok így, egyszerre 60 ezer ember azt gondolja, hogy na jó, most akkor elindulok a Spanyolországba, a spanyol határ, illetve hát ugyanúgy Marokkóba vagyok, hogy ez Spanyolországban itt mik voltak ott a hírek, vagy mihez jutottatok ti hozzá? Milyen hírek voltak? Milyen információt kaptatok ti? Mi történik?
2: Hát ment a tévén természetesen, meg mentek oda tudósítók is egyből, tudod, az RTV-en, az a spanyol tévé, akkor én néztem a Deutsche Welle, nagyon sokat tudósítok róla, akkor a Reuters, de hamar felkapta az összes. De hát ugye ugye volt egyrészt, ugye ez van egyrészt a mainstream médiában, ami információhoz hozzájutsz, az mindig egy ilyen, hogy mondjam, tehát ők azért van egy ilyen policy, tehát ott csak ellenőrzött híreket lehet ugye tolni. De a social médián természetesen ott lehetett látni olyan képeket már, hogy teherautóval viszik őket, ugrálnak rá, mondjuk a plattóra, és akkor a rendőrök irányítják őket, hogy melyik irányba menjenek. Marokkói rendőrök, marokkói egyenruhában, ilyen fehér passzival, stb.
3: És hogyan reagált a spanyol társadalom? Tényleg ott mi a vélemény az ilyen migrációról, meg az illegális migrációról, például erre a 22 országról, akik ugye aláírták, köztük Magyarország is egyébként, hogy a Schengeni határvédelmet nem tartja be Spanyolország, és akkor ebből nagyon nagy bajok lesznek. Volt erről szó, hogy Franciaország, meg Portugália is szigorítani akarja Spanyolországgal szemben a Schengeni dolgokat, akkor Meloni is nyilatkozott. Hogy ez hogy állnak ott Spanyolországban? Tehát, hogy inkább a balocs dolgokat támogatják, vagy a kormány ellenesek inkább az emberek?
2: Hát egy megosztotta ebből, ugyanúgy, mint más a társadalom. Most, hogy ki áll éppen ebből nyerőre, azt nem tudnám megjósolni, vagy megmondani. De hát a Vox, az mondjuk az a spanyol ilyen bevándorló ellenes jobboldali parlamenti párt. Ugye ő az, aki képviseli ezt a fajta Orbáni meg EU-szkeptikus vonalat. Ők ebből profitálnak természetesen most. És az emberek nagy része változó, hogy hogy áll a bevándorláshoz, mert itt többfajta bevándorlásról is lehet beszélni. Egyrészt ugye van egy olyan bevándorlás, ami Dél-Amerikából jön, és ők azt egy kicsit másként gondolják kezelni. Egyrészt azért, mert hogy Dél-Amerika ugye spanyol gyarmatok voltak, másrészt spanyol, hajnagyarjú spanyol, részben spanyol kultúrájú emberek, akik spanyol leszármazottak. Bocsánat. Van egy telefonunk, azt így hiszem. Van. Várjuk már.
1: Halló.
5: Halló, sziasztok, én várok.
2: Mi nem halljuk.
5: Most nem hallotok?
4: Most hallunk, szia Ági.
5: Most halltok. Jaj, szia, meg is ismert, de jó, köszi. Na, bocsánat, csak én azt akartam megkérdezni, hogy egyáltalán a spanyolok hogy állnak ahhoz, hogy ez egy gyarmat? Na, bocs.
2: Melyik, Ceuta?
5: Hát igen, tehát mitől spanyol fennhatóság?
4: Mert egy rész ott az Afrika... Ja, mondtam, igen,
2: mondjál.
4: Hát egy rész ágyott annó az afrikai rész területnek egy része Spanyolországhoz.
5: Tehát fáj nekik a bevándorlás, de nem fáj nekik, hogy még mindig bizé nagyon régről ott vannak. Hát ez mit,
4: de ez nem egy gyarmatági.
5: Hát mi?
4: Ez egy ilyen, ahogy a határ megállapodások vannak, maradtak ilyen területek, van ott egy katonai támaszpontjuk még, mert azt egy valamilyen békében így állapodtak meg. Most pontosan ennek a két területnek nem tudom az okát, de ilyen határok vannak egyébként. Vannak kisebb enklávék, exklávék, Németország és Franciaország és Luxemburg határán.
5: Tehát a spanyolok annyira magukénak érzik, hogy a spanyol olyan jobb oldal, amiről előbb szó volt, az most így lázad, tehát annyira úgy érzik, hogy ez az övék, ez a földterület. Szívükbe zárták régóta, vagy nem értem az egészet, hogy milyen jogon ugatnak, azt tudom, hogy enklávé. Persze, értek minden, de mégse. Na mindegy, hallottok.
2: Hát mondok egy másik példát, van egy ilyen enklávé, Ági, úgy hívják, hogy Kaliningrád.
4: Pontosan.
2: Ami egy orosz enklávé, ugye... Észország és Litvánia határán.
4: És korábban Kelet-Oroszország volt.
2: De vannak ilyenek. Van.
5: Értem, hogy vannak.
2: Volt, német lovagrend, ez tartozott.
5: Mikor múlik az el, hogy a spanyolok úgy érzik, hogy most ők, tehát, hogy őket érte sérelem? Mikor múlik el? Vagy Európa azt érzi, hogy őket érte sérelem? Európa. Mikor múlik ez el? Tehát mi kell ahhoz, hogy tudatosuljon a spanyolokban, meg Európában, hogy tehát, hogy ez nem a mié, ez nem a tiétek. Na mindegy, ez már még nem költészet, de már majdnem érzem, úgyhogy na, de értem, tehát a történelem az Kaliningrádot is orosz enklávévá tette, ugye?
4: Igen, ez ilyen az a történet.
5: Hát sajnálom, igen, de akkor is nagyon, nagyon időszerűtlennek érzem, hogy a spanyol szélső jobb most úgy rinyál, mint ha betörtek volna Spanyolország területére, érted? És elvettek volna
2: mindent. De azt megkérdezném, hogy te mondjuk Ceutában születtél volna, ott van egy, nem tudom, több százezer eurós ingatlanod, akkor te mit gondolnál arról, ha hirtelen Marokkóhoz csatolnának?
5: Mert eredetileg ott voltam, ugye? Nem én, aki már Eunoktiába születtem, hanem a terület, az ugye eredetileg... Én csak ebbe tudok most belegondolni, mert ugye nem ott születtem tényleg, de... Szóval tulajdonképpen azoknak több joguk van ahhoz a földhöz, akik most beáramlottak. Ha már ennyire számít, hogy ki hol született, meg az ősei hol születtek, érted? Te mondtad, nem én? Úgyhogy egy kicsit fáj nekem. Na jó, hát hagyjuk, beszéljetek ti, de köszi, hogy meghallgattatok.
2: Értem. Meg én most nem képviselem egyébként senkinek az álláspontját.
5: Jó. Pontosan tudom. Csak már annyira kezd időszerűtlenné válni ez, amit a történelem még mindig így nekünk konzervált. Tehát például, hogy a spanyolok örjöngenek, hogy beléptek Marokkó területén, vagyis hogy ott arra felejtök most. Na, ennyi. Köszönöm, bocs. Nem bocs, de köszönöm.
2: Oké, köszi. Szia.
4: Szerintem most pont nem hallja az Ági, azt hiszem, mert most teszi le, de hogy azt akartam csak mondani, hogy reméljük, hogy a műsor végére, vagy kicsit később ez világosabb lesz akkor, mert próbálunk informálni, amennyire mit tudunk.
3: Szerintem egyébként az európai, többi európai ország, azok jobban örjöngtek, mint a spanyolok egyébként. Én úgy láttam így a hírekben, hogy beléptek oda a marokkóiak.
2: Igen, jól láttad egyébként. Olaszok, telefonunk van meg én.
1: Halló.
6: Kis ember vagyok, sziasztok. Ceuta nem azért kell a spanyoloknak, mert nincs elég területük, hanem ugye a gibraltári szoros feletti ellenőrzés, ugyanaz, mint az angoloknak. Először is. Hallottok?
4: Nagyon jól hallunk, kisember, és nagyon örülünk, ha velünk vagy.
2: Igen.
6: A másik pedig, hogy azok, akik betörtek oda, marokkóiak, azoknak nem Ceuta kellett, tovább akartak menni Spanyolországba. És utána természetesen, mivel hogy Schengen az Európai Unióba. Tehát itt nem azért áramlottak oda, hogy Ceuta a ceutaikaké, vagy Ceuta a marokkóiaké, hanem azért, hogy tovább menjenek az EU-ba a boldogabb életreményébe, amit ugye hát az európaiak itt sok száz év alatt ugye megteremtettek. Kérdés az, hogy szüksége van Európának ennyi illegális bevándorlóra. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
2: Egyébként az is nagyon érdekes, tehát ez tényleg a szervezésről,
6: vagy engem akar kérdezni.
2: Téged megkérdeznélek, hogy te nem tudom, mennyire követted-e ezt, de hogy ezek az emberek, vagy ezek a fiatalok olyan mit gondolhattak, hogy ugye, ha bemész Ceutában, van 15 kilométer még úszva, mondjuk Gibraltár. Tehát mi lehetett ott a terv?
6: Nem hiszem, hogy olyan disztinktíven gondolkodnának. Tehát én most nagyon, nagyon sztereotíp leszek, és ezt inkább csak humornak szánom, de hát ismered a mediterrán népeket, ők a mának élnek. Nem hiszem, hogy két lépéssel tovább gondolkodnának ennyire. Az ott már az EU, és akkor ott már tejjel nézel fel, jó folyó Kánaán van. Ők így gondolkodnak. Más kérdés, ugye, hogy ugye általában ide jönnek, ahol szerintük tejjel nézel jövő Kánaán van, csak hát ugye aztán nem tetszik nekik az itteni rendszer, és azt a rendszer próbálják egy csomóan megvalósítani, ahonnan eljöttek. És ami miatt ott nincsen tejjel mézzel folyó Kánaán. De hát ez már messzire vezetne. További jó adást kívánom.
2: Köszi szépen. Gyorsan, én tovább kötném még azt, hogy tehát akkor, ugye amit kérdeztél erről te, Peti, hogy ugye ki mit mondanak a spanyolok. És ugye a spanyolok alapvetően két dologra gondoltak rögtön, illetve először egyre, először az Izraelre, az volt az első. Az Izrael és az Egyesült Államok szervezte. Nagyon jól alá lehet különben támasztani azokkal az érvrendszerekkel, elmondom esetleg később. A második az pedig az, hogy Marokkó szervezte ezt, ugye azért, mert hogy Marokkó szeretne a domináns észak-afrikai ország lenni a régióban, aki meghatározza ennek a régiónak majd a sorsát, az EU-val kapcsolatos kereskedelmet, és Algériával, most állítólag a spanyolok próbálkoznak szintén Algériával jobban lenni, de ezt a Marokkó így próbálta mutatni, hogy hát nekünk azért van egy-két ilyen lehetőségünk, hogy jobb belátással, vagy nem tudom, van egy-két ütőkártyájuk.
3: Gyakorlatilag Marokkó az úgy tud viselkedni Spanyolországon, mint ahogy Törökország viselkedett egész Európával. Mm-hmm. Ilyen szinten, nem? a szír polgárháború alatt. Tehát gyakorlatilag tudja fenyegetni Spanyolországot, és ebből az Uniót is.
2: Hát figyelj, én nagyon meg voltam lepődve, mikor Tanzsérben voltam. Ugye Tanzsér az a Gibraltára szemben a szoros másik oldalán, a legeurópaibb marokkói város. És hogy nem láttam egyetlen egy fekete bőrű, ilyen alkalmazottat, kéregetőt, utcán lévő menekültnek látszó ember, aki mondjuk a szubszaharai térségből ment jön Európa felé, és Marokkóban megállítják. Mindjárt folytatom. Telefonálunk van.
7: Szia, kedves telefonáló!
8: Szevasztok, mikor lesznek az általános választások Spanyolhomban?
2: Nem tudom, én ezt csak egy Google-val tudom neked megmondani.
8: Nagyon, szerintem egy éven belül, vagy valami ilyesmi.
3: Ez egy tök jó kérdés, ezt én is fel akartam tenni egyébként.
8: Az a kérdésem, hogy a Pedro Sánchez, aki talán a legerősebb baloldali vezető ma Európában, hogy ő vajon mi alapján csinálja ezt a politikát, és én letettem. Jó?
2: Igen, hello.
3: Nagyon jó kérdés.
2: Hát ugye Pedro Sánchez ellen jelen pillanatban egy nagyon komoly korrupciós eljárás folyik. Egyébként a felesége is benne van ebben. Alaptanú vagy nem, ezt most én nem tudom megítélni, de minden esetre azért nyomás alatt van. Hogy ez szerintem nem tett neki jót egyébként, mert ezt alapvetően a szocialista kormány hibás bevándorlási politikájának rúlják fel.
3: Pedig egyébként erről, én nem vagyok Sánchez párti, de erről egyébként nem nagyon telt. Nem?
7: Srácok, itt
2: hát a...
7: Gyarmat, nem gyarmat, itt volt egy félreértés az Ági, amikor kérdezett minket, tehát hogy ezek a Spanyolország területei, de csak olyan félreértésre elkerülendő, hogy itt a Spanyolország a rossz, Marokkó pedig jó, mert az szegényebb ország és Afrikában van. Spanyolország nincsenek már gyarmatai, de egyébként Marokkó katonai megszállás alatt tart egy szomszédos országot, Nyugat-Szaharát, 50 vagy 60 éve, mióta Marokkó szabad ország. Tehát egyébként, ha valaki ilyen gyarmatosító és rossz itt említett térségben, egyébként Marokkó foglalt el Nyugat-Szaharát, és menekült táborba 2 millió ember 50 éve. De ez csak egy zárójele volt. Válaszoljunk KGB-nek, és gumáljunk arról, amiről kis ember, és amiről mi is akartunk.
2: Amíg annyit, hogy Spanyolországban egyébként tett a bevándorlási politika, ugye a dél-amerikaiaknak nagyon viszonylag könnyű spanyol, igen, letelepedős engedélyhez jutni, állampolgársághoz már nem annyira, de az EU-ban letelepedési engedély már az is valami. Ugye ezzel vagy azzal tudja elérni, ha már 5 éve Spanyolországban van, és most jött egy új törvény, és akkor visszamenőlegesen, mivel már 5 éve itt volt, most már megkaphatja. Tehát, hogyha valaki illegálisan...
3: Munkavállalás. 27 augusztus a spanyol, és 27 tavasszán lesz a francia, úgyhogy 27 nagyon fontos Európában.
2: Újra telefonálom. Hello, szia!
9: Halló, sziasztok, megint én vagyok, csak egy pillanat, Ági, hogy most hallasz?
7: Persze, nagyon hallom, mondja.
9: Jaj, de jó, igen. Akkor leszövetelek itt. Tehát, hogy ez a jó gyarmatosító, rossz gyarmatosító, hát ez, sőt, akkor már szinte felnézek arra a Spanyolországra, amelyik így örjöngött, hiszen van ott egy rossz gyarmatosító, az sokkal gázabb az egész sztoriban. Tehát igazából most komolyan kérdem, hogy szerintetek az emberiség technikai fejlettsége még nem tartott, hogy megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy kimondhassuk, hogy a földbolygó mindenkié. Mindenki oda megy, ahova akar élni. Tehát ez mikor, jó, tudom, hogy nem erről szól a műsor, csak olyan, mint hogyha ez a cél már nem is lebegne az emberiség szeme előtt, hogy ennek a feltételeit megteremtsük, hanem ez folyik ez a nacionalista hepciáskodás. Bocsánat, hogy ezt mondom, így Európát is valahogy ilyen a hepciáskodók közé vettem, és persze, képzeld el magad, Ági, hogy mész az utcán, és jönnek a burkás nők tömegei, mint Bécsben. Elképzeltem magam, és anyáztam magamban, de az, hogy ne mehessen mindenki oda a földbolygón, és így tovább, bla, bla, bla. Az, hogy 60 ezeren mennek, hát még szép, hát az egy áttörés akart lenni, ugye, vagy nagyon sokan, egyedül kockázatosabb. Én így gondolom. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
7: Én nagyon szeretnék reagálni arra, amit az Ági mondott, most, hogy letette, mert biztos hallja is. Tehát amennyiben arra gondolt, hogy van-e elég jó létünk a Földön, hogyha azt egyenlően osztanánk el, akkor mindenki élhetne napi nem tudom hány óra munkával tök jól. Igen, ez meg lehet, tehát képesek lennénk ezt megcsinálni, de Ági, és egyébként hívom fel az összes többi baloldali barátainkat is, hogy igen, de ehhez a kapitalizmus nevű társadalmi rendet előbb meg kell dönteni, tehát ez lehetséges, de akkor el kell vennünk a felső 10%-tól a javak 90%-át valahogy vér nélkül, nem hiszem, hogy fog menni, de értem az Ági gondolatát, és tudnék vele menni, de próbáljuk már nagyon sok éve, és egyébként a nacionalizmus, ami nekem se a kedvenc politikai ideológiám, ugye ne felejtsük el, megmondta, ha elfelejtettük volna egyébként TGM, a nacionalizmus már azért alakult ki, hogy a világ proletáriai ne egyesüljenek. Ugye? Hogy megosszák a szegényeket. Parancsolj, Peti.
3: Arról meg már ne is beszéljünk, ez egy nagyon-nagyon szép gondolat, de ez egy atlanti civilizáció.

0: Ezt jobb lenne most már fölfognunk, hogy ebben mi kisebbségben vagyunk. És a többség az teljesen más, az kasztrendszerbe él, az diktatúrába él. Tehát ezek szép gondolatok, de igazából teljesen elméleti szinten mozognak még nálunk is, ahogy Vejni kifejtette, nemhogy még a világba.
1: Igen, igen. És igazából próbálkoztunk ezzel. Tehát a egész 2000-es 15-14-től a migráns válság az erről szólt, hogy ezzel próbálkoztunk, de úgy tűnik, hogy saját tökönlövésünkkel végződött.
0: Szerintem csak egyébként az összeomló, szerintem a politikusok az összeomló nyugdíjrendszer miatt paráztak be, és arra akarták ezt az egész migránsos dolgot kitalálni. Szerintem erről
1: van. Egy telefon közben. Telefonáló, hello.
2: Szevasztok, Wim Wenders után szabadon. A dolgok állása az, hogy a világ 200 országából 100-ban diktatúra van, 75-ben korlátozott demokrácia, mi a szerencsés 25-ben vagyunk.
0: Köszönöm. Ennyi, így van, ennyi. Ennyi. Ez igazság.
1: Ja, tehát szerintem nem volt jó ez a... És ugye azzal próbálkoznak most, hogy ott kell megteremteni azokat a feltételeket, hogy ezek az emberek ne induljanak el. Tehát nekik is jobb lenne. Szerintem mindenki jobban szeret a saját hazájában.
0: És ebben Orbán Viktornak igaza volt. Ebben tényleg igaza volt.
1: Igen, hát nem csak
0: őnek tényleg ez volt a politikája, volt, hogy a helyben teremtsük meg a feltételeket. Jó, persze, neki nem volt politikája, meg nem volt ideológiája, de egyébként ezt harsogták, tehát ez tagadhatatlan.
1: Mert hát nem tett ő ezért semmit igazából, tehát elmozdította kisúját se, bár ha nem tudjuk, hogy ez a csárdi dolog, ez végülis ez a végződött volna, lehet, hogy ez arra irányult már.
0: Ez egy rejtőjelenő történet szerintem inkább, mint egy valóság egyébként ez a csád.
3: Egyébként arra gondoltatok valaha, hogy csak amiatt lett a nem tudom hány afrikai országból csád, hogy rímeljen arra, hogy picsád?
0: Nem tudom, de a Márki-Zay Péternek a csád bemondása az zseniális volt a M1-es európai nős vitában.
1: Csád.
0: Az mém lett, az jó volt.
3: Tartunk egy rövid zenei pihenőt? Úgy értem, hogy a hallgatók egy kicsit, nem tudom, leszusszanhassanak? Arra gondoltam, hogy esetleg...
1: Igen, ha minden igaz, készültünk zenével, úgyhogy...
3: Bazsi, készen áll, én
1: Bazsi,
3: úgy tudom.
1: Bazsi, akkor mi most... Ja, akkor jó, akkor mi most elköszönünk, maradjatok velünk, nézzétek meg a YouTube-on, valaki már megtalált egyébként az élő streamet, és akkor oda is becsatlakozhattok, meg csetelhettek, mert azt is olvassuk akkor, és akkor mindjárt jövünk vissza a zene után. Sziasztok!

the hospitals, blaming them.

0: Na. Sziasztok, visszajöttünk.
1: Sziasztok.
0: 2.15.37.73, itt van velünk Stirlitz Báró, bocsánat, Reini Báró Stirlitz. Folytatjuk most viszont át, elvezünk más témára Szeutáról. Bazsi a pult mögött, akkor köszönjük még egyszer, hogy segít nekünk.
2: Úgy látszik, a külpolitikai adások jutnak a
0: Bazsi. Tehát... Igen. Mondjad, akkor létsz a... Ja, csak azt gyorsan tárgyaljuk már meg még, hogy Szeutáról egyáltalán nem volt az izraeli médiában, nem hallottatok egyáltalán, azt mondod.
3: Nulla, nyista, nothing, semmi. Még talán Suradóban egy kicsi ilyen pár másodperces összefoglalós bevágás, pár ilyen borzasztó képpel, ilyen tipikus propagandisztikus apokaliptikus képekkel, de így ennyi. Tehát újságban se nagyon... Ugye a Haaretz az azért, a baloldali újság az azért hallgatja el, mert nagyon nem illik a narratívába, nem tudja támogatni ugye most így a baloldal ezt a dolgot, mert hogy ugyanúgy hallgatják el, mint az iráni népírtást, amikor saját népét írtotta Irán, ugyanúgy hallgatja el a baloldali sajtó ezt egyébként, hiszen Pedro Sánchez ez egy ilyen szupersztár, baloldali szupersztár. Talán ez egyetlen egy ilyen nagyhatalmi, ugye Spanyolországon egy középhatalmi vezető? Aha. Talán ő
2: Valós,
3: az egyetlen.
2: Most.
3: Uh-huh.
2: Igen, Nagyországban most mindenhol jobbos vezetés van tulajdonképpen.
3: A Friedrich...
0: A skandinávoknál is?
2: Hát de azok nem nagy ország. Tehát a svédeknél igen, de a dánoknál nem, azt hiszem a norvégoknál sem, de most nem egész biztos, de azok nem nagy ország. Tehát a 4 milliós Dániában baloldali vezetés van, de jó, de ott az elmúlt 100 évből 85-öt az volt, szóval tudod, ott meg az a norma.
3: Viszont arról is volt, szóval a Partizánt azt én is hallgattam, és ott egyébként ez tök jó felvetés, hogy igazából Trump, az tényleg nagyon durván Sánchez ellenes. Tehát nem csak az, hogy ugye Trump az Európa ellenes olyan szinte, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit azért megtörne így az európai hatalom, meg gazdaságilag kicsit lejjebb menne Európa, meg minden, hanem hogy konkrétan Sánchez volt az egyetlen egy, aki tényleg be is szólt neki úgy igazán keményen az iráni háború miatt is, meg rengetegszer kritizált a Trumpot.
0: Igen, de ebben szerintem az benne van, hogy Spanyolország most, ha megnézed az gazdasági mutatók szerint a legnagyobb, itt van a legnagyobb gazdasági fejlődés, ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a legfejlettebb állam, hanem most az üteme, a fejlődés üteme itt a legnagyobb. Egy olyan pályán van Spanyolország, hogy 10-20 év múlva becsatlakozhat itt a legfejlettebb államokba simán. És ennek ugye egyik része ez a bevándorlásnak, a dél-amerikai bevándorlás főleg. Tehát itt most gyakorlatilag azt hiszem, hogy a 2008-as szint alá csökkent a munkanélküliség, annyira javították ezekkel a mutatókkal, illetve tudod az, hogy a Sánchez nem akar 4-5%-ot adni a NATO-ba a fejlesztésekre, mert ő úgy gondolja.
3: Ja, igen, Spanyolország nagyon le van maradva, az tény. Aha.
0: Igen, hát fizikailag minket nem veszélyeztetnek az oroszok, ő azt mondja, hogy mi miért költsünk erre, érte, amikor azt a pénzt másra kellene fordítani.
2: Szerintem van itt tehát a Trump és Sánchez vitában, a bármin is egymásnak mennek, nem tudom, nyilatkozatokban. Ugye azért van egy olyan, hogy az egész spanyolajkú Amerika, tehát Mexikó, illetve fél USA és onnan Brazílián kívül minden délre, nekik Spanyolország ők nem úgy néznek rá, mint gazgyarmatosítók, ahogy ezt mi gondoljuk, biztos sokan néznek úgy rá, de nekik a jóléti, nyugati, európai, fehérbőrűekkel teli nagy testvér. Pont amit említett Stirlitz, Spanyolország nem most, nem 5 éve egy belépő kapu az összes Dél-Amerikából, Európába migráló, vagy itt az életét kipróbálni akaró embernek, hanem nekem akkor 22 éves Svédországba kerültem, és lett egy csomó dél-amerikai barátom, ő mind Spanyolországba érkezett. Ott volt az első fél évet, egy évet, két évet, aztán valahogy lett belőle végül.
3: Ott európaizálódnak.
2: Ott nekik ez a belépő kapu, tehát ott ők onnan jönnek Európa felé, és nem is tudna ennyi dél-amerikai Európába beáramlani, ha Spanyolországnak nem lenne az a policia, hogy ő szinte mindenkit beenged.
3: Ja, egyébként egyetlen egy dolog jött Izraelbe, természetesen, az jött, hogy a Sánchez ugye kijelentette, hogy nem adunk se inni, se enni a szerdai beúszóknak, hogy ne maradjanak. És ez persze nagyon durván meglovagolta Izrael, hogy micsoda hipokrata a Sánchez. Hogy ilyenkor ezek nem jön abban, hogy mi az, hogy nem adunk inni, meg enni. Ilyenkor nem jön az emberi jogokkal, meg az izé. Tehát, hogy a hipokraciát azt kiemelték itt a hírekben. Azt így ezerre így nyomták. Úgyhogy egyébként ebből a szempontból van logikai alapja annak, hogy a Mossad szervezzen egy ilyen akciót, és akkor tényleg a legjobban, leghangosabban kritizáló országot ilyen szinten bemutatni. Ennek lenne logikai alapja, csak igazából az erőforrásokat nézem, meg azt nézem, hogy milyen szintű akciókba kell most részt venni a Mossadnak, meg Izraelnek, hát erre ezt nem hiszem, hogy ilyen szinten nagy lenne az a, meg sok lenne az a polipkar, tehát hogy így nem hiszem.
2: Figyelj, Peti, erre visszatérve, hogy ne adjunk nekik enni-inni, azért Spanyolország nagyon mélyen katolikus kultúra, az az egész dél-amerikai spanyol nyelvű tömb is egy nagyon erősen katolikus kultúra. Katolikus kultúrában az, hogy hipokratának lenni, és
3: hát igen,
2: patriarchálisan gondolkodni a mindenről is, az alap. Az nem igen különleges, hát az elvárás. Mindegy, hogy balos vagy jobbos vagy, szerintem.
3: Na, egy kis kis iráni cucc, így Közel-Keletre átevezünk egy kicsit, 10 percre még.
0: Menjünk át.
3: Repüljünk át ide. Bahrein nagy bajban van, gyerekek. Bahrein nagyon nagy bajban van.
0: Mi történt?
3: Bahrein túl pici, túl rossz helyen van geopolitikailag, nem tudja megoldani egyszerűen hormuzi szoros nélkül az egész cuccát, se a gazdaságát, se semmiét, elfogadósodni, nem tudja fönntartani magát. Az Egyesült Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia, ezek mind meg tudják oldani más útonalom, meg elkezdtek építeni egyébként.
2: Mert Bahreinnek igazából nincs saját szénhidrogén kincse tulajdonképpen.
3: Gyakorlatilag.
2: Nem számottevő a többihez képest, és ez a szabadkereskedelem meg ebbe próbálkozik.
3: Igen, igen, és nagyon durván kapja is, ugye nagyon közel van Iránhoz, és nagyon durván kapja is, ők tényleg nagyon nagy bajban vannak, és az van hivatalosan, hogy egyre nagyobb bajban van, bajba sorolta magát Trump, egyre közelebb van a félidős választás, egyre kevesebb terem van ad. Ezt az irániak tökéletesen tudják, ők diplomáciailag sokkal felkészültebbek Donald Trumpnál egyébként. Ez a rossz hírem van Amerikának egyébként. Bár az amerikaiak nagyon jók diplomáciailag, csak most akik nagyon jók, azok nagyon durva vissza vannak folytva. És egyre kevesebb tere van igazából valamit is csinálni. Most az volt, hogy hét elején mi már nem hiszünk, Izraelben nem hisznek Donald Trumpnak, ugye a világban se nagyon. És nagyon hisztek Donald Trumpnak, hogy így mond valamit. Itt az van, hogy ha hivatalosan a katonaság kiad valamit, megjelenik, annak mi hiszünk, mert az politika független ebbe az országba nagyjából. És itt az volt a hét elején, hogy tényleg kiadtak egy olyat, hogy készüljünk, mert lehet, hogy lesz valami. Ilyenkor kinyitjuk ugye a sheltereket, meg tehát, hogy vannak biztonsági dolgok, amiket el kell végezni, meg kell csinálni, és ezt tényleg kiadták, úgyhogy tényleg elkezdtünk aggódni, hogy lehet, hogy nem kamu, lehet, hogy most nem sortol az öreg, hanem most tényleg valamit fog csinálni, és nem csak kamuzik egyet, hogy fölmenjen az olajára, aztán visszalép, hogy lemenjen, és mikor fölmegy, akkor elad, mikor visszakoz, akkor vesz, és ezt csinálja 3 hónapja, és most már egyébként ilyen targonca vezetővel rögtünk, izraeli targó, tehát hogy ilyen szinten a társadalomban már átlátják ezt. Hogy ilyen melósokkal ezen röhögünk, hogy az öreg az milyen szinten sortol, és ezt csinálja több hónapja, tehát hogy ennyire nem tudják itt közel-keleten komolyan venni Donald Trumpot egyébként. Szegény arabok most már egyre komolyabban veszik, mert egyre nagyobb slamasztigába kerülnek egyébként miatta. Tehát, hogy ez van most Hormuznál, hogy egyre jobb pozícióba fog kerülni Irán. Most úgy néz ki, hogy Ománnal tárgyal abba, hogy milyen szinten osztják majd meg azt a bevételt, amit azért fognak kapni, hogy ti a temos rendeléseteket is megkapjátok. Egyébként. Meg a kőolajatokat, meg a LNG gázatokat, meg mindent. Megkapjátok, azért... ők komoly pénzt fognak kapni. Úgy néz ki most így áll. Ez.
0: Azt hogy érzed? Hogy érzed? Ó, de visszeng hangulok. Azt hogy érzed most, hogy ezek az öbölmenti arab országok most az elején a konfliktusnak nem nagyon próbáltak kimaradni belőle, nem foglaltak állást, aztán úgy tűnt van egy ilyen, egyre inkább támogatják Izraelt. Maradt még ebből a támogatásból szerinted, vagy most már ők szeretnének inkább ennek, hogy vége legyen? És,
3: hát ugye az Egyesült Arab Emirátusok hivatalosan katonai, hát nem... katonai szövetség, az egy kicsit túlzás, de azért konkrétan izraeli technológiát vásárolt, és izraeli katonák mentek oda, hogy megtanítsák használni ezeket a technológiákat, tehát fegyvereket is vásároltak. Ugye Izraelt közvetlenül nem éri ez a válság, mert Izrael Gánából szerzi be a kőolajat például, meg ugye a földközi tengeri gázmező, amiket pár évvel föltártunk, meg elkezdtünk kitermelni, tehát hogy például Izrael nem nagyon érinti a hormozi szorosi válság ilyen szinten. Most
0: az arab országokból egyáltalán nem kaptok olajat?
3: Nem.
0: Honnan nem vesztek olajat? Szaudiból
3: sem? Nem. Most Szaudarábia, most az van, hogy Trump azt mondta, hogy akkor kap Szaudarábia fegyvert, például F-35-ösökről is volt szó, amit egyelőre Izrael miatt nem kapott eddig, hogyha az Ábrahám egyezménye belép. Na most az Ábrahám egyezménye akkor lép be Szaúd-Arábia, hogyha Gáza meg lesz oldva. Na most a Gázának most az új 15 pontos megoldási tervét most tárgyalják. Már megvan egyébként a 15 pontos terv. Már megvan az is egyébként, hogy mi maradt ki belőle a rendezési tervből, amit fontos lenne még egyeztetni. Az egyetlen probléma, ezek mind tök jól fel vannak épülve, csak hogyha nem a Trumpi adminisztráció lenne emögött, akkor még el is hinnénk, hogy ebből lesz valami. Ezek nagyon szépen hangzó dolgok, csak szerintem ebből nem lesz megint semmi. Pont az adminisztráció miatt. A Trumpi vezetés miatt.
2: Bocsánat, de közülünk, vagy akit ti ismertek, egyébként még bárki a világban bármikor elhiszi, hogy Gáza, West Bank, hogy bármikor lesz megegyezés erről, bármiről. Tehát ha 80 év nem volt elég a bármiről megegyezni, a bármelyik békét megkötni, a területért békét, ez nem lesz. Tehát az a policy...
3: Szerintem abszolút lehet. Erről nyithatunk vitát, erről érdemes vitázni egyébként.
2: Jó, csak a nemzetközi politikában egyébként beszélnek, mint stratégia arról, ugye mi most láttuk közelről, mert a NER azért ezt csinálta 16 évig, hogy a vétó politika, hogy az a politikád, hogy mindent megvétózol. Abból van az a külpolitikai erőd, hogy mindent is megvétózol. Ez egy létező stratégia. Bizonyos országok, szervezetek ezzel ezzel
3: élnek. Az van, hogy te a valóságról beszélsz. Vénit, az van, ebben a témában az van, hogy te képviseled a realitást, abszolút. Én el tudom neked mondani, hogy hogyan lehetne megcsinálni. Egyébként. De szerintem a realitás az az, amit te mondasz, szerintem szimplán csak politikai dolgokra használják, és rohadtul nem érdeke a legtöbb részének az, hogy ennek megoldása legyen. Egyébként.
2: Én ezt úgy látom, hogy mindegy, hogy a Pucsi mondja azt, hogy most leül tárgyalni a bármelyik szerinte szatellit államának gondolt akárkivel a bármelyik háború, nem is csak az ukránról. És amikor az Irán azt mondja, hogy a bárkivel leül tárgyalni a bármiről, mondjuk az atomsorompóról, és amikor a palesztinok azt mondják, hogy a bárkivel leülnek tárgyalni, az annyiról szól, hogy abban a helyzetben ez a fajta időhúzás, hogy is azt mondja, hogy leülnek tárgyalni, ez neki valamiért előnyös, hogy az olajár, hogy a kínaiakkal a valamilyen biznisze, vagy a bármi más miatt, az bármi lehet, de hogy vannak olyan országok, hogy nem hiszem, hogyha német nyugdíjas lennék, és látnám a híradó, hogy a palesztinok tárgyalnak az erről, vagy az irániak, vagy az oroszok, akkor egy pillanatig is gondolom ma még, hogy ezek tényleg békét akarnak, vagy atomenergia megállapodást akarnak, vagy fegyverszüntet akarnak. Nem hiheti el akkor olyan tájékozott, gondolkodó ember szerintem.
3: Igen, mert mindenki akar valamit, de egyébként ez, ami így közösen ez a békét akarunk, ez igazából mindenki csak a saját oldaláról akar valamit. De az nem a béke egyébként. De hozzáteszem, az alapszituáció, hogyha végre mondjuk, például a balosok, most térjünk vissza a balosokhoz, akik tömeggyilkosoznak, meg izraheleznek, meg náci országoznak, meg relativizálják a holokausztot, meg ezek. Mondjuk, hogyha fölteszel nekik egy tényleges kérdést, vagy vázolsz nekik egy tényleges dolgot, hogy a jelenlegi helyzet úgy áll, hogy az izraeli kormány az vállalhatatlan. Ez tény. Ez tény. Vannak az izraeli kormányban olyan elemek, akik olyan hatalommal bírnak, és olyan nyilatkozatokat tesznek, ami az izraeli társadalom többségének is vállalhatatlan, hiszen az alapvető biztonságunkat veszélyeztetik egyébként. Az ilyen Itamar Ben-Gvir nyilatkozatok, meg a Yoav Gallant nyilatkozatok, meg a Netanyahu, ezek a saját biztonságunkat is veszélyeztetik. Nem beszélve már a zsidókról a világba. Ugye már. De, hogyha mondjuk az izraeli társadalom ezt a problémát megoldja októberben, és leváltja ezt a kormányt, és mondjuk egy olyan centrista kormányt tesz, ami ne legyenek illúzióink, ugyanúgy támogatni fogja azt, hogy szereljék rá Hamászt, ugyanúgy nem fog kivonulni Gázából, ugyanúgy szigorúan fogja a libanoni kérdéseket is, és mindent a biztonságunk érdekében csinál, és az az elsődleges dolog, így tekint a külpolitikára is, de mondjuk megszűnnek ezek a vállalhatatlan dolgoink. Attól függetlenül a kérdés az az, hogy a palesztinok, és nem Cisjordániáról beszélek, hanem Gázáról és a Hamaszról, a palesztin társadalom készen áll arra most, hogy kiállítson egy olyan politikai erőt, aki le tud ülni az asztalra, és nem az a doktrinája, hogy pusztuljon el az összes zsidó. Képes erre most? Mert egyébként innen nézve nem látok most ilyet. Vannak ilyen palesztinok, mondjuk Amerikában, akik pénzesek, tanultak is már, mondjuk, hogyha ők vállalnák a felelősséget végre a népükért, és nem csak politikai haszonszerzésre használnák, vagy izrahellezésre, meg kimenni, fripalesztinázni egy jó kis tüntetésre, nem tényleg vállalnák mondjuk a társadalmi felelősséget, és tényleg éreznének valamit a népük iránt, hogy valamit akarnak csinálni, és akkor mondjuk tényleg kitermelnének olyan értelmiségi réteget, akikkel le lehet ülni, mondjuk tárgyalni, hogy mit akarunk irányítani, mit akarunk csinálni ebben az egész társadalommal. Én ilyet nem látok. hiába mondjuk az egyik oldalon, mi mondjuk megoldjuk. Mi mondjuk tényleg azt mondjuk, hogy menjen innen ez a szélső jobbos kormány, jöjjön egy oké, hogy centrista, de jön egy normálisabb, akivel igenis diplomáciailag is visszamegyünk mondjuk a tárgyalóasztalhoz, a világba. De most nem vagyunk ott. Most vállalhatatlan vagyunk. Tényleg azok vagyunk. De visszamegyünk. A palesztinoknál én nem látok ilyet, és szerintem vagy 30, tehát ki kéne mondani, hogy legalább 30-40 év kell, amíg a palesztin nép nem öngondoskodó nép. Amíg gyámságra szorul. És kell adni nekik rengeteg pénzt, kell adni nekik rengeteg infrastruktúrát, rengeteg segítséget, hogy végre ebből a halálkultuszból kijöve megtapasztaljanak mondjuk egy normálisabb életet, ahol nem rakéták hullanak a fejükre, meg robbannak föl körülöttük épületek, hanem iskolák épülnek, hanem a gyerekek normális oktatást kapnak, hanem a szülőknek van a jövőképük, és esetleg kiléphettek ebből a őrült körforgás halálkultuszból, hogy semmi esélyük nincs semmire, nincs jövőképük, és persze, hogy abba gondolkodnak, hogy mit robbantsanak föl, hogyan.
2: És szerinted ez a palesztini felemelkedése az UNRWA-n keresztül
3: nem
2: megvalósulni? Kérdezem viccesen nem csak. Viccelek, nem sejtem.
0: Hát, de ők meg azt mondják, hogy amíg a túlélésért küzdünk, addig nincs értelme, nem tudunk semmilyen másfajta egy ilyen plurális demokráciába gondolkodni, meg egy mondjuk egy demokratikus vagy liberális versengő pártrendszerre, hanem ugye addig csak a Hamasz.
3: Először is, amikor megkérdezzük a palesztinokat, van egy nagyon-nagyon-nagyon jó YouTube csatornán a következő adás, esküszöm, hogy kikeresem, most elfetem, egy projekt egyébként egy arab zsidó csávó csinál, egy arab izraeli csávó csinálja. Elment Nablusba, elment Cisjordániába, megkérdezte a palesztinokat, hogy mit akartok. Ők nem akarnak demokráciát. Nem is ismerik, hogy mi az, hogy demokrácia. Nem akarnak kétállami megoldást. Nem akarnak. Az európaiak, minden európaiak, jaj, kétállami, és ez lenne azért. Nem akarnak. Akik itt élnek, ők nem akarják ezt. Nem. Nem akarnak demokráciát, nem akarnak buzikat, nem akarnak kétállami megoldást, nem akarnak ilyen dolgokat. Greta Thunberget se akarják.
2: Már Greta Thunberget se. Na itt lesz a világ.
3: Nem.
2: Pedig vitt volna a svéd csokit, tudod, a fincsi sárgát.
3: Nem akarnak ilyen.
2: Egy táblával egész Palesztinának.
3: Viszont egyébként például arra a kérdés, hogy normálisan akarnak élni, érdekes, azt mondták, hogy igen, normálisan, és a háború előtt, 23 előtt tök jó volt, hogy már átjártak az izraeliek, mondjuk egy nablusi fodrász, hogy tök jó volt, hogy átjártak az izraeliek, és ott vágták a ott vágatták a hajukat. Tehát, hogy igenis vannak olyanok, például étterem tulajdonosok, mert minden, akik meglátták azt, hogy igen, hát tudod, akinek van jövőképe, akinek van normális élethez való akarata, meg lát valamit, az nem abba gondolkodik, hogy mit, hogyan robbantson föl.
2: Én nekem magyarországi IT-ben foglalkozó mérnök, úgy szoktátok ugye mondani, Stilic, mérnök barátomnak van kollégája, és ott ül Gázában, és onnan ugyanannak a nagy nemzetközi cégnek a fejlesztője, csak hát van, amikor szarakodik az internet, és nem tudok
3: venni
2: a meetingen.
3: Tökéletes.
2: Ő nem élne, tehát hogy választaná, hogy máshol éljen, de nem tudja ezt választani, nem tud onnan elmenni, vagy egyedül tudna, de a családja nélkül nem akar, és egy angolul folyékonyan beszélő programozó kvázi, és mondom, nemzetközi cégnek komoly munkában dolgozik. A gond volt, hogy meg kellett a teamnek oldani, hogy neki nincs internet ekkor, meg akkor, vagy áram.
3: Uh-huh.
0: Nekem van kollégám gázai palesztin, aki Belgiumban él már jó ideje.
3: Aha.
0: És most nem régen kihoztam most már az egész családját Gázából, de ilyen indított hozzá egy ilyen adománygyűjtő oldalt, nem tudom, hogy hívják ezt a... Na mindegy, mert elég sok pénzbe került, nem volt egyszerű, ugye Egyiptomon keresztül kellett.
3: Egyébként még az utolsó mondat lezárnám, aztán abba hagyom. Bocs, hogy elvittem most erre egyébként, de szerintem ez egy érdekes téma, erről is csinálhatnánk akár egy műsort is. De például az egyiptomi határ, az nagyon érdekes, hogy ott miért nem... Az is, az miért van jobban lezárva Rafa egyébként, mint Izrael felől. Tehát, hogyha annyira... Tehát én teljesen Weinin vele, tehát sajnos teljesen Weinnek van igaza. Tehát, hogyha annyira Egyiptom és Palesztintá is nem csak politikai haszonszerzésre használna fel ezt az egészet, akkor nem lenne például Rafa ennyire durván lezárva. Tehát, hogy gyakorlatilag a mai szituációban a realitás az a Weininek a kiábrándult, cinikus mondatai, hogy itt nem lesz megoldás. Mert nem akar senki se megoldást igazából, de én föl tudom vázolni egyébként, nem egy olyan nagyon nehéz dolog egyébként, tényleg egy 40-50 év kéne, és hogyha nagyon-nagyon koncentráltan mindenki emögé állna, egyébként az izraeli társadalomnak is ezt például tudatosulnak kéne, igen, 40-50 évig most nekünk tűrnünk kéne azt, hogy igen, föl fognak robbanni még pár buszaink, meg fognak halni fiataljaink, meg ilyenek, és sajnos nem szabad túlreagálnunk ezeket a dolgokat, mert ennek a társadalomnak egyszerűen be kell gyógyulnia, és meg kell... európaizálódnia kell, és ez idő kell. Ez nem fog holnap megtörténni.
0: Sajnos. Egyébként Magyarországon most én úgy látom, hogy van egyfajta, úgy látom elindult egy ilyen kiegyezés felé a két nagy tábor, vagy nem tudom, ez az a Fidesz szavazók.
3: Igen, mert az egyik tábor az a nincs.
0: Nem tudom, most azt látom a magyar kormányon, hogy ezt a válságot arra is próbálja használni, hogy azt hangsúlyozza, hogy meg tudjuk közösen oldani, hogy mi nem széthúzó nemzet vagyunk, hogy erősek vagyunk együtt, stb. Nem tudom, hogy lesz ennek, én úgy látom, hogy ez mintha működne, nem tudom, te most ott vagy, te hogy látod ezt?
2: Hát én aki pont már itt a cseten írtam régen, hogy egy 2-3 okos mondattal valaki zárja le, akkor ez nem lesz olyan okos. Hát akkor ez nagyszerű, és akkor az utolsó kisnyilasokat még vegyük be az AVH-ba, és a kompárba. Szerintem az jó lesz. Nem, nyilván szerintem kőkeményen kell felszántani, mindenkinek szembe kell nézni azzal, hogy itt mibe volt 16 évig, aki bárhogy is támogatta azt a rendet. És én úgy látom, hogy ez az egész korrupciós túl mindenestül egy óriási dzsungel, amiben eddig egy láncfűrésszel a legnagyobb fákat kivágtuk, és az utolsó spórákat is 25 méter mélyről a földből is föl kell majd ásnunk, hogy ez ne legyen újra egy dzsungel. Szerintem. És most le is jöhet róla.
0: Akkor ez lesz a végszoba, 5 óra 3 van. Elnézést kérek a YouTube
3: és ez kb. Olyan nehéz lesz egyébként, mint a palesztin népet egy kicsit demokratizálni egyébként.
0: Ezért akartam ezt a párhuzamot.
3: Ez egy tök jó párhuzam, Stirlit. Igen, ez egy zseniális párhuzam volt. Igen.
0: Ja, köszönjük a figyelmet, a sok betelefonálást. Nagyon megtisztel, hogy hallgattatok minket nehéz, vagy ilyen szar időjárásban is. Már sokan ezt nagyon szeretik, például én. Meg szerintem nálatok is elég meleg van, nem, Péter?
3: Ja, egyébként üdvözlöm az európaiakat a hőkupolán kívülről, és itt egy kicsit hűvösebb van most, mint Magyarországon. Most először életemben, amióta Izraelbe élek, szerintem itt kellemesebb az idő.
0: Andalúziában is kellemesebb, tehát itt 28 fok van.
3: Úgyhogy... Itt 42-40.
2: Idén meg most tegnap meg ma már volt néhányszor idén melegem, marhára örülök neki, mert még pár nappal ezelőtt a stockholmi reggeli cigimet, azt már gondolkoztam, hogy elég az atléta felső pulcsi, de még a kabát is kellett volna ahhoz.
3: Csak hogy tudjátok, májusban volt olyan, hogy a Weini küldött képeket a közös chat falra, és sem is, de ilyen kis havazás volt, meg ilyen kis havas eső.
2: Konkrétan most nálam otthon Stockholmban reggelente 12-3-4 fok van reggel, és ha nagyon meleg lesz, fölmegy 20-22-re, úgyhogy én most nagyon adom, és hülyének néztek itt hétfő este 5-kor a családom és a barátaim. Farmerban és Pulcsiban a 40 fokos kánikulában, de kurva jó, ha néha meleget
0: jó, is. Vége a műsornak. Várj minket a következő műsor, már ott van. Elnézést kérünk körül.
2: Köszönjük, Balázs.
0: Sziasztok. Dolgozunk a YouTube-on, következő jobb lesz. Sziasztok.
3: Bye-bye.
1: A Tilos Rádió hírei következik.

0: Valójában egy átszázott üstökös a 875163 1998 SH2 jelű, jelenleg aszteroidaként besorolt földközeli objektum haladt el a Föld mellett 2025. augusztus 28-án, olvasható a Nature Astronomy folyóiratban. A csupán halovány csóvát produkáló üstökös mindössze 3 millió kilométerre haladt el a magyar narancssérét. Hallottátok?
1: Különleges hazai madárfajunk, a fekete gólya, főleg a háborítatlan erdők és vizes élőhelyek nyugodt környezetét kedveli. E természetes módon feltöltődő tározók megtartják az életfenntartó vizet. Az agyvagyűjtő területe és átterei megfelelő pihenő és táplálkozó helyet kínálnak a fekete gólyáknak, akiknek tavaly rossz évük volt a Tisza mentén. Idén ellenben az agyvagyott partján, lőrinci sejp határában, egy még életben maradt nádas lápos területen július derekán 18 példányukat is meg lehetett figyelni. Számolt be Zubor András polgári természetőr az Agyvabentik közösségi oldalán, hozzátéve, fenntartható, a tájműködést nem károsító vízgazdálkodásra van szükség, hiszen a lakosság ivóvízellátását is ez szolgálja.
2: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyi szállító hajók nem tudnak tovább menni, a fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyűjtő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
3: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
4: Hello, ez itt az Éstimingben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. A sok-sok zenével és érdekes nyalánsággal készültünk nektek. Hallgassatok minket szeretettel, nem tudom, majd így zenék közt néha beszélek. Hallgassátok a kedves Penótot.

Na szóval, még mindig az éstimingben vagytok, ott hallgatjátok a Tilos Rádión, ez pedig a, mármint hogyha az éstimingben vagytok, az a hallgatói szakszervezet műsora, a Tilos Rádió, ahogy azt megmondtam, és egy kis ízelítő abból, hogy mi következik, fogunk beszélni az Ozoráról, ahol megnyílott a pokol kapuja, illetve egy nagyon izgi új híroldalnak a szerkesztősége is a vendégünk lesz a műsorban, szóval erre számítottuk meg sok-sok jó zenére. Na, igen?

0: hello, hello, hello, ez még mindig az, és ti mikben vagytok, a hallgatói szakszervezet műsora a Tilos Rádión. Mint mondtam, már nem tudom, egy 10 perc ezelőtt, vagy lehet volt az 20 is, de sok nyalánysággal készültünk, úgyhogy nyaljunk is bele ebbe a szép kis fagyiba, ami az esti mikben vagytok. Nem tudom, milyen fagyi lenne szerinted, Milán Miki, hogyha fagyi lenne az esti mikben vagytok? Szerintem stracciatella, vagy nem, ne eper, mert azt szeretem.
1: Szerintem, hát valami szörnyű ilyen hányadék, de jó értelemben, mert hogy
0: kevert ízű, ízesítésű fagyi.
1: Ez a csávó, ezt meg kéne állítani, ez a rakétafagyizó, vagy mi a neve, aki posztolja ezeket Tatabányán, hogy csinálja
0: nem
1: ezeket
0: bálom, a bolondízeket. Csinált
1: ő csinált kevertes fagyit egy kb. Egy hónapja, aztán posztolta, hogy csinált rántott sajtos fagyit,
0: Uram, atyám.
1: És utána pedig csinált egy Speed Fantázia néven elnevezett fagyit, amiben igen, nem az van, amire a neve utal, hanem ilyen proteínos, ilyen kreatinos valami, nem tudom, mit kutyult össze.
0: Atlétáknak akkor. Hát ez az, amire a kánikulában mindjárt szüksége van, de szóval nyaljunk is bele ebbe a finom kis fagyiba. Szóval arra gondoltam, hogy hozzuk vissza vésznek idején a burvák kriminalisztikai rovatunkat a nagy igényre és a hatalmas kriminális dolgokra való tekintettel. Ozora. Van a kronoszinkasztikus infundibumnak egy nagyon jó száma, a taktikai pisi az a fedőneve, és igen. Az Ozoráról szól, amikor még jó volt.
1: Valóban. Bár nem tudom, hogy volt-e valaha jó. Én engem régen hívtak emberek, de sose tudtam elköteleződni egy hét gól mellett. Sajnos.
0: Szerintem ezt majd a sírkövedre írhatjuk, vagy így a legnagyobb bánatok.
1: Nem volt képes elköteleződni egy hét gól mellett.
0: Igen, igen.
1: Rám olvasva.
0: De amúgy nem csak Miki, Milán és én vagyunk itt a stúdióban, hanem ebbe a bulvár kriminalisztikai rovatba is remélem becsatlakozik Gábor és társai, akik majd mindjárt bemutatkoznak. Ők majd egy kicsivel később lesznek főszerepben, hiszen ők a Pólus nevű híroldal szerkesztőségének egy része. Szóval szevasztok, srácok, üdvitt a Tilosban.
2: Hello, sziasztok, köszönjük szépen a meghívást.
0: Hát bármikor.
3: Exhibicionizmusom határtalan, mindenképpen beszélök.
0: Nagyon jó, nagyon jó.
4: Én pedig csak ide jöttem.
0: Hát figyelj, minek ment oda, de legalább itt vagy, az mindig jó. Ozora, hata idén is volt a késelés, most nem tudjuk, hogy ki késelt meg ki, csak az áldozatról tudjuk, hogy ki az. Egészen szűrás, állítólag snitzerrel táncoló furcsa turisták is voltak. Hatalmas szemetelés, hatalmas állítólag, még tehát, hogy olyan pletykákat is beszélnek egyesek, igen, bár ez
1: ne, szögezzük ez... le, hogy vannak a hivatalos beszámolók, igen. És vannak a vadabb beszámolók arról, hogy mi történt.
0: Igen, ez már a literálisan a Blood Libel kategória, de hogy állítólag volt rituális gyilkosság is, ezt sem megerősíteni, se cáfolni, de azért cáfolni inkább tudjuk, mint megerősíteni. Igen, meg valami faszi leesett valahonnan, és ezt nagyon sokan végignézték, és ha eleget nézegeted ezeket a posztokat a Facebookon, akkor akarva akaratunk feldobja azt a videót. Szóval se én is láttam, hogy esett le, nem olyan magasról, de cserébe meghalt állítólag. De hogy az is egy turista volt. De ez csak a szörny eseményeknek egy sora, ez csak így az idei termés, hát azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt felgyulladt az Ozora.
1: Igen,
0: de
1: igen, volt egy ilyen felgyarrós esemény, azt hiszem tavaly volt az is, hogy egy ember így, hát gyakorlatilag így besétált ebbe a nagy tűzbe, ami

0: ott van egy a fesztivál közepén, és hát
1: igen,
0: aztán... 97%-a a testének rommá égett.
1: Ez még gumbuszból is sok. Szóval, de hogy tavaly is történt az, hogy tavaly előtt is történt késelés, akkor mindenkiről tudtuk, hogy pontosan honnan jött, meg hova ment, börtönbe állítólag, de lehet, hogy nem Magyarországon. Igen, mi volt még? Ja igen, az egy konstans dolog, hogy bármilyen emberrel beszélünk, aki ott volt, mindig azzal kezdünk, mindenét ellopták. Szóval nem tudom, Ripa Ádám cuccai, meg idén is azért
0: edés. Igen, és nem emlékszem a vezeték nevére, de a Rip Jonathan cuccai, nem tudom milyen Jonathan volt, aki posztolt egyet, ami nagyot ment a... Ozoráról, és zárójában ott volt, hogy neki is mindenét állották.
1: Igen, a poszt magában arról szólt, hogy nagyon tahó módon tele volt szemetelve az egész. Igen, szóval, hogy a gonosz energiák, azok 60-ból átvándoroltak, úgy látszik, hogy az Ozorára megnyílott a pokol kapuja újból, és a repedések azok az Ozorából eredeztetnek, és onnan a hőkupolából eredeztethető minden.
0: Igen, egyébként valószínűleg azért van köze ehhez a hőhöz is, hogy így megmentek ezek az emberek.
1: Meleg van
0: egyébként
1: emberek.
0: Még az Ozor előzményének volt egy olyan cikk is, hogy valahol Tolnában vagy Somogyban, hogy lekapcsoltak külföldieket, akik épp árut szerettek volna szállítani az Ozorára. És a rendőrség most se tudta kihagyni, hogy úgy fogalmazza meg, hogy 2 millió adag kábítószert foglaltak.
1: Hát ez zseniális, de azt hiszem, tavaly is nagyon sok razzia volt, vagy tavaly előtt, mindegy, azok is ilyen eléggé, nem tudom, jó bulinak tűnik, annyi ilyen kis mini fesztivál van. Amúgy ezek után ilyen helyszíni riportnak bejelentkezünk, mindenünk a mikrofonunk ellopják, megkéselnek, utána felgyújtjuk magunkat, tehát egy kurva, nagyon jó lesz. Ez inkább egy nem egy vizuális médium, de biztos megnéznének ott sokan, hogyha ez történne velünk. Addigra nem tudom, sajtóklubnak is a tagjai leszünk, minden hivatalos riport. Szóval Ozora, nem tudom, vicces anekdoták, még valami, bármi hotték.
0: Igen, hát amely nagyon paraszt szerintem, egyébként az, ami a legvadabb ilyen tényleg már kicsit ilyen kontóba átfutó, ez egy, nekem egy régi ilyen kutyapártos ismerősöm, vagy hát igen, tehát ismerősömnek mondanám, nem tudom, néhányszor találkoztunk, így kollaboráltunk ilyen eseményszervezéseknél. Ő azt állította, hogy 12 ember halt meg ezen az Ozorán.
1: Elhallgatják a valódi áldozatok számát.
0: Kettő van, amit így el van ismerve, de hogy ő azt állítja, hogy 12 a valódi szám. Igen, ezt ismét inkább, nem tudom, szkepszisre tudom fogadni, de...
1: Csak 12 sírhantok mindenütt.
0: Viszont ami nagyon durva, amiről többen is beszámoltak, ami egy kicsit komolyabbra, vagy nem tudom, így az ilyen realitás talajára menve, hogy az viszont elméletileg igaz, hogy a szekusokat, meg az önkénteseket ilyen elképesztő állapotokba dolgoztatják, tehát mondjuk kiállítják őket az ilyen fesztiválra bevezető útra, hogy akkor most ezt itt őrizzétek meg, intézzétek az ilyen emberek irányítását 12 órán át, és ez a kezükben nyomnak egy fél literes vizet, és nem szabad elmenni vízért, ha meg elmennek, akkor ugye, nem tudom, elhagyták a
1: munkát.
0: Igen.
1: Ja, hát ez amúgy sok mindent megmagyaráz, még nem tudom. Tehát, hogy ez az ilyen antropocén fesztivál, nem tudom, így ki lehet élni az állati ösztönöket, nem tudom, így ki is, egy snitzerrel guázni, vagy fasz, nem tudom, de őrület az egész. Na igen, Ozora. Szóval, hát ha kalandvágyók vagytok, csekkoljátok ki, ezt azért én inkább nem javaslom. Yeah. Na, de minden kedves áldozat emlékére sziszentünk most egy ücsit, és szerintem akkor nyaljunk bele a következő kis fagyi gombócba.
0: Felvezettük.
1: Ennél jobb felvezetést nem is kérhetetek volna szerintem. Igen, meg lettetek alapozva. Szóval pólus, friss, nem tudom, hogy mennyire számít ez még frissnek, de szerintem nagyon friss és izgalmas híroldal kezdeményezés, egy tök új ilyen színfolt a magyar, nem tudom, sajtóban, miben, hogyan definiálnátok magatokat, vagy meséljetek kicsit arról, hogy mi ez a pólus. és miért pont pólus, ha van, van eredet története.
2: Ezt sokat tudnánk beszélni. Igen, igen, ezt amúgy által meg szokták kérdezni, most volt pont tegnap felvezetésünk, és ott is megkérdezték, hogy miért pólus. Egyébként az annak az a sztoria, hogy így kettő névkötet gondolkodtunk nagyon sokat, az egyik a tanács volt, mert annak ugye van ez a balos, mint főnév egy eléggé balos vonzata, de mint igéként is lehet gondolni, hogy tanácsolni dolgok, de ezt úgy éreztük, hogy ez lehet kicsit erős lenne a magyar közéletnek, meg a magyar...
3: Csomó embernek a tanácsház, mint a jutnán szébe.
2: Igen, igen, és akkor másik, amit én arra emlékszem, az én dobtam be, hogy a pólus, mint ugye, hogy egy a pólusok között, meg a póluson lévő dolog, meg ugye a TGM-nek van a túlsó pólus című eszekülete, és akkor abból vettem az ikletet igazándiból, és akkor úgy végül emel döntött a szerkesztőség még tavaly nyáron, vagy hogy.
4: Én a dördület és a vasakő a neveket javasoltam, de leszavaztak.
1: Pedig amúgy mindkettő elég ütős név.
4: Igen, szerintem is, és ehhez képest itt ott ültem egy szavazattal.
1: Úgy érzem, hogy itt vannak a felszín alatt ilyen sérelmek.
4: Súlyos feszültségek uralkodtak a szerkesztőségben.
3: Feszültségek voltak a szerkesztőségben, de el tudtunk jönni.
1: Abszolút.
3: Még nem kaptunk egymásba, úgyhogy.
1: De hát ilyen Mónika sósan itt most kibeszélhetjük, hogyha gondoljátok.
4: A pszichológusom úgy sincsen.
1: Na, Tilos a második legjobb pszichológusod, ezt mindig mondom, és a második legjobb pszichológusom belül is az Estimikben vagy.
5: Na, kicsit beláttunk a közepébe.
1: Abszolút.
5: De most lehet, hogy egyes nézők így kapkodj, vagy hallgatók, bocsánat, kapkodják a fejüket.
1: Igen, lépjünk hátra egyet, és
5: lépjünk hátra egyet.
1: Magunkat.
5: Mi egyrészt rólatok mit érdemes tudni, és mint hogy akár személyeként, de főleg mint szervezet, mi az a pólus, hogyan definiálnátok, aki esetleg nem ismeri azt, hogy vezessét ebbe a világba.
4: Tegyünk egy kérdésre, nézzük a főszerkesztőre.
2: Nem tudom, szerintem... Elmondom nagy...
5: Főszerkesztő, hogy eldöntök.
2: Valahogy úgy, igen. Hát így nagy vonalakban felvezetem, hogy a pólus az igazából egy ilyen big tent, tehát ilyen ösztábori, baloldali médium, főként híroldal szeretne lenni, tehát hírügyület és hasonlókkal, erre egyelőre még nincsen kapacitásunk, meg szakmai tudásunk sem annyira, de próbálkozunk. Igazából a célunk az, hogy a mainstream, jobboldali és liberális hír szolgáltatásnak adjunk egy alternatívát, tehát amiket lehet olvasni a Telexen, 4-4-en, nem tudom, Magyar Hangon, azokkal a hírekről mi egy baloldali perspektívából számoljunk be, és így próbálunk így mindenkit így a Szozdemtől a forradalmi trockistákig kb. Lefedni, akik így a híreket így olvasnák így más perspektívából.
1: Kedves nem főszerkesztők, valami, amit ehhez hozzáadnátok?
3: Jelenleg nincsen trockista tagunk, szerencsére.
2: Egyébként volt...
4: Nem tudom, szerintem nem keresünk trockista tagot.
2: Hát gondolkoztunk, vagy írtunk a Fáklyával egy pár sort, hogy így együttműködjünk, meg ilyesmi, de aztán összevertük velük egy kicsit a port, fogalmazunk úgy.
4: Ezért én vagyok a felelős.
2: Ezért mi vagyunk a felelősök? Nem, te adtad az alapot, én meg csak...
4: Te láttál belük állatmódjára.
2: Az tudás. Szóval, hogy így, igen, szóval írtak neki egy nyílt levelet, meg ilyesmi, ami nem is nekünk szól, de igen, tehát, hogy így ilyen vicces sztori.
3: De nekik van egyébként saját újságú, tehát a Revolutionary Communist International-nak lefordítják alapjét, és ilyen fél éves kicsit, tehát most a május elsőjén Mamdani megválasztásáról olvashattunk tőlük.
2: Demokrata jelölti választásáról. Tehát, hogy nem a megválasztásáról, hanem a demokrata jelölti választásáról, de igen.
3: Jó, akkor szándékosan félreértettük őket, de... Benne van.
0: Nekem az lenne a kérdésem, és egyébként erre tudom a választ, csak ördög ügyvédjeként, hogy körüljárjuk a témát, és hogy tisztább legyen a hallgatóknak. Jó, tehát most mondjuk az ilyen Fáklya fordításokat, meg ilyeneket rakjuk is félre, mondjuk azt, hogy nem túl jelentős, de hogy mondjuk tegyük fel azt, hogy egy ember így hallja ezt, amit elmondtatok egy pár szóba, és azt kérdezi, hogy hát jó, de ott van a mérce, akkor miért nem az volt a stratégia, vagy a tervetek, hogy akkor így beszálltok a mércébe, vagy így bekopogtattok hozzájuk, hogy így látjuk, hogy kicsit szarba vagytok, meg mostában nincs annyi erőforrásotok, de mi itt vagyunk, és így beállnánk, megvinnénk egy ilyen új lendületet. Miért ehelyett egy másik platform lett, és miben más ez alapvetően, mint a mérce?
2: Szerintem a mérce az alapvetően nem egy hír, újság, legalábbis leelcsős eredetek annak indult, manapság azért sokkal inkább az elemzősebb, történelmi tematikájú, inkább az akadémiai és értelmiségi közegnek íródnak ott a szövegek. Mi ennél teljesen más, vagy más módon szeretnénk ezt így felfogni, és feldolgozni a dolgokat, a világ eseményeit. Így talán egy jobb példa lehet, vagy egy párhuzam mondjuk a mi időnk, ami ugye az európai baloldalnak a hivatalos híroldala, de ott meg csak az angolul megjelenő híreket lefordítják Google fordítóval, amennyire én tudom, szóval az annyira nem hasznos ilyen szempontból, tehát így ezért, de egyébként a mércével is, hát nem tudom, már vannak olyan tagjunk, akik a mércével jöttek át például, illetve a mércével is, hogyha olyan van, akkor együtt tudunk működni, szóval igazából nem akarunk egy anti-merc lenni, mi inkább egy ilyen alternatív telex, tehát ez a megfogalmazás szerintem pontos.
4: Gáborral van egy olyan mondásunk, hogy ki kéne hozni a baloldalt az akadémiáról, ezen fáradozunk, hogy ne tudjunk akadémikusoknak, hiszen nem is vagyunk azok, de próbáljunk meg közepesen értelmes módon beszélni baloldali témákról.
3: Én még azt hozzátenném, hogy én nagyon kevés korombelivel találkoztam, aki mércét olvas. Tehát, hogy ez egy ilyen 30 pluszos dolog, és már pedig... Hát...
5: Bocsánat, szeretnék ilyen életes. Pont 30, hamarosan 30 éves leszek, úgyhogy lassan elkezdtem hát a mércét olvasni.
3: Még pont nem. De tehát a tendencia az igen, hogy fiatalok nem olvasnak mércét, pont ezért, mert hogy ők még ugye nem jártak ki az egyetemet, hogy akadémiát olvasnak, vagy akadémiait olvassanak.
6: Pólust a fiatalságnak, ezt akarod mondani? Abszolút amúgy, pólust a fiatalságnak.
3: Köszönjük.
5: Egyrészt hadd védjem be egy kicsit a generációmat, tehát én
6: 30 szinte... se vagy ember.
5: De most ezek után nagyon öregnek érzem magam. Ez a személyes sértésnek veszem. Tehát, hogy igen, én még a kettős mérce blogot olvastam, a cikkek felét még Ján bírta. Mert egy ilyen időszak. Na mindegy. Szerintem akkor sokan olvasták fiatalok.
6: Amikor még te is fiatal voltál.
5: Amikor én is fiatal voltam, nem vagyok fiatal. Igen. Igen. És haladni tovább az ilyen, kicsit még egy körbeírása van, így olyan kötéleket elhelyezni. Tehát egyrészt mióta léteztek, és hogyan jöttetek létre? Hogy jött ez az ötlet, hogy csináljunk egy baloldali híroldalt, vagy hírblogot, és legyen el a pólus.
2: Igazából, mint a legtöbb mostani hát ilyen fiatalok által kezdeményezéshez mind az egyes diák fordulatot kezdődött, de próbálom rövidre fogni, mert ez egy nagyon hosszú sztori így. Nekik volt egy ilyen újságszakadásuk, ami a Lehet Beszélni nevű újság lett, Lebesz a rövidítése, és igazából a csapat nagy része az ott verődött össze, és hát ez ilyen liberálisok, jobboldaliak és balosok így együtt volt abban a szerkesztőségben, és így utána azt éreztük, hogy azért egy kicsit ez egy komolytalan, meg tudnánk többet és jobbat is csinálni, és akkor így a Lebeszből kiválva jött létre ez a projekt. De fontos, hogy eredetileg ez a projekt az új Újbaltársasághoz tartozott, aztán túlnőtte magát rendesen, az Újbaltárság pedig az Újbalfestet szervezte volna, az most ide nem valósul meg, jövőben még lehetséges.
3: Megvalósul, csak az Újbal turné formájában valósul meg.
4: Hát azért ez bátor kijelentés. Eddig egy eseményünk volt az, és összevesztünk a fákjásokkal.
3: Mi volt az egy esemény egyébként? Abszolút, igen.
4: Igen, igen.
5: Egyszer a fákját muszáj ide elhívni, mert most már annyit szittük őket szegényeket most.
3: Hagyjuk abban, hogy még egy platformot tudunk trockizsát.
5: Ha még például trockizsátok, ne.
6: Nem a trockistaság a legnagyobb baj itt. Na, igen, de hogy akkor, szóval az EDF-ből nőtt ki ez a, tulajdonképpen ez is mind nagyon sok más dolog, és mikor valósult meg itt teljesen önállóan, vagy mikor lett megcsinálva a híroldal, nem tudom, tehát hogy kb. Hova adatálható?
2: Nem, kicsit több már, decemberben publikáltuk az első cikkeket, szóval így kb. Decembertől lehet datálni az egészet, de valószínűleg a januárban volt az, hogy kicsit azért jobban így lefeküdtünk, hogy minden social media jelen legyünk. Kb. Akkor indult ugye a szerkesztőség első véleményműsora is, úgyhogy így most már nagyjából 8 hónapja így nagyjából működünk. Kisebb-nagyobb kiadásokkal, mert azért az fontos megjegyezni, hogy a szerkesztőség nagy része hallgató, a vizsgálőszakot mindig megbánja kicsit így a szerkesztőségi munka, mert akkor kicsit...
4: Igen. Mindenki elkaszálódik.
2: Egy picit igen, de próbálkozunk, mert most már azért szerencsére többen vagyunk, úgyhogy talán a közvizsgálőszakot már túléli a pólus, úgyhogy legyen legalább naponta egy cikk, vagy valami.
1: Na, ez már majdnem egy hírügyelet, vagy mi.
3: Nekem a nagy szerencsém az, hogy azért eléggé más dolgot tanulok, mint amiről a pólusba szól, úgyhogy ilyen kikapcsolódásképpen tudok cikkeket írnám a vizsgálőszakban. Hál' Isten.
1: Ez nagyon... Ki?
5: Mit tanultok, ha már ez is szóba került?
4: Tegyünk egy kört.
2: Ja, de én kezdem, jó. Én szabadbölcsészeten vagyok az ELTE-n, és most leszek 3 éves, és majd megyek esztétika mesterre, mert az a specializációm.
4: Yeah. Én a Kornison tanulok alkalmazott közgazdaságtant.
3: Yeah. Én pedig a Műegyetemen tanulok energetikai mérnöknek.
4: Hell yeah.
5: És akkor miért lesz ez nem értelmiségi? Vagy hát miért nem, akadémiai platform?
4: Hát még nem vagyunk értelmiségi. Ja, addig csinálhatjuk.
5: Addig nem diplomáztok le, addig csinálhatjátok.
4: Igen, most vettek fel egy üzembe, most már larpolhatok munkásként, és akkor előadhatom magam.
5: Én is dolgoztam csomagolóba egy ideig.
4: Na, hát akkor mégis.
5: Annyi rövid ideig voltam. Na jó.
1: Ez, na most ezt is megbeszéltük.
5: Na, és hogy... De most igazából a fontosabb kérdés az, hogy nyomontátok, hogy most már többen vagytok, jobban tudtok koncentrálni, vagy jobban el tudjátok osztani a feladatokat. Hány főben kell gondolkodni? Hány főből áll a pólus?
2: Változó. Elég sok az inaktív kodó tag, szóval azért pontosan nem tudok mondani, 10 és 15 között nagyjából, de úgy
4: fluktuál,
2: és folyamatosan jönnek a jelenkezők, érdekes, tehát a 4-4-ből, Mércéből több helyre is azért érkeznek már így a onnan újságírók, hogy így átjönnek hozzánk, illetve nagyon sokan vannak, akik így, jelenleg ez egy ilyen önkéntes, ingyen munkalapon működik a szerkesztőség.
4: Nagyon súlyos mínuszban vagyunk.
2: Az más kérdés. Viszont egyébként nagyon sokan jönnek, hogyha tudnánk fizetni. Komoly újságírók is valószínűleg. Úgyhogy ez hogy lehetséges, hogy nem tudom, hogyha a sajtólapot mi is meg tudnánk pályázni, akkor akár lehetséges, hogy így ilyen ténylegesen ilyen hát azért telek szintet nem akarok mondani, ez egy kicsit nagy, de nem tudom, egy ilyen magyar hangszintet lehetséges, hogy tudnánk hozni.
4: Már amennyivel a sajtólap szeretne pártolni egy karakteresen baloldali lapot, amit továbbra is erősen kétlegel.
2: Hát elmentek független, szóval jogilag támogatnia kell, de ez majd kiderül, majd még ne
4: és akkor majd zakogunk Strasbourgba, hogy nem támogattak minket, amilyen szidjük őket?
2: Lehet. Ezért én kiutazok Strasbourgba.
3: Annyit azért meg hozzátennek, hogy vannak egyébként ugye milyen cikkeknek hívod, nem vendégcikk. Tehát olyan cikkek,
2: amit... Szerzőnek is vannak, igen, eléggé sokan, tehát, hogy Ébermák is írt hozzánk már többször, Spotty, egy anarchista srác is írt már hozzánk, tehát, hogy eléggé színes szagos, és a társaság, illetve tényleg fogadunk bárkitől cikkeket, maximum azt mondjuk, hogy nem, mert nincs az,
4: de
2: igenis nagyon ritkán van az, mert inkább van ez a tehetséggondozó rész, és hogy habár nem vagyunk hivatalos újságírók, azért írni nagyjából tudunk, meg vannak, akiknek ilyen képesítése van, vagy ezt tanulják, vagy tanulták, azért mi így próbáljunk így azért valamilyen úton módon azért így segíteni akár a fiatalban, mert például voltak 15-16 éves srácok, és akik jelentkeztek szövegekkel, amikre így dolgozunk, mind a mai napig, hogy azok így jól kényel kalapálva, és akár meg is jelhessenek nálunk.
4: Már volt egyszer script shamingünk is, de azon csak én vettem részt, és egy magyar szakos mondta ennek, hogy miért írok szarul, és hogy írhatnék jobban. Ajánlom nektek is, egyébként tök jó volt.
1: Egész maóisten hangzik. De ha már említetted, hogy ilyen színes szagos így a szerkesztőség, remélem ez csak egy ilyen, nem tudom, szókép volt, és vagy nem tudom, hogy milyen aromák vannak ott a szerkesztőségben.
2: Még irodánk nincsen, úgyhogy még így nem tudjuk, de említek szetemet, ma az is lesz, úgyhogy...
1: Szóval még nem tudjuk, hogy milyen szag lesz az irodában, de valószínűleg ax szag, ha így... nem tudom. Na, de hogy színes szagos, ez a, megmondtad is, hogy több, majdnem minden platformon ilyen igyekeztek lenni. Ez azt jelenti, hogy van videós kontentetek is, amit lehet nézni.
2: Van, több
1: paszta,
2: is.
1: Paszta.
2: Szoktunk, vagy amikor kiültünk, akkor szoktunk különböző tüntetésekről is riportot készíteni. Volt egy kurdokmert tüntetés, amin kint voltunk, illetve még volt a cigányok melletti kiállás, ugye, amikor Lázár János ugye így elszólta magát, vagy nem tudom.
1: A WC-kefés.
2: Igen, igen, igen. Illetve a Pride-on is kint voltunk, és a Pécsi Pride-ra is majd tervezünk kimenni. Ezen kívül, ugye ezek így néha-néha vannak, mert nem mindig jutunk ki, vagy nem mindig vannak tünetések. Most azért elég jobbok a szezonban, így aztán most nagyon ilyen dolog nincsen. Videós podcast műsorunk van, vagy egy ilyen véleményműsor, nem tudom, hogy mi a hivatalos profi megnevezés ennek. Az pedig hetente jön, például holnap fogunk majd felvenni a jövő heti adást.
1: Na, hoppá, hoppá. Na jó, játszottam itt a kis naivát, de hogy amúgy elég nagyokat mentek a különböző interjúk, tehát hogy ez jó embereket találtok meg általában, meg ilyen érdekes kontenteket nyomnak a pólus videós szekciójában, csak ajánlani tudom.
2: Másik, amit nem mondtam, hogy van egy ilyen, hát most kicsit elhalóban van, de remeteg össze majd újra fog éledni egy ilyen élőbeszélgetős sorozatunk. Egyre csak Fammal, Fagas Attila Mátonnal volt lehetőségünk beszélgetni, de most, hogy lesz majd saját irodánk szeptembertől, mert egy kicsit nagyobb helyen leszünk így, ott majd tervezünk hát ilyen legalább havi rendszerességgel beszélgetéseket szervezni, és akkor ott a ilyen érdekesebb személyeket, de ezt Áron veszi, hogy talán ő
4: hát mesélni. Az egy beszélgetés viszonylag jól sikerült. Ott kezdődött, én mérsékelten cukorsokkal salepotban hallottam a Botitól, hogy a Fan bejelent egy kommunista, és ezért írtam neki egy közepesen avantgárd hangvételű levelet Pástrahai hívás címmel, amit a Gábor kijavított, és ebből lett egy beszélgetés, és én nem hittem az utolsó pillanatig, hogy ezt tényleg meg fogom tartani, de most úgy néz ki, hogy kéne egy ilyet csinálni, ami egyébként eddig tök jól sikerült, nagyon jól teljesített, talán a legnézettebb videónk a csatornánkon,
2: igen.
4: Érdemes lenne ezzel jobban foglalkozni.
3: Meg rengetegen egyébként eljöttek oda gólyába.
4: Igen, igen, ez egy tök pozitív elmény volt.
3: Aha, meglepően megteltük.
4: El se hittem, hogy tényleg ennyi embert érdekel ez az egész. Meg hogy ugye a póblosabb bárkit el tudunk kérni, de ezek szerint igen, bár ez valószínűleg inkább a Fannak az eredménye. Hú, a Fannal kapcsolatban, hogy próbálta nekem finoman jelezni a nonverbális jelekkel, hogy ilyenkor szokás meghívni a vendégeket. Ezt Gábor tudta, csak velem nem osztotta meg. Én meg autista vagyok, és nem vettem le. És azóta is ezen gondolkodom, hogy vajon mennyiben alakult volna másként, hogyha akkor meghívom a Fannot két gyömbéres teára. De most már nem tudjuk meg soha.
2: Igen, mondjuk azzal kezdte, hogy tudja, hogy ebben nincsen pénz, mert hogy meg sem lehet hívva egy teára sem, szóval, hogy...
4: És én nézd, hogy 19 éves, ezt miért akar lehúzni, hogy egy úgy tűnik, hogy ez szokás ezek szerint.
1: Hát figyelj, soha nem vagy túl öreg ahhoz, hogy fiatalokat húzz piával. Vagy hát nem tudom, ez a krédóm, azt hiszem. Na, de hát ez például egy tök izgi projekt, meg én úgy hallottam, hogy azt csiripelték a madarak, hogy most is ilyen elég izgi projektekre gyűjtöttek mindenféle támogatást. Erről tudnátok kicsit mesélni?
2: Persze, igen. Jelenleg van egy foglaltház Athénban, a Proszfika névre hallgat, és oda fog menni két szerkesztőségi tagunk a két hét, három hét múlva, valahogy így, augusztus vége felé. Ugyanis ott egy, hát eléggé, hát a görög állam megpróbálta őket, tudni kell erről a foglalkozni, hogy kb. 400-an élnek benne, közel 50 gyerek, szóval egy tényleg nagy, komoly létesítmény.
1: És kb. Mióta? Ezt lehet tudni?
2: Hú, azt nem... Igen, szóval régebb óta, de aha, most pontosan nem tudom, mert...
1: Nem évtizedek, de azért egy jó pár éve.
2: Igen, igen, szóval nem én vagyok ennek a szakértője, én csak szervezem a támogatását.
4: A görög baloldal az 2008 után baromira megelősített, főleg az analista pólus, de egyébként már a polgárháború idején is rengetegen voltak, nagyonféle, elég négy különböző baloldali kifejezésük van, tehát négy különböző módon nevezik meg a baloldalt. Létezik az anarchista, a kommunista, ami Sztálin volt a polgárháború idején, a nem sztálinista kommunista, és még van egy negyedik, amit elfelejtettem, és ebből az anarchista pólushoz köthető Proszfika, ami egy kisajátított létesítmény egyébként Athén a városközpontjában, az ügyészség és a rendőrség épületei környékén.
2: Igen, és ugye akkor az történt, hogy az athéni önkormányzat végül közbelépett, és úgyhogy ott lakhatnak még ez a kb. 400 ember, viszont fel kell újítaniuk az egész ház, hát ez egy háztömb inkább talán, mivel hogy azért nem a legjobb az állapotokat, és akkor kiírtak egy ilyen nemzetközi hát kérést a proszfigikások, hogy aki tud, akkor jön segíteni nekik felújítani, és akkor így a páran szerzetesebben úgy gondolták, hogy akkor a kössük össze a kellemes hasznossal, és akkor így miközben kimenek segíteni nekik felújítani, közben csinálnak egy riportot a pólusnak, az, hogy működik a ház, hogy vannak a mindennapjaik, milyen munkacsoportok vannak, meg milyen dolgok vannak ott.
5: És bocsi, én erről azt tudom, vagy így azt hallottam, hogy a proszfigika azért maradhatott meg eddig, mert nem lehet lebontani, mert ez műemlék jellegű épület, egy Bauhaus stílusú bérház, amit még 30-as évben menekültetnek építettek. Most nagyon sok menekül lakik ott, csak ugye már más státuszban, de ezért maradhatott meg ott a, mondhatnak, hogy a latin központjában teljesen prime real estate, azért akartam még lebontani. Egyébként azt hiszem, hogy nem csak, hogy az ügyészség és a rendőrség, hanem futballstadion és pszichiátriai intézetes van a közelben. Tehát, hogy minden felügyeleti szárv képviselheti magát. Foucault menj alá a tíz ujját. Szóval, hogy ez egy műemléképület, és engedélyt kapnak arra, hogy ezt felújítsák? Hát ez így hogy megy?
1: Én úgy... Bocsánat, erre van engedélye?
5: Ez nem, csak kérdezem, azt mondják, hogy kötelezték őket, hogy felújítsák. Igen. Ami nekem azért furcsa, mert eddig nem lehet hozzájutni. Hozzájutni az épülethez.
2: Hát igen, tehát eddig is az a probléma, hogy fel akarták újítani a lakók is, csak ugye nem engedték, ugye? És akkor erre hivatkozva mondta azt a görög állam, hogy akkor mindenki menjen innen, és akkor ők akkor felújítják, ami azt jelenti, hogy lerombolják, vagy valami hasonló lett volna a terv. És akkor az aténi önkormányzat mondta azt, hogy akkor megadják az engedélyt, ha jól tudom, hogy felújítsák. És akkor ugye ehhez az úthoz, amire fognak menni ketten a szervezőségből, pénteken szervezünk egy támogatóbulit a Népszíntérben, a Népszínház utca 57-nek a pincéje, ahol el lehet jönni, és akkor fogunk árusítani a minden jól a mörcsöket, illetve egy pár zájnt, illetve lehet vinni a pólusnak a nyomtatott formájából is, illetve lehet támogatni minket utalással is. Ezenek minden részlete az a pólus Facebook-ján elérhető, egy Facebook esemény leírásában ott van minden info.
1: Ennyit beírnak a kedves hallgatók valahova, hogy pólus megtalálják egyből, vagy harmadikra, másodikra, hogy érdemes keresni
2: a
1: pólust?
2: Az a probléma, hogy a pólus, ugye, igen, igen.
4: A pólus újság az könnyen elérhető.
2: Igen, tehát ha pólus újságot írnak be a hallgatók, akkor elő kell, hogy jöjjön, mert van annyira jó a CEO-nk, úgyhogy SEO-nk.
1: Na, nagyon jó, CEO-k, SEO-k.
0: És ként zárójel, ez teljesen off, de hogy néhány éve volt egy nagyon hírhett Facebook oldal, amit egyik régi elvtársammal nagyon szívesen böngésztünk, hogy így rage-bételjük magunkat, ez a Nyugati Pólus nevű Facebook oldal volt, aminek egyébként egy eléggé hasonló logója volt, mint nektek, de most rá már nem szoktam találkozni a tartalmukkal, de azt hiszem a nevéből el tudjátok képzelni, hogy milyen ilyen CIA front szervezet Facebook oldal volt.
5: Ti egy CIA front szervezet vagytok?
2: Bárcsak, akkor lenne pénzünk. Tehát, hogy sajnos nem, mert akkor lenne pénzünk.
4: Ki tudnánk fizetni a mércés újságírókat?
2: Igen, igen.
5: Trump után lehetünk, mert színjának sincsen pénze.
2: Igen.
4: Ó, ők mindig megoldják. Másban nem fentanélban mindenképpen.
2: Nem, most a kínai nagykövetet tervezünk majd interjút csinálni.
4: Hát, mondjuk húzd el kínai államot, hát ha.
7: Igen, szeretnénk egy
1: mindjárt
7: a telexel szemben a Európa, az újabb hidegháborúnak egy újabb frontját kinyitni, és akkor a kínai támogatást.
1: Na, hát ez nagyon izgén hangzik, de kicsit visszatérve a foglalt házra, azért is nagyon izgé ez a projekt nekem, meg így szerintem így talán hiánypótló is, mert Magyarországon azért nincs akkora múltja, emléke, meg így annyi társadalmi tapasztalat arról, hogy hogy néz ki egy foglalt ház, meg hogy mi ez az egész, hogy csak így elfoglalunk üresen álló ingatlanokat, és újra közkincsé tesszük őket. Szóval szerintem tök izgi, hogyha erről így van egy cikk, ahol így egy működő, és elég régóta működő ilyen projektet mutat be valamilyen kézzel fogható módon. Szóval innen is hajrá, meg tudjátok támogatni a Pólust, a Pólus újságra rákerestek a különböző oldalakon.
2: Pólusújság.hu
1: Pólusújság.hu
2: a domain nevünk, igen.
1: És gondolom, melyik ezetek nélkül?
2: Igen.
1: Ha.
0: Bocsi, nekem meg annyit, szerintem ez nem csak tehát olyan szempontból is, amit mondtál, hogy egy ilyen érdekesség, de kicsit egy ilyen olyan szempontból is így ki nyitni a saját horizontunkat, ahogy ismerkedünk ezekkel. Tehát hogy általában az szokott az ilyen mondás lenni, hogy hát jó, ezt máshol meg lehet csinálni, de hogy Magyarországon olyanok a jogi keretek, hogy itt lehetetlen foglaltházat csinálni. Ami egyébként olyan szempontból igaz, hogy tényleg olyanok Magyarországon a jogi keretek, hogy hát nem tudom, sok más országban így sokkal kedvezőbbek ahhoz, hogy esetleg valaki meghúzzon egy ilyen akciót, de nem tudom, mondjuk ott van Lengyelország, ahol tudtommal nem sokkal kedvezőbb, nem sokkal másabb így a jogi körülménye annak, hogy lehetne egyet véghez vinni, és ott azért vannak elég nagy múltú, meg elég nagy foglaltházak. Szóval ezzel most nem azt akarom mondani, hogy most akkor nem tudom, így fel kell szívni magunkat, és most azonnal foglaltházat csinálni, de így az ilyen nem tudom, az ilyen képzeletünknek a határait így kitágítani, meg így abszolút, más keretek között ki gondolkodni itt Magyarországon, ahhoz arra is tök jó.
1: A horizontokat, meg hát ameddig a saját gondolataink horizontjében vannak szűkülve, addig a társadalom mi horizontok se tudnak kitágulni, szóval hajrá, direct action, nyomjátok, tágítsátok a horizontjaitokat, meg az egyéb lyukaitokat, és jó lesz. Na igen, szóval...
8: Én nem lyukként képzelem a horizontot, de...
1: Hát, és egyéb. Igen, Miki, mi van a fejedben, mesél?
5: Magán nagyon sok minden van a fejemben. Kezdjük azzal, hogy...
1: Egy táguló lyuk.
5: Tehát, hogy hívják ezt a... Mindegy, a fekete lyuknak a horizontja az igazából egy lyuk. Tehát, hogy egy zárt horizont, meg egy nyílt... egy zártjuk, meg egy nyílt horizont igazából csak egy topológiai transformáció kérdése. Mindegy. Szóval, értelmes kérdés, hogy most a proszfizikás projekt, hogy kicsit tovább lőhetek erre, hogy ezen túl, azt mondtátok, hogy irodátok lesz hamarosan, szeretnétek sajtólaphoz pályázni, pénzt adni embernek a munkáért, nem lenne rossz.
1: Hírügyelet.
5: Milyen terveitek vannak még ezen kívül esetleg?
4: Egyrészt van tervben két másik podcast, abban nem tudjuk, hogy mennyire lehet megvalósítani bármelyiket is, mert leginkább emberhiány van.
7: Az egyiket azt abszolút meg lehet valósítani, olyannyira, hogy holnap fog összeülni a három szereplő.
4: De nem felvételre, csak még beszéltek arra, hogy jó lenne valamit csinálni.
7: Nem, elvileg már a pilotot le is akarjuk forgatni.
4: Jó, nyomjátok srácok, de a mikrofont akkor nem akarjátok kölcsönként, mert amúgy nálunk van. Vagy van saját mikrofonat?
7: Ezt nem megoldjuk.
1: Izgalmas szerkesztőségi beszélgetésekben nyerhetnek be pillantást a hallgatók. De ebből is látszik, hogy mennyire demokratikus ez a pólus szerkesztő.
7: Igen, most egyébként egy 11 szavazással meg is rekedt egy szavazás, annyira demokratikusak vagyunk, hogy most egy felvételi szavazásban áll.
1: Szóval akkor még több podcast.
2: Igen, lesz még egy feminista podcast, amin dolgozunk, ugyanis abban elég nagy hiány szenved a magyar sajtó, mind a feminizmus, mind általánosabban a témákról is, baloldali feminizmusról pedig még nagyobb hiány van jelen, úgyhogy...
5: Ti szereztétek meg Zsófit a Partizánból?
2: Hát, nem. Nem, az a baj, hogy sajnos vannak transz tagjaink, így aztán Zsófi valószínűleg nem jönne hozzánk át, igen.
4: Meg, akkor már inkább megtetjük a transz tagokat, nincs, hogy felvegyük a Zsófit.
2: Na igen.
4: Tehát ezek vannak, emellett a pólus beszélgetéseket szeretnénk tényleg is elindítani, meg lenne egy ettől egy kicsit eltérő műfaj az interjú, amit nem nyilvánosan akarom megtölteni, akkor így rendesen szemtől szembe egy interjúztatóval, aki valószínűleg talán a Boti, ezt beszéltük legalábbis egy fél évvel ezelőtt, aztán azzal nem csináltunk semmit.
7: Hát azt beszéltük, hogy én leszek a kedves interjúztató, te pedig a rossz zsarú, tehát hogy...
4: De azt én nyilvánosan csinálom.
7: De rám tartod a rossz zsarút is egyébként. Tehát
4: én... De én nem úgyis rossz fej vagyok nyilvánosan, és meg privátban is, szóval akkor már egyáltalán jó fej.
7: Én leszek jó fej, csak akkor az élő vagy nem élőt kell adni.
1: Küldjétek el a hallgatói szakszövet@gmail.com-ról, hogy szerintetek a két srác közül melyik lenne a jó zsarú és melyik a rossz, és majd ezt továbbítjuk, és én is hozzáírom, hogy nem tudom. Az a baj, hogy én közben látom a fejeiteket, és amúgy nagyon ilyen régi zsarús ez a kis bajuszka.
2: Most itt lehet látni a Pride-os videó riportunkban, Áron pedig minden héten lesiránkhoz van, tehát, hogy...
1: Na, szóval meg tudjátok nézni a kis pofikájukat, és utána írjátok meg, hogy akár oda is kommentbe, de csak kedvesen, hogy nagyon rossz gyarús vagy.
4: De nem lehet szemétkedni.
1: Igen, mert ő a rossz zsarú.
5: Egy kicsit én magamhoz ragadnám a szót.
1: Nyugodtan.
5: És föltenném azt a kérdést, hogy ez egy ilyen metázós, vagy hogy mit gondoltak erről. Ugye mi is itt, hát gyártjuk a tartalmat, ami egy rossz szó, hiszen ugye ez nem tartalom, hanem egy rádióműsor, tehát hogy elfedjük a specifikumát ennek a dolognak, de valójában tényleg tartom, tehát hogy kommunikálni próbálunk, azzal próbálunk valamit elérni, hogy így beszéljünk az emberek fejének. Úgy képzelem, hogy megfogom az embert, és így megragadom a vállát, és így magyarázott neki.
1: Adsz egy puszit a homlokára.
5: Azt is nagyon szívesen, hogy így egyirányú kommunikációt folytatok emberekkel. És hogy így ti is ezt csináljátok, meg a Mérce is ezt csinálja, meg a Tett is ezt csinálja, meg hát az új egyenlőség már halódik, a Partizán meg már nem baloldali, de hogy így...
4: Az is halódik.
5: Nem, mindegy, de hogy így... Szóval hogy így miért csinálják azt, hogy embereknek beszélünk? Ez így, vagy ti miért csináljátok azt, hogy embereknek beszéltek?
2: Nekem már van egy ilyen elméletem, nem tudom, gondolatmenetem, amit Nessánkozban már többször is kifejtettem, hogy egyszerűen így van egy üres tér az átlag olvasó, közönség, munkásság, most nevezzük úgy, hogy szeretném dolgozók között, és az értelmiségiek között. És tehát így mind a kettő oldalt így van egyfajta baloldali érzedet, csak egyszerűen így nincsen ez a kommunikációs csatorna a kettő között. Nincsen a közvetítő, aki közvetíti a dolgozóknak a gondolatait az értelmiségek felé, az értelmiségeknek pedig a nagyon magasztos és nagyon pontosan megfogalmazott, vagy éppen nagyon pontosan megfogalmazott gondolatai pedig nem jutnak el a dolgozókhoz. És ezt a tömegmédiával lehet, az egyik módszer az, hogy tömegmédián keresztül, tömegkommunikációval fedjük be ezt a lyukat így a kettő csoport között, és mi kicsit így ezt szeretnénk.
4: De közben meg a kettő nem zárja ki egymást, de egyszer volt rá például mondjuk a pólus beszélgetés után, amiről pont lemaradt az online közönség, mert meghalt a felvétel. Így a...
2: Nem, csak nem vettük fel a kérdéseket, hogy
4: ja, ez a hivatalos válasz. Igen. A hivatalos válasz az, hogy nem vettük fel a kérdéseket, hogy motiváljuk az embereket, hogy jöjjenek személyesen is, de hogy gyakorlatilag azt akartam elmondani, hogy ott a famos beszélgetés után kinyitottuk ezt egy open mic körre, és kb. Egy másfél óra lement azzal, hogy igyekeztünk bevonni a gólyban megjelenőket a beszélgetés, hogy ők kérdezzenek a FAM-tól, volt, aki tőlem kérdezett, holott a FAM volt az érdekes, és végülis a kettő megfér egymás mellett, csak oda kell merni állni a többi ember elé.
7: Plusz ugye az említett platformok, vagy ez az értelmiségi platform nem gyárt se Insta Reel-eket, se TikTokokat, tehát short form contentet és hasonlókat. Nem akarok fiatalos lenni itt legfiatalabbként, de igen, ilyen mozgalmi és agitációs brainrotot se láttam sok helyen, amit mondjuk a KPÖ, sőt a KI az nagyon jól csinál egyébként.
0: Ezt így kicsit tovább építőtet, hogy azt mondtad, hogy oké, most itt felvázoltál egy ilyen közvetítő közeget, vagy közvetítő csatornát a dolgozók, vagy munkásság végén, te is mondtad, hívjuk, ahogy akarjuk, meg ilyen az értelmiségnek az ilyen radikálisabb szekciói között, de hogy ezzel mi a cél? Vagy ez miért lesz jó, hogyha létrejön egy ilyen csatorna, egy ilyen közvetítő közeg?
4: Ez nekünk abból a szempontból jó, hogy terjed a baloldali gondolat, mert mi ebben hiszünk. Mi szeretnénk a fundamentális változásokat látni a társadalomban, viszont nem lesz fundamentális változás, hogy az emberek ezt nem akarják. És mi szeretnénk ezt a fajta agitációs feladatot is elvégezni, amellett, hogy híreket szolgáltatunk. Szeretnénk ismereteket terjeszteni, akár cikkek formájában, akár beszélgetések formájában, amik eljuttathatnak embereket arra a következtetésre, hogy a jelenlegi rendszer, legyen szó a szabadpiaci kapitalizmusról, legyen szó állami rendezkedésről, hogy ezek a rendszerek fundamentálisan sértik az érdekeiket, és hogy legyenek képesek ezen kívül gondolkodni. Nekem meg is ez a meglátásom, de erről nincs egy arszpolitikai a pólusnak, ez nem egy kollektív vélemény. Én ezért kezdtem bele, mert szerettem volna hirdetni az alternatívek lehetőségét.
2: Igen, ez nagyon fontos. Azt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a pólus nem egy politikai mozgalom, tehát így ilyen szempontból nincsen egy ilyen politikai célunk, viszont nagyon szívesen támogatjuk és kritizáljuk is a politikai mozgalmakat, ugye tehát például a Szikrának volt Debrecenben egy egészen szuper megmozdulása az NK-botrányok kapcsán, arra például lehoztunk, hogy ez így mi és hogyan volt, illetve ismerősöknek a különböző mozgalmi tevékenységét is lesz tudok hozni, hogyha vannak bármiféle felhívásaik, vagy bármilyen dolog, akkor azt mi általán kitesszük és hirdetjük.
6: Yeah. Hát amúgy nem, tehát hogy nyilván ez az ilyen mozgalmi kontextus, meg ilyen társadalmi haszna a dolgnak most eléggé jól körbe lett írva, de hogy amúgy így személyesen, tehát hogy ez az ilyen, mert hogy nem tudom, a rádió kicsit olyan, hogy így közlési kényszer nélkül nem működik, vagy hogy érted, hogy ezt ember élvezi, hogy ezt csinálja, vagy nem tudom, hogy ez így nyilván megvan feltételezem mindnyájatokban, de hogy például az ilyen hosszas szerkesztőségi viták ebből mennyit vesznek el? Nekem egy ilyen kérdésem van.
2: Hát egyébként annyira azért nem szokott, tehát egyelőre annyira picik vagyunk, és hogy így mindenki csinálja azt, amit szeretne, van egy pár közös pont, amit szükséges megcsinálni, mint a hírügyelet, azt ugye nem lehet így elhasználni, de az, hogy ki milyen elemzéseket, például ugye itt áradnak a különböző szövegei, nagyon sokszor hát vita generálnak, fogalmazunk úgy, és ezt mivel, hogy ez egy ilyen tök érdekes téma, mondjuk az antifasizmus, akkor ebből több válaszcikk is érkezik, és akkor így kialakul egy ilyen diskurzus úgy a szerkesztőségen belül, hogy azt a nyilvánosság is látja, és ebből nem tudom, hogyha nagyobbak leszünk, akkor felvetnek az olvasó közönség is különböző álláspontokat, akár ők is írhatnak bele pluszba, és akkor ezzel is beleszállhatnak ebbe a diskurzusba. Igazából ez egyfajta ilyen közös gondolkodás az, amit szerintem nagyon így fontos, hogy ennek is egy platformot hogyan adni a pólus.
3: Meg egyébként tehát egyáltalán nem olyan brutálisak ezek a szerkesztőségen belül viták, tehát persze nyilván vannak nézeteltéréseink, de hogy ezt úgy igyekezünk átidalni, akár a meetingeken, akár meetingeken kívül, hogy közben pörögjön a content, tehát hogy ne akadjon meg semmi, inkább szülessen rá, ahogy Gábor is mondta, inkább szülessen rá egy válaszcikk, és akkor kettő cikkünk van ehhez, hogy egyet tartogatunk és vitatkozunk róla, hogy ezt most kirakjuk vagy ne rakjuk ki. Egyelőre meg nem származott belőle bajunk, aztán majd ha nagy Isten lesz ilyen, akkor ezt majd igen, felülbíráljuk ezt a stratégiát. Ja.
6: A tartalomgép soha nem állhat le, a mi műsorunknak is ez a mottója, azonban lassan a műsorunk végéhez érkezünk, még van egy pár záró gondolatra idő, és akkor még egy kis zenére is marad talán. Szóval nem tudom, kiben mi maradt így a műsor végére, amit úgy érsz, hogy közölni szeretne.
5: Van két, azt hiszem két kisebb közölni valunk.
6: Ja, sőt, tényleg, három. Jaj, bocsánat, Milán, teljesen elszólt velem az idő, de van a bérlői szakszervezet, amiről röviden léci beszélj, Milán.
0: Igen, tehát most egy kis promó fog következni, de valószínűleg nem a következő, de valamikor a nem túl távoli jövőben akkor majd szentelünk egy nagyobb szeretet is egy adásból annak, hogy egyáltalán mik is azok a bérlői szakszervezetek, hogy eddig miért nem volt ilyen Magyarországon, és hogy most már miért van, vagyis miért lesz a közeljövőben. Most egyelőre azt szeretném bepromózni nektek, hogy ebből ki lehet találni, megindult egy ilyen bérlői szakszervezeti szerveződés Magyarországon. Ezt a Babér Bérlők a Bérlőkért néven találhatjátok meg a Facebookon, és ez egyébként most egy nekifutásból jár, és egy kérdőív, ami azt szeretné felmérni, hogy milyen a bérlők helyzete Magyarországon. Nyilván így zárójelben mi ezt már előre tudjuk, hogy szar, de azért jó lenne egymással kapcsolatba kerülni, és egymással megosztani, hogy pontosan hogy szar, meg miért szar, meg hogy lehetne kevésbé szar. Úgyhogy keressétek a Babért a Facebookon, töltsétek a kérdőívet, vegyétek fel a kapcsolatot a szervezettel, és szeptembertől kezdődően, vagy hát ősztől kezdődően nagy dolgok következnek ezzel remélhetőleg, és itt az adásban is majd jobban ki fogjuk fejteni, hogy ez miért jó, miért szükséges, és hasonlók.
6: Abszolút, de addig böngészétek a Babér, van Facebook oldal ennek a...
0: Igen, van egy Facebook oldal, Babér Bérlők a Bérlőkért.
6: Babér Bérlők a Bérlőkért, meg töltsétek ki ezt a kérdőívet, hogyha albérletben éltek, vagy bérlők vagytok, mert hát fontos, hogy tudják a bérlők, hogy mi van a másikkal, meg ha nem tudom, így összefognak, akkor biztos lehet valami kis javulást elérni, az elég siralmas helyzetben, ami most Magyarországon van ki.
5: Mert szervezetlen népben nem terem babér. Nem tudom, ez azt fogjuk, de ha nem, akkor a nagy zicce kihagyás.
6: Innen odaadjuk.
5: Igen, ingyen. De nekem is van, azt hiszem, hogy 1-2-4 darab felhívásom.
6: 2 percben, Miki.
5: Na, abszolút. Ad egy. A Magyar Szakszervezeti Szövetségnek szintén van egy, nem kérdője, de petíciója, ami arról szól, hogy a hőterhelés és a magas hőmérséklet miatti rossz jólétek, balesetek, illetve a halálozások megelőzése milyen fontos. Az Európai Szakszervezeti Szövetség szerint 2030, azt hiszem, ember hal meg hőmérséklet miatti, magas hőmérséklet miatti munkabalesetben Európában évente. És ő azt követelik, hogy legyen egy bizonyos hőmérsékleti határhőmérsékleti szint, ami fölött nem dolgozhatnak embereket, és hogyha ezt nem tudja biztosítani, akkor le kell állítani a munkahelyen a munkát, és ez nem okozhat jövedelem kiesést a dolgozóknak, illetve ezt az állam rutinszerű, vagy hát ilyen bejelentés nélküli szurpanoszerű ellenőrzéssel ellenőrizze, és ennek a kidolgozásába vonja be a dolgozókat is. A Magyar Szakszervezeti Szövetség van egy hőhatár nevű petícióját, írjátok alá. Felhívás 1. Felhívás 2. Pénteken nem csak a pólusnak lesz remek program, de nekünk is.
6: Hoppá.
5: Olvasókör. Ez azt jelenti, olvasóköre, a dialektikus diskurzus diákkör a Wim Wacom könyvtárban. Ez 3 szavas címek. A Leó Pápa enciklikáját fogja megbeszélni az AI kapcsán. Ezt keressétek meg Facebookon a Hallgatói Szakszemlélet oldalán, töltsétek ki a regisztrációs formot, és utána gyertek el.
6: El a 10 gilles.
0: Zárójelben annyi, hogy ez a két hely igazán közel van egymáshoz a térképen, tehát nagyon-nagyon szuper pénteki program, és nagyon kézenfekvő, hogy elmenni az olvasókörre, utána pedig átmenni a Népszintérbe, elfogyasztani egy sört, és támogatni a pólus meg a proszfrégikát.
6: Abszolút.
5: És időben sem fedik egymást, mert egymás után lesznek. Tehát ez a harmadik felhívás, hogy menjetek el, támogassátok a pólus és a proszfrégikás exkurzust, és olvassatok pólust, kövessétek a tartalmat, hallgassátok, vagy nézzétek a Ne Siránkozz podcastet, és hallgassatok Tilos Rádiót. Köszi.
6: Szóval köszönjük a pólus szerkesztőségének, hogy itt voltak, köszönöm Mikinek, köszönöm Milánnak. Utánunk a Csodálatos Mandarin című parádés műsor következik. Keep on rocking in the free world. Hallgassátok a Tilost, hallgassátok az Istenünkben, vagytok ott legközelebb 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor, és a következő számot a minden gyári munkásnak küldöm a Szakszervezeti Szövetség petíciójának a margójára. Köszi, puszi.
2: Köszönjük, sziasztok!
4: Köszönjük a lehetőséget!
6: Sziasztok!
4: Minden jót!
6: Rikkizmust, marxizmust!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Widener Egyetem kutatói a Frontiers in Psychology című tudományos folyóiratban publikálták kutatások eredményeit, ami szerint azok a gyerekek, akik szerint a szüleik a mobiljukra figyelnek, azok jó eséllyel érzik azt, hogy mások iránti kötődésük bizonytalan, olvastuk a hvg.hu-n. A vizsgálatba 612 és 17 év közötti fiatalt vontak be. A bizonytalan kötődés már a csecsemőkortól kezdve eredeztethető, a gyermekkorban tapasztalt kötődési minták pedig a felnőtt életre is hatással lehetnek. A tudósok arra próbáltak rávilágítani, hogy mi történhet a gyerekekkel, ha a szülők túl sokat mobiloznak. Azok a gyerekek, akik úgy érzik, hogy a szüleik telefonfüggők, a kötődés hiányát érezhetik. A kutatók szerint a vizsgálat az ok-okozati összefüggést nem tárta fel, arra azon

0: csapataik 1685 őszén fölégették a fahidat, a javítást osztrák hadmérnökök irányították. A Tisza jelenlegi vízszintje már magasabb, mint a júliusban mért mínusz 302 cm-es negatív rekordérték, tájékoztat a sokszínű vidék.
1: Új szuper számítógépes szimulációk szerint drasztikusan megváltoztathatta a galaxisunk korongjának helyzetét a Gaia, Sausage, az a kolbász, Enceladus, egy hatalmas törpe galaxis, amely mintegy 10-11 milliárd évvel ezelőtt ütközött a korai tejútrendszerrel, majd beleolvadt abba. A kataklizma csillagok milliárdjait hagyta hátra, amelyek azóta is erősen megnyúlt, kolbász alakú pályákon keringenek. A magyar narancsirét hallottátok?
2: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió FM 90.3, ez itt a csodálatos mandarin kínai nyelvű műsor, halljátok éppen, Tianyan vagyok, most pedig kínaiul fogjuk folytatni a műsor. Kövés tínzsón, tagyá, hallni, nincsón, tagyá, sotén, a sáv, fenció, mint ilyen szent, tilos, tényleg, tagyá, csomba, dzimu, most, tényá, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, sáv, 在我这个休假日期间呢，我看了也看了非常多新闻啊，说匈牙利这边呢那个电和水都有一点问题，然后呢可能各方面都在呼吁，就是节省用

一壶独酒喜相逢，古今多少事。

0: 当道，我本向善该不该，今朝有酒我过敏，来日方长问着吧，一朝一夕又醒了，谁知明日生或死，掐指一算卦未卜，
1: 算球。

不行，那您是想生财还是想生贵？

扶桑，往黑池北。居水中，直日所累。九日居下之，明日居上之。

情给了你，赐给了他我把笑容给了你，宽容给了他我。

第三门路灯开满了花，他为何这样充满着忧伤，四季如冬眠等待回暖。

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

Parti Nagy Lajos, a Teknőc és az Óriás. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az indiánok földjén egy szép foltos teknőc, aki roppant hányaveti volt, de gyönyörűen tudott furulyázni. Történt, hogy épp egy odvas, sok emeletes fánál jött rá a furulyázhatnék. Abban a minutumban fogta a hangszerét, s rá

0: nem, az az odvasfa egy óriásnak volt a lakása, úgy hívták Kahipóra. Éppen a sezlonyon kummankodott, mert az óriások sokat, de vékonyan alszanak. És igen, fölócsúdt a furja szóra.
1: Ez nem lehet más, csak a tekenőt,
0: gondolta bosszusan, és föltette a fejfödőjét meg a patronyos derékszíját.
1: Imenek is, megfenyítem, ne háborgasson óriás létemre.
0: Ki is ment? Odaszólt neki a hét mérföldes ráspolos hangján.
1: Hé, teknő! Minek háborgatol óriás létemre?
0: De a teknőc annyit sem mondott, hogy akarasz. Finkulózkodott tovább. A szájáról le nem vette volna a furujáját.
1: Hallod a teknőc? Amit mondottam óriás létemre?
2: Hallom. De te minek háborgatol teknőc létemre?
0: Megmérgedett a maga szelíd módján Kahipóra, és azt mondta.
1: Akkor az orcán! Mérjük össze erőnket!
0: A teknős ráállt, elcsomagolta a furuját a szákjába, s leballagtak a folyópart. Az óriás berontott az erdőbe. Leszakított egy akkora liánkötelet, hogy a Montepulcói gőzös hajónak is sok volt volna. Az egyik végét a teknőc kezébe nyomta, a másikat megfogta maga.

0: éppen szólt.
1: Az a legény, aki elráncibálja a másikot. Te a vízből húzod, én a szárazról.
2: Jól van, te akartad.
0: A teknőc, s bémászott a folyóba. Épp ott rejtőzött egy öreg cetharcsa. Erős, kék hasú, ki a tenger alatt járóknál szolgált, s tudta a dörgést. Annak a farkára rákötötte a maga részét a teknőc. Azzal kilopakodott a partra, elbújt a sásban. Mikor Kalipóra meghúzta a liánt, a kiszolgált hal is megfeszítette erejét, s bizony Kalipórát nyakig a vízbe rántotta, pedig az sárkánytojáson élt hét szám, s konzervpacalon, mint a szikla. Ellenben úszni semmit sem tudott, mert ahhoz volt szokva, hogy átlábol minden vizen, az értől az óceánig. Nagy röstelkedve kievickélt, nézett erre, nézett arra, mintha a dolgát végezni, s figyelni, nem látja-e valaki. De nem látott senkit. Úgyhogy szusszant egyet, és nekiveselkedett megint. Húzta, húzta, majd kigúvadt a szeme, de hiába, a hal újfent erősebb volt, s Kalipóra megint bévon szorodott a víz alá. Győzte köpködni a hínárt, víziszöcskét, meg mi egyebet. Elment a kedve, de nagyon.
1: Elég volt ebből, te teknőc,
0: mondta.
1: Kijöhetsz most már. Most már megengedem.
0: Akkor a teknőc nagy titokban becsusszant a sás alól a vízbe. Leoldotta a cetharcs farkáról kötelet, marokra fogta, s fújtatva, lehegérezve hagyta magát kihúzni a partra.
1: Kicsi héján, megszakadtál, nem igaz?
0: Kérdezte nagy leereszkedve az óriás.
2: Ahogy mondod, komám.
0: Felelte a teknőc.
2: Nézd meg! Patakokban folyik rólam a víz.
0: Kalipóra bólogatott, s azt mondta.
1: Elismerem, hogy teknőc léted. Te sem vagy kisebb fickó legyen. Csak itt dumál. Tréningezgessé szépen. Javadra válni.
0: Azzal elballagott, tűnődve. Máig is ballag, ha meg nem halt.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bújdosott a birsképű herceg.
1: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
0: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
1: Tréfa.
0: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
2: Nem tréfa.
1: Nem.
0: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
2: De nem ám.
0: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
1: Sehol nem találom,
0: mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet, itt vagyok. Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
1: Itt vagyok,
0: mondta a birsképű herceg.
2: Végre,
0: mondta a szerelmes hercegnő.
2: Épp kifogyott a levélpapírom.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A University College London egy friss kutatás eredményeiről kiadott közleményben azt állítja, hogy bár a demenciát sok minden okozhatja, az Alzheimer-kortól a sztrókon át a májbetegségekig, egy friss kutatásból kiderült, hogy a szegénység egy olyan hétköznapi állapot, ami szintén növeli a kockázatot. 2800 önkéntes adatait vizsgálták a világ egyik legrégebb óta zajló longitudinális kutatásából, amit összevetettek a résztvevők agyáról készült felvételekkel és a saját bevallások szerinti anyagi helyzetükkel. Azok, akik hosszú időn keresztül éltek nehéz anyagi körülmények között, rosszabbul teljesítettek a memóriateszteken idősebb korukban, a felvételek tanúsága szerint pedig nagyobb mértékben csökkent az agyméretük is, írja a Kubit. A legrosszabb helyzetben a hosszú időn keresztül nélkülöző férfiak voltak.
2: Kedreggel, július 28-án megdőlt a vízállás negatív rekordja Budapestnél, 31 centit mutat a vízmérce, és még csak most jön a tartós hőhullám az országban. Több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni. A fővárosi szakaszokon is korlátozásokat vezettek be. A Duna valaha mért legkisebb vízállása Budapestnél 33 cm volt 2018. október 25-én. Július 16-án a fővárosban 6 cm-re közelítette meg az eddigi legalacsonyabb vízállást a folyó vízszintje, majd kismértékben emelkedett. Ezután viszont újra apadni kezdett a Duna, így jutunk el a keddi rekord alacsony vízállásig. Bajánál július 18-án 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a Duna vízállása. Mostanában nem várható vízszintemelkedés, sem a dunai vízgyődő területeknél jelentős csapadék a következő napokban, írja az időkép alapján a Telex.
3: A Kolosseum közelében lévő gimnáziumot a 19. század végén építették egy, az ókorban is sűrűn lakott római városrészben. Tornaterme alatt titokzatos helyiségek rejlenek, tartotta a fáma. Vállalkozó kedvű diákok ennek jártak utána, és valóban. Folyosókra, kamrákra bukkantak. A további, egyelőre részleges feltárást hivatásos régészek végezték. Megállapították, hogy a Samnium régióból származó tehetős Umbrius család 1800 éves freskókkal, stukkokkal és mozaikokkal díszített villájának maradványairól van szó. 20. és 21. századi graffitik is előkerültek, jelezve diákok, turisták és egyéb felfedezők már korábban is vizsgálódtak errefelé, közli a Life Science cikke alapján a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

shiny new, shiny new. I want you to be.

kind of like Florida 1970s.

kellemes forró éjszakát kívánok mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90,3 MHz-en. Az éjszakás műszakot Andrással, Zsolttal és Papuval.

0: Hát akkor még egyszer sziasztok!
1: Jó estét mindenkinek!
2: Sziasztok, jó estét!
0: Kivételesen megint nem feltettem, legalább egy rejtvényt feltettem. Megnézted, Zsoltia?
1: Mielőtt...
0: Te is megnézheted, láttad?
2: Hát, ha ugyanarról beszélünk, hogy föl kell ismerni egy arcot, akkor megnéztem.
0: Akkor megnézted.
1: Mielőtt megmondanám, hogy, vagy András megmondaná, hogy ki volt, mert volt rá tipp. A múlt heti furcsa szerszámra is jött azóta közben két tipp is ugyanaz. Nem tudom, azt láttad?
0: Láttam, igen, valami szalmavágó.
1: Szénavágó.
0: De nem értettem a működést.
1: Hát, hogy ugye annak idején ugye ezt így kiterítették, vagy nem tudom, ilyen VK-ba szedték, vagy nem tudom, nem. Kévébe, VK-ba, már hülyeséget beszélek. De mindegy, gondolom a földön volt, és akkor ezzel, mint egy ásóval így végig tapották, vagy végig vagdalták, és akkor nem kellett fölemelni, ott a földön szétvágták vele.
0: És miért kell szétvágni?
1: Hát gondolom, hogy nem jó esik az állatnak egy méteres izét füvet enni, hanem föl kellett vagdosni.
0: Ja, hogy itt akar meg, praktikusan, aha, értem. És vajon hogy nézhet ki működés közben?
1: Hát úgy, mint egy ásó, teljesen pontosan. Hát hiszen ez úgy néz ki, mint egy ásó, csak a pengéjébe egy ilyen ék alakú bevágás van csinálva, gondolom ki van élezve, és szerintem egyszerűen így föntről rátámadtak.
2: Csinkották, mint egy éles kapával, csak éppen nem úgy volt hegye, hanem egy bevágott hegye volt, nem Zsolt?
1: Igen, igen.
0: Hogy a szekret majdnem
2: hogy biztos... Hogy jöttél erre rá?
0: Többen is megírták,
1: ketten. Írták igen. Ketten, igen.
0: Ja. És akkor a mai marcos kisfiúra jött rá.
1: András, akkor mondjad, ha már megnézted.
2: Megnéztem, én egy tippet láttam, igen. De megmondom őszintén, hogy elképzelhető lehetséges. Lehet, hogy nagyon csúnyát fogok mondani most, de én amikor nem láttam a tippet, akkor nekem pont úgy kinézett ki, mint a Kennedy
1: gyerekkorában. Igen, hasonlít rá valóban.
2: Valószínűleg borzasztó szörnyű ez a tippem, és lehet, hogy amit odaírtak, az lesz a jó.
0: És mi van? Más is volt? Kennedy satszolt más is?
1: Nem.
0: És akkor mit gondoltak?
1: Adolf Eichmann volt a tipp.
0: Talált elsőjött.
1: Hát hiába, mi olvasóink mindent tudnak, mindent is.
0: Ez érdek. Én ráadásul azt gondoltam, hogy talán így nehezebb lesz megtalálni, mert egy filmből vettem ki, tehát nem egy ilyen állókép volt valahol a neten, hanem filmet megállítottam, és onnan kinagyítottam ezt a képet.
1: Ja, de mielőtt elfelejtem, a telefonszámunk 215-37-73. Aki még ébren van és érez magában indítatást, hát bátran telefonáljon.
0: Nagyon jó kis filmet láttam a Eichmannnak a elejtése Argentinában. Az egész történetet szépen végig magyarázza. Mik voltak a nehézségek, hányan vettek részt rajta, mi volt, amikor majdnem megbuktak vele. Nagyon érdekes volt.
1: Őt vitték el az izraeliek?
0: Igen, a Mossad emberei kinyomozták, és Ricardo Clement néven élt jó, nagy 10 évig Argentinában. Előtte Németországban élt, és megszökött egy ilyen gyűjtőhelyről, már egyszer elkapták az amerikaiak, és nem túl messze a sűrű forgalomtól ott élt másik német, már nem tudom milyen néven, míg aztán a Vatikán segítségével sikerült elmenekülni Európából.
1: A Vatikán segítségével, hát gratulálok hozzá.
0: Hát nagyon dicsitelen szerepet játszottak ebben a náci mentésben, nem az egyetlen, hanem...
1: Nem tudom, ki volt akkor a pápa, de mint hogyha az valami súlyos antiszemita lett volna.
0: Tényleg ki volt a pápa, nem tudom. András, te tudod?
2: Nem.
1: De mindjárt megkeresi.
2: Én láttam ezt a filmet, ez volt az Eichmann filmben az, amikor a végén, a kivitelénél voltak gondok, tehát, hogy valahogy így bekábítva, elkábítva valahogy, mintha ilyen részeg emberként hurcották volna ki a repülőtérre, mert kétséges volt, hogy a argentin rendőrség közbelépe vagy sem. Nem ez volt az?
0: Igen, és az volt a szerencséjük, hogy a valami ünnepség volt akkor, vagy argentin központi ünnepség, és rengeteg küldöttség jött arra az időre, legkülönbözőbb helyekre, Izraelből is, és akkor az a viszonylag sok furcsa ember, idegen ember, nagyon nagy számban, legkülönbözőbb repülős irányokban nem volt hirtelen olyan feltűnő, mint ami akkor lett volna. És, de viszont arra is gondoltak, hogy a repülőgép nem szállhat le sehol. De az első állomásnak kilőttek valahol Dakart, azt hiszem, hogy nincs mese, egy végtébe ott kell leszállni. És a minden megtettek, hogy a abszolút eltankolt repülőgép a kihasználva az összes áramlatot, légáramlatot, minden, hogy épp hogy békanyálon elértek a repülőtérre. És hát közben, hogyha le kell szállni, akkor valahol az Atlanti-óceánhoz szálltak volna le. Úgy meredek volt. Na, akkor mondok szóbeli rejtvényt is. Az egyik az...
2: Állítólag Piusnak hívták a pápát.
0: Pius, aha. Hogy most, hogy nagyon pici a Duna, egy csomó minden érdekesség előkerült, többek között egy majdnem működőképes DKV motor, nem tudom, láttátok a képét.
1: Igen.
0: Katonai célra volt használva, és hogy meg tudnátok-e mondani, hogy a DKV minek a rövidítése?
1: Daj, csak lányvágjam.
0: Akár annak is lehet, de nem az.
1: Mert autókat is gyártott a DKV, ugye?
0: Igen, igen.
2: A Wagen se stimmel?
0: De a Wagen az stimmel. Illetve több megfejtése is van a dolognak, az érdekes. És van egy, ami a legvalószínűbb, azt tekintik hivatalosnak, és abban csak ugyan a Wagen az utolsó. Szóval. És érdekes módon az is a várományosok között van, hogy Das kleine Wunder. És a legvalószínűbb az azt jelenti, hogy 1910-es években egy Rasmussen nevű dán származású mérnök alapította a gyárat, és kezdetben gőzzel hajtott autóra esküdött, hogy olyan megcsinálja gőzgépen az autót tökéletesre, amit aztán végül nem sikerült neki, de a gyár rögtön ezt a nevet kapta, hogy Dampfkraftwagen, ami szó szerint gőzgép.
2: Dampfkraftwagen, az a gőz.
0: Gőzautó.
2: Gőzgép, igen. Gőzautó.
0: És aztán már ez a rövidítés aztán meg is maradt mindvégig. És amikor elkezdtek motort gyártani, az a típus egyébként, amit megtaláltak most, ez az úgynevezett NZ351-es kódszámú. Ez egy rendszerű népszerű autó, 18 ezeret gyártottak belőle ők, és apró különbségekkel aktívak a hadseregnek voltak kívánságai, hogy milyen speciális dolgokra készítsék elő a dolgok, de alapvetően nem sok különbség volt a háztartási célokra használt és a katonai motor között. És ezzel a 18 ezerrel ők a világ legnagyobb motorkerékpárgyártói voltak abban az időben. És aztán érdekes módon ment tovább a történet. Mindenesetre amikor az oroszok átvonultak Németországon, akkor tudjátok, az összes gyárat leszerelték, és az utolsó szögig elvitték. Főleg az ilyen potens használatokat, mint a optikai műszereket gyártó Zeiss cégnek a jénai lerakatát, úgy, ahogyan elvitték meg rengeteg mindent. Elvitték a Leica fényképezőgép gyárnak a összes műszerét, gépét, és onnantól kezdve Zorki néven gyártották a Leica
1: hasonmásokat. Azt hittem, azt már a 8 embert sikerült belőle csinálni, de akkor nem.
0: Na, hát az Zorki majdnem jó lett, mint a...
1: Igen?
0: Nagyon fantasztikus. Még ma is értékesek különben. Uh-huh. És tényleg tökéletesen pont úgy néz ki, hogy 3 méter vagy 2 méter, meg nem mondott, hogy Leica vagy Zorki. És
2: leleményesek voltak.
0: Na, annak a kis recézett felhúzó karja, vagy gombja, bocsánat, a tekerentyűje, az a randalírozás, ami azon van a ezt a gép randalírozó eszközével kell fölvinni a tárgyra. Na, de
2: Már
0: másképp.
2: egy kérdés, a DKV az szerepet játszott az Audi 4 karikájába?
1: Igen, az egyikben ülne.
0: Szerepet játszott, mert amikor a 30-as évek elején beütött a krach, a gazdasági válság, akkor az autók eladhatatlanok lettek egyrészt. Főleg a Horch, amelyik nagypolgári kocsikat gyártott, és arra aztán végképp nem volt kereslet akkoriban. És egyébként az a Rasmussen, aki a DKV-t alapította, az ő ötlete volt, hogy túl kéne vészelni ezt a dolgot, hogy most ne konkurensek legyünk, hanem próbáljuk összefogni. És akkor az én négy talán legjelentősebb cég ebbe belement. Értelemszerűen a DKV, amit ő kormányzott, az Audi, amit ő is, akkor már megint csak ő kormányzott. De
1: Ja,
0: igen,
1: autónión volt, nem?
0: Autónión lett a neve az egyesülésnek, és
1: Hát
0: aztán még
1: az.
0: volt a Wanderer nevű autógyár, és még egy, most itt nem teszem el. És ebből a Horka nagyon érdekes, mert ja, megvan, hát akkor Audi, DKV, Horch és a Wanderer, megvan minden így. Az Audi az tulajdonképpen azt is a Horch alapította. És a Horch az egy ilyen nagyon impulzív manus volt, és már 30 éves korában egész menő kocsikat gyártott és manufaktúrát üzemeltetett, és rengetegszer összeveszett a saját cégével, és ott hagyta őket. Így kiszállt az akkori Horch automobil verkéből, és nem sokára perben is haragba állt az addigi vezetőkkel, akik tovább csinálták, tovább vitték az egészet. És érdekes módon elvesztette azt a pert, hogy a saját nevét használja, mert ott a régi cégnek az a neve, hogy Horch, még egyszer nem hívhatja Horchnak. És egy darabig dühöngött, aztán megkérdezett egy pernél nyelvész szakembert, akiknek azt az utasítást adta, hogy a Horch az tulajdonképpen a Hören hallani igének a valami réges ragozott változata. Ígyfőn igenév változata, vagy ilyesmi, az ónémetből. És ennek tulajdonképpen a latin megfelelőjét megtalálták neki, az Audi, az Audire, ugye az szintén a hallás, csak latinul. Így lett Audi a Horch volt, tulajdonképpen a saját nevéből lett az cég. Tehát a régi cége indult, amelyik még a Horchnak a nevét viselte. Az új cég, ami tényleg az övé volt, ami az Audi nevet viselte, a Wanderer és akkor a DKV. Na most azt mondtam, hogy de akkor hol van most a Horch szegény? Az a régi cégében már nem volt benne, mert azt ugye elperelték tőle. Az Audit közben ő eladta a DKV-nak, mert ő kiszállt az egészből, és egész mással kezdett el foglalkozni. Nagyon érdekes, hogy 1951-ben halt meg. Tehát igaziból a Horchot is, meg az Audit is ő grundolta, ő teremtette meg, de egyikben is ő volt már benne. És a négy karika meg a négy céget képviselte, úgyhogy ez volt Autónium, meg négy kareka. És aztán a végén, amikor vége volt a válságnak, akkor a nem tudom, valami megegyezés alapján az Audi cég vitte tovább a négy karikát.
1: Az NSU nem volt ebbe benne valahogy, mint
0: De
1: hogyha.
0: az Audi az rendkívül bonyolult életmódot folytatott. Többek között az NSU-val is összefogtak, és a NSU Audi-nak hívták, aztán nem Audi NSU, mint motorverke volt a neve, aztán szép lassan egyre rövidebben használták, végül csak az Audit használták mindenképpen. NSU egyébként azt jelenti, hogy Neckarsulm, Ulmi. Neckarmenti Ulm, tulajdonképpen a teljes rövidítés magyarul. Kivéve, hogyha a Krím együttes játszom, akkor egész más nyelven. Tudjátok, van egy híres szám, az NSU.
1: Én nem tudtam.
0: Ez a Nincs meg így se?
1: Így még kevésbé. Nem. Bocsánat.
0: Le vagyok sújtva.
1: Gondolom.
0: Nem, szóval úgy egész más nyert az a szám. Te majd megkeresem nektek is, lejátszom akkor legközelebb.
2: Mindenki.
0: És na jó, ezt jól kiveséztük. Még egy érdekességet elmondok, hogy amikor természetesen a DKV gyárat is elvitték portásostól együtt mindenestől Oroszországban, és jó messzire, majdnem az Ural lábánál van egy település, aminek az a neve, hogy Izsevszk. És ott fölrakták az egészet újra, még egyszer megalapították a gyárat, elindították, és az ott gyártott motorkerékpárokat Izs néven hozták forgalomra. És a
1: erre voltam gyerekkoromban az a duma, hogy megy is, meg nem is.
0: És miután 18 ezeret gyártottak az eredeti DKV gyár még Németországban, az is verzióból 135 ezeret gyártottak az oroszok. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó konstrukció, kis motorolt követ. Egy hengere volt neki, és két ütemű volt, és 11 néhány lóerős volt csak, de nagyon jó használható volt. A háborúban azért nem volt annyira sikereség a németeknek, mert motorikusan meg alkatészek nem lehetett tönkretenni, de csak 12 centi volt a hasmagasság alul a motor, meg egyébként voltak érzékeny a dolgok, és nagy sárba nem tudott menni, elakadt.
1: Na de ha a háború után vitték el, akkor hogy lehetett a háborúban már nekik olyanjuk?
0: Hát a háború végén vitték el, de még a 39-re kezdett a háború, és az oroszok csak 45-ben voltak ott.
1: Na jó, de hát
0: addig a DKV rengeteget gyártott a hadsereget.
1: Azt én értem, csak azt mondom, hogy ha a háború után vitték el a gyárat, akkor hogy lehetett már a háborúban nekik olyan motorjuk?
0: Kiknek?
1: Az oroszoknak.
0: Ki mondta, hogy nekik a háború után gyártották?
1: Hát azt mondtad, hogy a háborúban nem volt sikeres, mert nem tudott menni, vagy leérte.
0: A németeknek, a németek által a motorok nem voltak annyira. Aha. A keleti fronton, a nagy sárban nem elakadtak gyakran.
1: Oké. Okay.
0: Nem, az oroszoknak egyébként más is volt a pontosság beállítva a fegyvereknél. Például az úgynevezett gitár, ez a híres géppisztolyuk, a németek szemében, amikor meglesz, kézbe vették, akkor azt hitték, hogy ez ami vicc, hogy ilyen pontatlan lötyögő csapágyak, meg csövek, meg mit tudom én, hogy jön ez össze, akkor igen, de mínusz 40 fokban az egészen jól működött még. Az övéké meg mínusz 10-ben befagyott, és na, nem lehetett lőni vele. Na.
2: Ez a dobtáros volt?
0: Az dobtáros, igen.
2: Aha.
0: Na, szerintem a DKV motort kiveséztük, úgyhogy lehet a következő.
2: Nagyjából végeztük be.
0: És most volt az Ozora Fesztivál, és az Ozora Fesztiválnak az egyik nagy meghívottja volt az Asterix, amit mondtam neked a múlt héten, amikor kérdezted, hogy a Goa az milyen zenét csinál. Emlékszel?
2: Hogyne, meg is hallgattam egy számát, és megállapítottam, hogy a jövő évi Ozorára sem mennék el.
0: Tehát direkt hoztam neked egy, azt egy picit beállt, nem hosszú, csak két perces részletet. Egyébként az a döbbenet, hogy amikor játszott az Asterix, akkor egy őrült amerikai pasi 45-es volt, és fölmászott a színpadra. És fölmászott az egésznek a tetejére, a sátornak a tetejére. És ott már láttak a többiek, a közeli nézők, és a mi kislányunk is ott volt, és azt mondta, hogy 2 méterről nézte végig az egészet. És ő még annyi lélek jelte neki volt, hogy kicsit fölmászott a színpadra, és ilyen zászlórudak vagy valamik voltak ott, és azokat elhúzta onnan, hogyha leesik, akkor nehogy a rudakba essen bele. És a hapsi még följebb ment, egész a sátor tetején van valami virágdísz, ami kívülről, annak is fölmászott a tetejére, majd a közönség meg egyre inkább integetett az Asterixnak, hogy álljon le a zenével. És azt végre azt is észrevette, és abba hagyta a DJ-zést, és hát nem sokkal később a hapsi lezuhant föntről, és szörnyet halt a...
1: Azt hitte, hogy tud repülni.
0: Kérdeztem a kislányomtól, hogy milyen magasra satszolja, és azt mondja, hát olyan 8-10-11 méter lehetett. És gyorsan kiszámoltam, hogy aki 10 méterre esik le, az van körülbelül 50 kilométeres sebességgel esik. És, na, szóval akkor nagyon megütheti magát borzasztóan. És kérdeztem, hogy is mi lett a zenével, az előadása. Azt mondja, hogy némi tétovázás után tovább ment a zene. Ja igen, jöttek ilyen, először letakarták egy nylonzacskóval, aztán jöttek még ilyen mentősök, meg itt, és hát eltávolították, elvitték hordágyon, de már nem élt, és a zene meg beindult tovább, és otthon egy jót beszélgettünk ezen, hogy ezt így kellett volna, vagy sem. Meg ha én vagyok az Asztrix, akkor lemegyek a színpadról, hogy tovább csinálom az egészet. Ti mit gondoltak erről?
1: Nem egyszerű a megfejtés. Hát én azért azt gondolnám, hogy ilyenkor rendőrség jön és helyszínelnek meg, tehát hogy egyáltalán objektíve is el lehetetlenül egy koncert, de hát ezek szerint nem.
2: Hát,
0: ugye biztonsági embereknél nem értem, hogy megnéztem a felvételt, és a színpadnak az Asztrix előtt levő részén 2-3 méterenként volt egy biztonsági ról, úgy, ahogy kell a közönség felé fordulva teljesen. Egyébként ott integettek, beszélgettek egymással, mert nem volt éppen sok dolguk, de úgy tűnik, hogy ők ott azt a részt őrizték. Nem tudom, hogy az hátul ezek szerint viszont nem volt tisztességes az őrzés, mert hogy egy őrült föl tud menni a színpadra, az nem semmi. De hogy utána még föl tud mászni, és nem cibálják le a lábának fogva az első lépés után, az katasztrófa. És érdekes, a közönség soraiból se ugrott fel valaki, hogy megfékezze.
1: Hát figyelj, az első 2 méteren nem kapod el, utána már nem tudod leszedni.
0: Hát, de hogy nem, sokkal gyorsabban mászok, mint ő.
1: Jó, oké.
0: Okay. De szóval nem.
2: Az a része, hogy folytatta-e, és az helyesen tette-e, és mit tudom én, más folyta. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben nagy választása nincs a DJ-nek, mint hogy folytassa. Hát 50 ezer ember volt ott.
0: Igen, nagyon sok ember volt, és igen, nagyon erős érvek vannak, nagyon sok ember, az 50 ezerből csak pár látta, hogy mi történik, hiszen hátul teljesen önkívületben, onnan 20, 30, 40, 50 méterre nem feltétlenül néztek oda, nem tudják, hogy miről van szó. Lehet, hogy valakinek csak másnapra esett le tantusz, hogy mi történt pontosan. És hogyha az 50 ezer ember zene nélkül marad, abban sokkal nagyobb botrány lehetett volna, még az is lehet, hogy agyon tapossák, hogy félig egymás dühükből, hogy valami.
2: Hát én erre gondolok, hogy nagyobb lett volna a kár. Egyébként a jó ember szerencsétlent el is vitték, ott,
0: igen,
2: amit hogyan figyelt. Igen?
0: Igen.
2: Hát figyelj. A Zsoltnak igaza van persze, de az egy ilyen steril körülmények között lehet talán ezt megcsinálni, hogy ne nyúljon hozzá senki. Egy ilyen helyzetben valószínűleg nem. Hozzáteszem, hogy sok értelme nem lett volna.
0: Meg hát azért sok száz közeli tanulnak ezt, hogy semmiféle idegenkezőségről szó nem lehetett, hanem egy őrült fölment, hiába ordítottak neki, hogy nem ászon tovább ment, és mint kiderült, amerikai volt, nem is értette, amit magyarul óbégattak neki.
2: Hát valószínűleg olyan állapotban lehetett, hogy teljesen mindegy volt, hogy mit mondanak neki, úgyhogy elkapta ennek.
0: A biztonsági szolgálatnak a főnöke azt gondolom megkapta a fejmosását, hát ennél nagyobb szégyen nem történhet, hogy az ő égisze a
2: volt ott szurkálás is, ha jól olvastam.
0: Az első napon volt, ez meg az utolsó előttin, azt hiszem. Szóval az első nap történt, hogy egy izraeli fiút késeltek meg, és meg is halt, és kérdeztük a lányunktól, hogy mit tud erről az egész, és hát mondja, hogy semmit. Abban egyeztek ott meg mindenki, hogy a drogdillerek számoltak le egymással, vagy vitában voltak, és annak a vége lett.
1: Én olvastam egy posztot erről, és ott azt írták, hogy teljesen más lett az Ozora, mint én soha nem voltam, és vélhetően nem is leszek. teljesen más lett, mint volt valaha, hogy szemét van, és egy rettenetes mennyiségű izraeli, hogy minden szemét kupasz tetején izraeli cigis doboz, és hogy ide jöttek ezek, múlt héten még Gázában ölték a palesztinokat, most meg itt kiengedik magukból a fáradt gőzt, és így tovább, szóval olyan nagyon furcsa volt az egész.
0: Érdekes, ezt én is hallottam különben, és nagyon ciki, hogy ilyen van. És nagyon kíváncsi lettem volna, mert olvastam, hogy amikor történt ez a szörnyűség, akkor másnap az egész fesztiválnak a tulajdonosa bejelentette, hogy este 5-kor sajtótájékoztatót tart. És egyébként úgy volt, hogy tudjátok, ezek a fesztiválkon nem csak úgy van, hogy első nap, második nap, utolsó nap, hanem van mínusz egyedik nap, meg nulladik nap, meg mit. És itt meg úgy volt, hogy amikor vasárnap vége a fesztiválnak, akkor még hétfőn és kedden még vannak, még DJ programok vannak, meg kézműves programok, meg milyen társadalmi célú, mint a mindenfélék. És még vasárnap délben is úgy volt, hogy ez így marad, aztán vasárnap estére még megkértek mindenkit, hogy aki csak zene miatt maradna, az nem olyan adjon, mert hogy egy hangfalat se fognak bekapcsolni. Akik hímző tanfolyamra jöttek, azok maradhatnak.
1: Erre nem marad senki.
0: De igen, marad. Hogyne.
2: Van hímző tanfolyamoz orán?
0: Hát most vízről mondtam, nem víz, de ilyen kézben.
2: Én is vízből kérdezem, hanem hogy van ott
0: persze,
2: más.
0: Persze, batikolnak meg különböző ilyen keleti módszerekkel gyártanak mindenféle függőket, ékszereket, meg kendőket, meg sálakat, meg mit tudom én.
1: Hát amikor koleszos voltam, akkor ugye hétvégén a Várklub volt, hétközben meg ilyen mindenféle tematikus, ugye akkor volt a Benkó klub, meg mit tudom én, csütörtökön, és akkor volt egy, azt hiszem szerdán volt a Terebesi Estek. Az volt a neve ennek a bulinak, ugye ez minden héten volt, és ott agyagozás, mi a fene ez, amikor ezt a gyapotot, vagy mi a túrót így sodorgatják, nemezelés, az mindent, annyi eltés csaj az eltén nem volt, mint ahányan ott nyüzsögtek ezen a Terebesi Esteken.
2: Emiatt volt az események miatt volt, hogy nagy nem hosszabbítottak. Egyébként ki a Ozora tulajdonos? Mert a Sziget tulajdonost azt ugye sokszor látjuk, meg tudjuk, hogy...
1: Hát nem ő már a tulajdonos.
2: Hívják immáron újra őt. Az Ozorának van megnevezett tulajdonos?
0: Van, és mikor látom a nevét, akkor megszoktam is, de nem annyira különleges, úgyhogy azt másnapra is felejtem. De most például, amikor a sajtótájékoztatót bejelentette, akkor meg persze ráismertem, hogy igen, ő az, és de sajnos nem figyeltem, hogy mi történt, pedig nyilván, ha beütöm, hogy Ozorra a sajtótájékoztató, akkor mondom, amit. És hát az őszintén kíváncsi vagyok, hogy jövőre is ugyanezzel a biztonsági céggel fog-e szerződni, ha egyáltalán lesz jövőre Ozorra. Egyébként rettetesen drága a belépő, és nem lehet egy napra venni jegyet. Tehát olyan nincs, hogy leugrunk és beszállunk, hanem csak heti jegyet lehet
1: venni. Az is drága? Ez mindig drága volt? Az
0: mindig
1: nekem
0: drága volt, de most azt mondja, jó, a 100 ezer fölött van, inkább 150 ezer.
1: Jézus Mária!
2: És Zimányi Árpád.
0: Zimányi, így van. Hogyha belegondolsz, hogy nem tudom, nem voltak egyébként 50 ezeren, mert pont ő nyilatkozta nem sokkal a kezdet után, hogy lenne bőven még igény a jegyekre, de ők valami 30 ezer körül azt mondták, hogy több nem, mert hogy igaziból ez az infrastruktúra ennyi embert bír el. Hiszen zuhanyzók, vécék, pultok, kajálóhelyek, egyébek, nem lehet rettetesen túlterhelt, mert akkor tönkre teszi az egész fesztivál hangulatát. Ahogy már úgyis túl sokan hockodtak a sok szeméttől, ráadásul olyan por van, gyerekek, azt ne tudjátok meg. Az útvonal közeledve az arra felé jó meg lehet különböztetni, hogy melyik autó jön az arra, és melyik nem, mert...
1: De hol van ez különben? Most már áruld már el, légy szíves.
0: Hogyha megyünk Balaton felé, és akkor elő a fűszfőjelágazásnál le lehet menni Füred felé az északi partra, balra pedig kívánom, hogy Enying. Uh-huh. Na, arra kell, annyi Enying felé kell befelé menni, és egy olyan 25 kilométer körülbelül, és Cece közelében van. Aha. Úgyhogy az egyik legfontosabb volt, amikor elmentünk a lányunkért, hogy Cecén megálltunk, és Cecén vettünk cecei dinnyét, görög dinnyét. Tényleg nagyon jó volt, és fel annyiba került, mint a többi utcajárosnál. És örömmel tapasztaltam, megkérdeztem a ottani profi, tényleg hát ők termesztik a dinnyét, mindent tudnak róla, hogy ő hogy válogat dinnyét, mutassa már meg, mi a módszer, és ugyanazt csinálja is, mint amit én tanultam, hogy meg többféleképpen magyaráznak már, de a kopogtatásos módszer az nagyon jó. Ismeritek ti is?
1: Persze. Hát meg elvileg azt kell nézni, hogy el van-e száradva a csutkája, vagy mi a fene. Azt nem mondták?
0: Hát mondták ma máskor, én nem szoktam figyelni a csutkáját észre, szóval, de a kopogtatásra eddig jól reagálta a találati arány. András, te mit csinálsz? Vagy nem szereted a görög dinnyét?
2: Én szeretem a görög dinnyét, de azt hiszem, hogy én sietve szoktam vásárolni görög dinnyét, tehát nem vagyok szakértő, hogy kopogtatni kell-e vagy sem, úgyhogy... Úgyhogy nem tudok tanácsot adni. Itthon szokott kiderülni, hogy eltaláltam-e.
0: Nem nagy meló, csak egy...
2: Ma hallottam éppen azt, amit a Zsolt mondott valakitől, hogy azt hiszem rádióban, az autóban, hogy a szárát, hogy száraz, elszáratnak kell lenni, vagy nem szabad elszáratnak lenni?
1: Zsolt, nem, száratnak kell lenni elvileg, mert ugye akkor már megvan érve. Akkor már nem vesz onnan föl több nedvességet, vagy mi.
2: Van.
1: Persze akkor még mindig kérdés, hogy leszedik-e időbe, vagy bepossad, vagy nem tudom, tehát azért, hát nem látunk bele a dinnyébe, akárhogy is sajnos.
0: A kopogtatása, hogyha ilyen kongó hangszerszerű hangot ad, ilyen lecseng, lassan lecsengőt, ilyen, akkor jó. A pasi azt mondta, hogy ha ilyen koppant a szert, és el is hall rögtön, akkor azt mondja, akkor ez nem biztos, hogy rossz, de kásás. Uh-huh. A másikat meg jó vághatod, és így finom falatkák lesznek belőle.
2: Az én tudományos megközelítésem mindig is az volt, hogyha olyan helyen vettem, nem tudom, ma még van-e ilyen, de régen volt, hogy meglékelték.
0: Nincs már.
1: Nem szabad már egészségügyi okok.
0: Hogy gondolod te azt?
2: Én úgy gondoltam, hogy az jó volt, jó módszer.
1: Hát csak most, de nem egyébként tilos is meglékelni, de hát most gondolj bele, meglékelteted, azt ott hagyod, és akkor

0: fogalma nem volt róla, hogy már nincs lékelés, de...
1: Hát az már évtizedek óta nincs különben.
0: Évtizedek óta nem vettem görögdínyét, de enni ettem. Egyébként én sárga dínye párti vagyok, meg kell, hogy... Uh-huh. Ott nem tudom, vannak-e ilyen tudományos megközelítések, mint amit az előbb...
1: Azt szagolgatni kell.
2: Nálunk mi gödögdínyi volt, ez is férfi a sportág, ez a sárga dínyés lúzereknek a pirodalma, az a tiéd. Maradjunk meg.
1: Hát azért sonkával a sárga dínyje az nem rossz.
2: Sonkával?
1: Bizony.
2: Tényleg?
1: Há, hogyne.
2: Miket hallnak?
0: Hát ez egy
1: népszerű olasz előadás.
0: Megmondom őszintén, hogy bár nem hiszem, hogy ez nagyon nagy érdeklődésed a számot, én évtizedekig nem bírtam sárga dínyét enni, mert valahogy az illata az olyan volt, ami engem finoman szóval nem vonzott. Ez egész addig volt, és nem büszke voltam rá, egyébként banánt a mai napig sem, mert szerintem hasonló, de ez most tekintsünk el. A lényeg, hogy akkor kezdtem el dörögdínyét enni, amikor az első olasz vendéglők megjelentek Budapesten, és ezzel amit a Zsolt kezdett mondani, ugye náluk a zöld dínye, ami a sárga dínyének, gondolom, valami válfaja lehet, a vékony sonkával, mint előétel, ami mai napig is az étlapokon ott van. És akkor kezdtem el kóstolgatni, és akkor beleszerettem a sárga dínyébe külön, de valóban a pármai sonkával. Uh-huh. Ez az olasz éttermeknek az étlapján egy hagyományos olasz előételnek lehet, csodálatosan finom a kettő együtt. Papot ezek szerint görögdínyét teszel sonkát.
2: Nekem a görögdíny az a Tour de France-ot jelenti, mert az mindig egy időben érik be a kettő. Uh-huh. És...
0: Ja, azt hittem, hogy valami más közben. Aha.
2: Na, mi lenne, hogyha megmutatnám az Asterixot neked, jó?
1: Mutasd meg.
2: Csak egy 2-10 másodperc, mert ez egy jó fél órából szedtem ki ezt a részt.

Szabad és Független Téros Rádiót halljátok 90.3-on, benne az éjszakás műszakot Andrással, Zsolttal és Popóval. Ez pedig Asterix volt a múlt heti ozarai koncert egy részletével. Újabban össze is a csípnek engem a szúnyogok, rettentően utáljuk egymást.

0: Mást. Érdekes módon elég hosszú időt töltöttünk a Dunaparton mindenféle körülmények között, és ott engem szintén nem is emlékszem, hogy megcsípett volna a szúnyog. És nem is értettem, hogy mik azok a nagy füstölős rovarírtások, meg néha még repülőgépről is láttam, de engem nem nagyon bántak. Most annál inkább valahogy nagyon megszerettek, és érdekes dolgot utána olvasgattam, hogy hogy is van ez a szúnyog kérdés. De csak egy kis anekdóta, volt egy alkalmazottunk, egy konyhán dolgoztunk éppen 30 évvel ezelőtt, és volt egy kislány, aki Erdélyből jött, ő volt a konyhalány, és nagyon szerettük őt piszkálni, meghúzni különböző ökörségekkel, mert nagyon jó alany volt az ugratásnak, és meg furcsa dolgokat tudott kérdezni, és egyszerűen őszinte felháborodással megkérdezte, hogy mi végből van a szúnyog?
1: Jogos kérdést teszem hozzá.
0: És... igen, teljesen igaza volt. Na most nem azt akarom, hogy utána nézegettem, és nagyon érdekes dolgokat tudtam meg. Kíváncsi voltam, hogy milyen gyors a szúnyog, mert hogy nagyon nehéz lecsapni.
1: Nem és gyors.
0: Rengetegszer ússza meg a agyonütést, akár párnát vág hozzá néha, akkor is még ügyesen elsiklik, és kérdezett, hogy összesen 1-2 kilométer per órás sebességgel
1: nem,
0: tud
1: nem gyors egyáltalán lenni.
0: Viszont nagyon-nagyon gyorsulása. Uh-huh. Ezt a tempót ezt század másodperccel téri el. És nem csak, hogy nagyon gyorsan tud elindulni, hanem ugyanilyen gyorsan tud irányt váltani, akár teljesen 180 fokban ellentétesen. Nagyon nagy a szárny frekvenciája, ugye hát az ilyen magas hang, mert a 5-600-at ver a másodpercenként a szárnyával. Azért van ez a magas hang. Ugye a normál zenei álhang az 440 Hz, az különböges, mint a szúnyognak jóval magasabb a hangja. És a gitárhúr, normál gitáron a legmélyebb húr az 84-et rezeg másodpercenként, ez pedig 600-at a szúnyog, úgyhogy az elég tekintés, és ezért a gyakorlatilag borzasztó könnyen csak át kell neki irányítani a szájnak alakját, vagy a irányultságát, és rögtön irányt változtat, akár gyökeresen teljesen más tempóval. Ráadásul a pici tehetetlen, nagyon kis tömege, nagyon kicsi a tehetetlensége, és nagyon lassan megy egyébként, és ugye nem olyan nagy dolog azt a mozgási energiát megváltoztatni, más irányú vektorra terelni. És tehát akkor az a lényeg, hogy lassú, csak nagyon gyors hozzánk képest. És valami olyasmi volt leír, amit nem is akarok elhinni, hogy mi, amikor nézzünk, akkor ugye azt hiszem a filmkocka 20-valahányat, 24-et.
1: Hát 24-25.
0: 24, nem látjuk, rángatózni a képet, hanem folyamatos mozgásnak érzel, hogy észleljük a látott kép, állóképeket egyébként. Hogy a szúnyognak a képalkotása úgy működik, hogy úgy látja a kezünket, mint hogyha a másodpercenként 60 kockával vennénk föl. Tehát ő tulajdonképpen egy lassított képet lát. Ami szerintem így nem igaz, de ez volt leírva. Uh-huh. De nekem valahol ez beteg ez a dolog, ez nem stimmel.
2: És hogy... az nem derült ki, hogy mi végbű van?
0: Hát azért, hogy engem össze-vissza
2: csipkedni.
1: De egyszer beszélgettünk már a szúnyogról, és én azt mondtam, hogy a szúnyog részéről elég nagy hülyeség, hogy a csípése ilyen viszkető dudorrá válik, mert hogyha nem lenne az, akkor az ember nem törődne vele, hát kiszív valami áramcsepp vért, az kit érdekel. De aztán rájöttem, hogy ez nem így van, ez valószínűleg az ember részéről egy védekező mechanizmus, hiszen a szúnyog betegségeket terjeszt. Tehát valószínűleg nem a szúnyog akarja azt, hogy ilyen allergiás reakció legyen, hanem az emberi evolúció hozhatta ezt.
0: Nagyon helyes, amit megláttál, tök jó a logika, így is van. Egyet felejtettem ki, és nagyon sajnálom, de legközelebbi órára bepotlom. Elfelejtettem megnézni, hogy milyen vékony csövön vagy tűvel dolgozik a szúnyog. Nagyon pici lehet, de mekkora az aljában. Mindesetre két nagyon fontos alkotó részt fecskendez be. a szúrás nyomán.
1: Hát valami alvadásgát.
0: Az egyik az alvadásgát, a másik az érzéstelenítő. Tehát amikor a szúnyog megcsíp, nem érzed.
1: Hát de azért lehet érezni. Hát, mondják, de, hogy ez csak egy szúnyogcsípés.
0: Nem, a szúnyogcsípés magát nem érzed, hanem rögtön a befecskendezett anyagok, és főleg a fehérje jellegűek, rögtön egy ilyen allergiás vészreakciót indítanak az ember, de aki ilyen hisztamin termel nagy mennyiségben, és az egész egy, az a ezt érzékeled ilyen égető, viszkető dolognak, ilyenkor ő szétbontja és szétrancsírozza azokat a fehérjéket, amiket a bejuttatott a szervezetbe a szúnyog, már pedig az egészséges szervezet nem tűri el, hogy a saját fehérjén kívül más jusson be, és kegyetlenül leszámol vele, de ezt a leszámolást érezzük mi, és ez a kellemetlen, és a három felkiáltó ott írva, hogy nem szabad megvakarni a izét, mert azzal csak megnyújtjuk ezt, még jobban szétkenjük ezt a reakciós keret. Addig csak egy picike kis lókuszba volt valahol, de mostantól kezdve akár több négyzetcentiméteren szétkenjük ezt az egészet. És a legjobb, amit ma végig ki is próbáltam reggel, hogy Mirelit. Mirelit valamit kell rátenni, tőle ilyen zacskós borsot, vagy valamit, az jó körülveszi a dolgot. Rajta tettük egy fél perc, egy percig, és megszűnik a fájdalom, mert hogy a jég hatására ez az allergén reakció, ez megfékeződik, és nem folytatódik tovább, nem fog iszketni. Tényleg így van.
2: Vannak ilyen tudományos megközelítések, amikkel már régebben olvasgattam ilyet, hogy ugye vannak emberek, akiket szeretnek a szúnyogok, és vannak, akiket ne.
0: Így van.
1: Biztos, hogy van.
0: A név magyarázat
2: az, hogy a bőr, vagy az illat.
0: Hogy az édes vérűeknek nagyon szeretik a szúnyogok, ez hülyeség. De a vércsoportnak nagyon is van jelentősége, tehát a nullás, azt hiszem a nullások a legveszélyeztetettebbek, és azt hiszem, hogy az A vércsoport a legkevésbé érintett ebbe a kérdésbe.
1: Hát engem adtok, akkor is meg szoktak
0: csípkedni. Viszont nem csak ettől függ, több dologtól is függ. A bőr, illetve a légzés, a széndioxid tartalma nagyon fontos, mert széndioxidra jönnek a szúnyogok elsősorban, és azt követik. És amikor valaki jó izzadt, sokat futott vagy sportolt, és éppen még liheg is, meg nedves széndioxiddal dús ájjel veszi őt körbe, na ez a legideálisabb a szúnyogoknak a támadásához, és hogy hülyen követnek mindenhova téged. Viszont egy nagyon érdekes módszer van, hogy lehet a szúnyogoknak csapdát állítani. A lényeg nem jut eszembe, mert de az elmondom a fizikai dolog, hogy kell csinálni. El kell vágni egy PET palackot, mondjuk egy kólás palackot. Ott, ahol fölfelé már csak egy tölcsér lesz belőle, tetén a kupakkal. És ezt a tölcsért aztán ki kell venni a kupak, nem kell hozzá, hanem bele kell rakni a fejjel lefelé, azaz a keskeny részével lefelé bele a maradék részbe, amit elválasztottad. Aha. A határvonalakat érdemes egy szigetelő szalaggal leszigetelni, ott ne történjen semmi, és be kell önteni a vizet biztosan, szódabikarbonát biztosan, de még valamit, amitől széndioxid, erős széndioxid fejlődés történik oda bent.
1: Ecet.
0: Lehet, hogy savat kell, mert az biztos, hogy a savval, az ecettel a szódabikarbonát, az nagy habzást rendez, és hát feltétlenül széndioxid keletkezik. Úgyhogy valami ilyesmi, de nem vagyok biztos, mert egy szégyen gyalázatban majd után nézek. És az egésznek nem árt, hogyha körbeveszünk valami sötét anyaggal, vagy papírral, mert a szúnyogok nem szeretik a világos felületeket, meg átlátszókat, csak ha meg sötét és széndioxid, akkor nagyon szívesen adam bújnak. Úgyhogy bemennek szépen a lukon lefelé, de visszafelé már általában nem tudnak
1: jönni. Hát ezt jó lenne, ha kipróbálnád, és beszámolnál, hogy működik-e. Mondjuk mindegy, mert Az az érdekes, nálatok nincsen szúnyogháló, hogy téged folyton megcsípnek, vagy kinn a teraszon csípnek meg?
0: Hát locsón elég nehéz bent a szúnyoghálón keresztül.
1: Ugye, tehát kertben.
0: Persze.
1: Mert én képtelen vagyok, tehát hogyha nálam benn van egy szúnyog, nem jön be, mert már nincs is egyébként itt a városban, de én addig nem tudok elaludni, amíg le nem vadászom.
0: Hát ezt én is így szoktam, és ha meghalok ezt a jellegzetes nézet a fülem, abban a pillanatban fölgyújtom minden villanyt, mert mint hogyha ébresztőt rendelnél, 5 ilyen csörgővel úgy pattanok föl, és gyakran nem találom meg egyébként. Pedig a fehér fal felett jól lehet látni, hogy hol száll le, de amikor nem sikerül, sőt, mostában kevésre sikerül. És egyébként bent nem csak, hogy szúnyogháló van, hanem most már ilyen párloktatóban, eukaliptusz, meg ilyen speciális, direkt ilyen moszkító, elriasztó nyavaját kell belecsöpögtetni, úgyhogy az is működik. A konnektorba bedugok egy ilyen, nem tudom, vape, vagy milyenek a röve.
1: Akkor küzdesz te is rendesen.
0: És még ide is elhoztam magammal ezt a, nézd csak, de gondolom te is ismered.
1: Aha.
0: Ez a spray, amivel
1: be kell
0: kenni magadat, és hát egy olyan jó fél órán keresztül, vagy 20 percen keresztül működik, utána megint be kell, mert egyszerűen csak már megint rajtad vannak. Na, szóval nem gondoltam, hogy ennyire fontos lesz a szúnyog kérdés az életemben, de teljesen meg tud keseríteni egy ilyen egész napot, hogyha összeesz a csípnek. Nálatok van a hegyen, Andris?
2: Én nem tapasztalok egyáltalán.
1: Hát nálunk így jó.
2: Megmondom őszintén, hogy én azért kérdeztem ezt, hogy meg valószínűleg abba a kategóriába tartozhatok, aki szerencsésen nem szeretnek a szúnyogok, mert hát rendkívül nehezen tudok visszaemlékezni arra, hogy bármilyen körülmények között bármikor engem csíptek volna meg. Különösen, hogyha társaságban vagyok, és a környezetemben vannak emberek, akkor valamiért őket választják, aminek én nagyon örülök.
1: De jó neked.
2: De igen, de itt errefelé, itt a hegyen én nem tapasztalok, de nem vagyok mérvadó. Először is tele van a lakásszúnyoghálóval, tehát igyekszünk kizárni, de nem tudom azt, hogy a családtagjaim közül bárki panaszkodott volna itt, hogy legyen. Valószínűleg ez a írtás, gyérítés és egyebek, meg hát nem tudom, ez a brutál kánikula, ez milyen hatással van erre a szerencsétlen.
1: Szerintem őket nem zavarja a kánikula, legkevésbé sem.
2: Nem?
1: Én azt vettem észre, hogy ugye nálunk a 8 kertben, ezelőtt mondjuk 10-15 évvel így este, a lámpák körül, tehát a közvilágítási lámpa körül ott nyüzsögtek a rovarok, lepkék, meg mindenféle nyavaj. Most fölnézek, senki nincsen egyáltalán. Tehát, viszont egyébként múlt héten volt a kék szalag, nem tudom, azt szoktátok-e nézni. Én nagyon szeretem a kék szalagot, nem mint hogyha vitorláztam volna valaha életemben, de hát úszni se tudok, és attól még az úszást is nézem. No, és ott olyan szintű ilyen árvaszúnyog invázió volt, hogy nem lehetett látni a hajónak a lámpáját tőle. Döbbenetes volt, tehát millió számra voltak.
2: De az árvaszúnyog nem csíp.
1: Az nem csíp, de hogy néha vannak ilyen rajzások, mert hogy az előtte állítólag nem volt, mondják ott a helyiek, hogy ők is meglepődtek, és akkor ilyen söprűvel, meg partvissal lehetett söpörni őket. Félelmetes volt.
0: Nekem egyszer a ilyen látvány a Tihanyi kompon volt. Mentünk át, és a kompot előtt egy ilyen belevitte, vagy egy ilyen, nem tudom, hogy mondják, ez ilyen rajba, vagy repülő rajba. És hát az arcunkat elítettük, a kezünket, hogy nehogy a szánk tele menjen, meg a levegővétel is óvatos volt. Igen, tényleg borzasztó.
2: Én sok kék szalagon vettem részt, és tudom azt, hogy amikor egy ilyen van, akkor ilyen szürkés, fekete néz ki a vitorla, a hófehér vitorla. Tehát olyan tömegben ülnek rajta, hogy teljes. Valóban kézzel így tömegével le lehet őket söpörni, borzasztó, undorító állat, de ő az, aki egyébként azon kívül, hogy nem túl népszerű, meg nem szép látvány, de semmit nem csinál. Uh-huh.
0: Meddig tart egy ilyen kirajzás? Meddig tart egy ilyen kirajzás? Ez egy-két napon van?
2: Hát, nem tudom, az én eddigi tapasztalatom az olyan volt, hogy mindig azt mondták ott ilyen okos balatoni emberek, hogy ez az egyik jele, valahogy a légnyomással hozták összefüggésbe, és amikor a árva szúnyogoknak ez a rajzása van, akkor egy ilyen hosszabb meleg idő után, akkor hamarosan vihar lesz. És ezt ott a balatoni körökben ezt így emlegették, hogy készüljenek föl, akik éppen vizen vannak, meg hajóznak, hogy nagy esélye lesz annak, hogy lecsap a vihar, mert az árvaszúnyog rajzás az ennek az előjele. De hogy ez szezonálisan mihez köthető, hogy ez ekkor van, meg akkor van, ezt nem tudom. De az embernek olyan, hogy a szájába beszáll. Tehát beleharap szinte, mert ilyen sűrű gomolyban rohangálnak a levegőbe, úgyhogy valóban nem egy üdvözítő látvány, úgyhogy ez megédesíti a kék szalagot.
0: Egyébként, mit lehet közvetíteni a kék szalagon? Hogy néz ki
1: egy közvetíteni? Nem egy egyszerű dolog azt közvetíteni, de hát egyrészt ugye mennek kamerák motorosokkal, időnként megmutatják a hajókat, meg hát a trekket mutatják, hát igazából, amit te is tudsz nézni a GPS-ezett helyadatokat, de közben meg vannak interjúk, tehát ugye összességében olyan, mint egy túr közvetítés különben, kivéve, hogyha mondjuk nincs szél, mint most, mert tavaly azt hiszem, tavaly mennyi volt? De valami egészen 4,5 óra alatt rohantak körbe.
2: 5 óra,
1: igen.
0: De ezt most elég katamaránok szokták nyerni.
1: Katamaránok nyernek, igen, de ugye tavaly volt szél, idén nem, és este 10-11 körül volt a befutó, hát még ez se rossz igazából, de hát mondjuk ezek a katamaránok, ezek pici szélben is mennek, tehát ezek eléggé hatékonyan. Plusz a pályát is lerövidítették egyébként a vízállás miatt.
2: Valahol Keszthelynél hozták ki a Keszthely, mert a régebben a hagyományos versenyen a keszthelyi bója szinte a helikon szállóig volt víve.
1: Igen.
2: És azt hozták ki a mély merülésű hajók miatt, hogy valamivel, de alapvetően az, hogy most 10-valahány óra alatt mentek, az nem a rövidítés miatt volt. Döbbenetesek ezek a hajók, úgyhogy nem csak az, hogy az ember nem érzi azt, hogy fúj a szél, és ő mégis halad, de olyan szögben és olyan élesen tud a szél felé menni, hogy szinte szembe. Úgyhogy nagyjából mondhatjuk azt, hogy majdnem mindegy neki, hogy honnét fúj a szél, nem. Annyira lerövidült az a haladási szög a szél irányhoz képest, hogy a hagyományos vitorlásoknál azért ez nagy. Hát ekkor van az, hogy széllel szemben nem lehet még vitorlázni se, és akkor krajcolgatnak fölfelé, tehát ilyen jobbra-balra, stb. Hát ezeknek szinte alig van szükség rájuk. Úgyhogy döbbenetes, hát ilyen űrtechnológiával tervezett hajótestek, és de merev vitorla a felületek, mint ilyen lemezek úgy néznek ki. Tehát elképesztő technikai tudás van ma már mögötte.
0: Jó, és hát persze ezek a vitorlák most egy egyetem síkok, hanem ilyen repülőgép profil, hogyha a szélben kap, akkor...
2: Igen, úgyhogy... És valóban, amit a Zsolt is mondott, hogy... Nyilvánvaló, hogy aki szereti a vitorlázást, annak pusztán a látványa is elég, de olyan, mint a Tour de France, hogy ha végig gondolod, hogy egy Tour de France közvetítésen egy 4,5 órás szakaszon, hát nem akarom azt mondani, hogy milyen jó Istent lerül lehet beszélni.
1: Az ördögöt a várba, mert ördög az minden fejtségben van.
0: Itt is van a kategóriák a kék szalagon?
2: Hogy?
1: Vannak különben, de hát ugye az abszolútot szokták nézni, tehát régen hát úgy volt, régebben úgy volt, mint tudom, 15 éve, hogy egyik évben indulhattak katamaránok, másik évben nem. De egyszerűen annyira elszaporodtak a katamaránok, meg akkor nem is volt még sok, hogy most már lényegében minden év.
0: És a katamaránokon kívül, vagy utánuk melyik hajók a leggyorsabbak mostanában?
1: Hát a liberák általában.
2: Ezek a cirkálók. Tehát igen, tehát azok az egytestű hajók, amik ilyen Érdekes módon azt hiszem, hogy a régi időkből, amik jöttek, azok a